0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig egy újabb óra, amiben jönnek a legnagyobb kedvencek. Most például David Guettától és Bibi Rexától az a dal, ami hát szerintem több mint fél évig uralta a slágerlistákat. És még mindig imádjuk, ez az I'm Good a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Ray, és a Where is My Husband az a dal, ami most uralja a slágerlistákat, és az a dal, amiről néhányan próbálták lebeszélni, mondván, hogy nem biztos, hogy ez lesz a legnagyobb siker, amikor legelőször megfutatta az ismerősök meg a munkatársak körében. Hát, mennyire igaza volt, hogy nem hallgatott ezekre a hangokra? Szerintem óriási. Ray, Where is My Husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi nyári kedvenc a folytatásban Alex Kenji-től a Bambolé, és ha már nyári hangulat, akkor fesztivál hangulat, és a fesztivál hangulat, akkor Rádió 1, ezen a héten újra játék, Strand Fesztivál páros belépőkért, bennünk lehet bízni, ha nagy bújra vágyik az ember, és nagy kedvencre akkor is, Alex Kenji Bambolé, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A legnagyobbak már a következő órában is bekészítve. Tényleg jó válogattam. Hozok például Rádió egy DJ-től újdonságot, Regan Lilitől, de itt lesz Jennifer Lopez és David Guetta és a Save Me Tonight is, sőt Martin Garrixet is hozom. A kezdésben pedig Tóth Abigail és Accent párosát. Az igazi mai slágeres Sugar Daddy, ami mindjárt indítja a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmenet végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a hétvégét, meg hát a múlt hét második felét. Azért javarész Debrecenbe töltöttük a kampuszon, Rádió Estéggel. Nem azért mondom, de tényleg nagy hangulat volt. Az egyik pedig, akinek ez köszönhető, Regál Lili, mert hogy ő is zenélt, az igazi mai slágere pedig a Hear Me. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa zenélt, akinek ezen a héten jön az apukájával közös fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál Koszovóban, ahol az egyik fellépő Martin Garrix lesz. Elég menő a line-upjuk. Az igazi mai sláger Martin Garrix, pedig a Butterflies, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az énekesnő, aki előző héten ünnepelt a születésnapját, 57 éves lett Jennifer Lopez, és még mindig milyen táncokat nyom le a showiban, meg ebben a klipben is. A legújabb a David Guettával közös Save Me Tonight Jennifer Lopez-től, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na rá, hogy ma is jönnek Balázsék, 6-tól, viszont most picivel 4 előtt járunk, a következő órát pedig a Wonderful Life-val indítom. A Hearst dalával Purple Disco Machine jön mindjárt, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, új hét indul, ezen a héten is lesz játék a rádió egyen, és ezen a héten is nálunk szólnak az igazi mai slágerek, most Kuki újdonsága, a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy pici tempóváltás? Mehet? Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine-jön, és ne felejtsük el, ma is lesz játék, strand

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Bibi Rexha fogyadásban, akit egy időben megpróbáltak lebeszélni az éneklésről, pontosabban nem akarták hagyni, hogy énekeljen. Jó pár éve le volt már szerződve egy kiadó valahova, óriási slágereket írt másoknak, többek között Eminemnek is például. Viszont ő akart énekelni. És milyen jól tette, hogy ki is tartott emellett, mert hogy itt a legújabb igazi mai sláger vele. Bibi Rexha Fateless dallal. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy közti pedig Loit hozom, akinek az előző dala miután a top 10-be került Európában, és erről szólt a menedzsmentje. Olyan cukin örült egyébként, ez az első nagyobb nemzetközi áttörése, hogy azonnal egy csomó videót is csinált róla, és egy csomó üzenetet küldött a magyar követőinek. Na hát akkor lassan szerintem lehet készíteni az újabb videót, mert hogy itt az újdonság, ami óriásit megy Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Éves nagy takarítás indul a budai utcai piacon, megkezdődött a búza adományok gyűjtése, megújul a Bajza utca egy szakasza Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A mai nappal megkezdődik a budai utcai piac idei ütemezett nagy takarítása és fertőtlenítése. Több lépésben zajlik majd a munka, közölte a Kecskeméti piac. Elsőként a piaccsarnok belső tere tisztul meg, ezt követően a munka a piaccsarnok étterem előtti folyósó szakaszon folytatódik, majd a szabadtéri árusítóhelyek asztalainak alapos fertőtlenítése és mosása következik. A nagy takarítás a mély parkolóban zárul. Kiemelik, hogy a fenntarthatóságra tekintettel kizárólag környezetbarát összetételő tisztítószereket alkalmaznak. A maximális hatékonyságról a modern géppark gondoskodik. A takarításokat kizárólag hétfői napokon végzik majd, amikor a piac egyébként is zárva tart. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien hozzátette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: Bács-Kiskunban 4 gyűjtőponton várják a termelők búza felajánlásait. Megújul a Bajza utca egy szakasza Kiskun Félegyházán. A Mikszent Kálmán és Kafka Margit utca közötti részen dolgoznak, írja a félegyházi közlöny. A szakemberek megerősítik a burkolatot, rendezik az útpálya széleit, korszerűsítik a szerkezeti elemeket, javítják a csapadék vízelvezető rendszert, felújítják a szegélyeket, de a csatlakozásokat és a kapubehajtókat is rendezik. A területen a közlekedők időszakos forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti jégtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, meg szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 12 perccel, július 27-e van a Liliánák és az Olgák a névnaposok, én pedig arra gondoltam, hogy

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék nálunk, strandfesztivál páros belépőket lehet nyerni. Amikor indítjuk a játékot, 10-ként kell csörögni, mondani a rádióesztiget, és adjuk a belépőt. Közben pedig megállás nélkül szólnak az igazi mai slágerek. Most a Clean Bandit, Emmerő, David Gett és a Cry Baby, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, belsőre lehet számítani minden mellé olyan nagyjából 25 fokra. És meg persze egy csomó igazi mai slágerre. Itt a Rádió 1-en Metzger Viki, Nagybogi, Miss Mood, Éden, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék beszólna pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb

0: százaléka arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A Tudás Perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Azt tudom, hogy Zsül mit csinál, tudom, hogy Anna mit csinál, azt tudom, hogy Eszter mit csinál, azt tudom, hogy én mit csinálok a szabadságom alatt, és most már tudom, hogy te is mit csinálsz.
2: Ez a beszéd. Ide nekem a programokat.
1: Megtaláltam, kérlek szépen, azt a programot, amit gyakorlatilag neked találtak ki. Ugye te mondtad, hogy ilyenkor nyáron te nem utazol külföldre.
2: Nem nagyon megyek.
1: Szeretem a Balatont. Hát kérem szépen, én rájöttem, hogy te önkéntes munkát fogsz vállalni majd. A Hunren ökológiai kutatóközpontnak fogsz dolgozni.
2: Egy kis önkéntes munka szerintem jól jön. Mindenkinek tisztességből el kell vállalni. Erre nem mondhatok nemet. Nem tudom, mi az, ezt be kell vállalnom.
1: Mondom, neked, nem mondhatok neked nemet. Semmi más dolgod nincs,
2: igen?
1: Mint a két hetes szabadságunk alatt.
2: Na, szemetet szedek.
1: Nem.
2: Csíkeket takarítok.
1: Nem.
2: Vasútállomásokat tisztítok meg.
1: Nem.
2: Na, mit csinálok?
1: Hát kérlek szépen, te nem mást fogsz csinálni, mint eleget teszel az ő felkérésüknek, akik arra kérik a lakosságot, hogy gyűjtsenek szúnyoghangot.
2: Ne. Nincs ez, nincs. Ez már nem Magyarországon történik.
1: De?
2: Mi az, hogy gyűjtsünk szúnyoghangot?
1: Gyűjtsél legyészes szúnyoghangot, ugyanis én sem tudtam.
2: Miért számoljuk őket akkor már, érted?
1: Lehet, hogy számolni is kell. Ugye 50-valahányféle szúnyogfaj él Magyarországon. Én ezt sem tudtam, én kettőre szavaztam, hogy árva meg, akinek van apja, anyja. Ugye,
2: igris, meg az afrikai, meg a mit tudom, én van egy csomó fajta.
1: Sok van, úgyhogy ők azt mondták, hogy legyél kedves letölteni a telefonodra a moszkitjún.
2: Nincs. Álmodom.
3: De ez a rackának a szervező csapat is
1: jelent ezt? Ugye?
2: Ők a rackások.
3: Tehát
2: van egy applikációm.
1: Tehát letöltöd a MoszkiTune alkalmazást, kiülsz a tópartra,
2: nincs ilyen.
1: Várod a naplementét, amikor a zzzzng, és te fölveszed a szúnyoghangokat.
2: De az, ami a fejem fölött van felhőformájában, vagy ami a testem körül köröz, és az iPhone-nal, vagy az applikációt követem, hogy felvegyem a hangját.
1: Nem ne tudom, csinálj, hogy melyiket, de gyűjtöd a szúnyoghangokat, és ezt ugye be fogod küldeni majd nekik, ők pedig nemzetközi MoszkiTuner alkalmazáson keresztül a nemzeti adatbázist bővítik.
3: De
1: honnan
3: tudod, hogy ez igazi MoszkiTune, vagy pedig AutoMoszkiTune?
2: Igen, mi van autótyúra tették, igen.
3: Jó, figyelj, én tudom, hogy mi fog következni, szerintem is tudjátok, mi fog következni, mert ezt a rádiót, ezt naponta 1,5 millió szúnyog hallgatja.
2: Ne süllyedjünk ide. De akkor afrikai tigris szúnyogot kérjünk.
3: Jó, afrikai tigris szúnyog, áraszúnyog, nem? Akkor apaszúnyog és anyaszúnyog, ezekre vagyok kíváncsi. Meg vannak azok nagy testesek is, tudod?
2: Igen, igen, tudom, amelyik nem bánt, igen.
3: 3-4-8-an mit csinálnánk a hátterű videóban? Most mondd meg összítőt, mit tudsz elé jobban mondani?
2: Egyébként tényleg. Szúnyog hangutánzó verseny. De mondd meg, hogy gyűjtöm a... Hát hogy fogom be a hangját?
1: Na, tehát és honnan tudja az alkalmazás, vagy honnan tudja a hunrentes kolléga, érted, hogy te milyen szúnyog hangot gyűjtöttél be? Le is kell fotózd a szúnyogot? Kell egy skic rajz hozzá, hogy nézett ki a szúnyog, érted?
2: Igen, és ők mit csinálnak a hanggal? Tehát lesz egy csomó különböző frekvenciájú szúnyog hanguk, ebből ők lekutatják, hogy hányfajta szúnyog él nálunk, vagy mi a kutatás lényege? Megnézik, hogy szaporodtak el, nem tudom, invazív szúnyogfajok? Hogy mit csinálnak ezekkel?
1: Óriási kérdések. Ökológiai kutatás ennyit ír, ugye, hogy hívják a hír, hogy... Jó, hogy járványügyi készültséghez is hozzájárulsz, nézd meg, milyen nemes célt fogsz szolgálni két héten keresztül. Monitorozol, támogatod a szúnyogmonitorozást, és ökológiai kutatásban veszel részt.
2: Igen, azért itt még van más dolog is, ahogy most már látom én is. Az űrlapot ki kell tölteni, majd össze kell állítani a postán kiküldött ketrecet. Ezek után le kell tölteni a MoszkiTunt, és egy szúnyog befogása után rögzíthetem majd, illetve beküldhetem annak a hangját. Végül a befogott példányt egy melléket válaszborítékban küldjem be. Hát ilyen
1: bocsán,
2: nincs.
1: Ezt én már nem olvastam, én azt hittem, hogy
3: ne haragudjatok meg, ez egy szúnyog holokauszt.
2: Igen, megvan, hogy egy szúnyog ketrecen üldögélek a stégen, és várom, hogy jön az első áldozat az applikációval az ölemben. Majd becsomagolom egy borítékba a szúnyogot, és föladom postán. De ilyesen irális.
1: De ráadásul fölmerül a kérdés, hogy a rabságban tartott szúnyog nem másképp zümmög?
3: Hát kiabál.
1: Ugye, hogy engedj ki.
2: Ja, várjál, tehát, hogy a szúnyog ketrecet azért küldik, hogy abba rakjam bele a szúnyogot, és ott rögzítsem.
1: Ott rögzíted a hangját, de hát ott szegény ott kiabál, hogy édesapám, édesanyám.
3: Azt hallott, hogy a fogságban tartott szúnyognak abszolút más a dialektusa.
2: Igen, tájszólással beszél. Igen, és nagyon káromkodik.
3: Ej, már ne!
2: Ej, már engedjél már ki. És mi az, hogy szúnyog ketrec? Jó sűrűnek kell lenni, hogy ne repüljön ki közül. Mire én összerakom a szúnyogketrecet, az egész feladatban ez lenne. Tessék?
3: Szúnyoghálókból van.
2: Hát ez egy jó kérdés. Azt mondják, hogy a postán kiküldött szúnyogketrecet te szereld össze magadnak otthon, fogd meg egy példányt, tedd be a ketrecbe, és utána fogják majd, utána kezd el rögzíteni a hangot. Hát megőrülsz, milyen tudományos.
3: És utána... Úristen, de jól néz ki a szúnyogketrec. Nekem én is szúnyogketrecem otthon.
2: Az meghagyász a postán sorba? Csoma küldemény fel. Mi van benne? Törékeny? Nem. Levél, de ez nem egy üres boríték. Ez egy szúnyog. Szúnyogot szeretnék feladni. A hunrennek. Azt a mindenségét.
3: Úgy néz ki az egész, mint az a... Tehát, hogy egy ilyen hálóból készül, és kupola, egy ilyen gúla alakja van tulajdonképpen.
1: Aha.
3: És akkor azért, hogy berepül...
1: Mi a szúnyog, Csali? Mert a szúnyog a te szagodra
3: oda.
1: Jön.
3: Oda beszórod, ott van emberszagot szórsz ebbe a tárkába, és arra azt mondja, hogy
2: oda repül, és te befogod ezzel a kis hálós cuccal, és utána rögzíted a hangját, és összehasonlítják más országból származó hangokkal, szúnyog monitor, hát megőrülsz. Itt van maga a ketrec, ebbe teszed be, kis hálós szerkezet, és utána rögzíted a hangmintát. És beküldöd a szúnyogot is, hogy megnézzék, hogy... Esetleg nem csaltál. Köszi, Feri, szerintem ez egy jó program.
1: Ugye? Azért szeretnék gondoltam, hogy szerintem ezzel elmegy a két hét.
3: Egy videót, ahogy Balázs egy alsónadrágban a szúnyog ketrecével próbál elkapni egy szúnyogot, ugye a hálószoba falán este 11 órakor.
2: Igen, szúnyog ketrecről a kezemben.
3: Igen. Majd lecsitítja a család, és mondja, hogy nem halljuk. És ráteszi egy GBR-re erősítés, azon hallgatják családilag.
2: Igen. De tudjuk, hogy a fogságban került szúnyog ad ki hangot? Mi van, ha durcás? Mi van, imád kapok el?
1: Igen, így áll, összefont kézzel a sarokban.
2: Összerakja a kezét, és azt mondja, kap be, köcsög, én neked nem adok hangot. Tudom, hogy ezért fogtál el, én is hallgatom a Balázsikat, hát rohadjatok meg, hányan vagytok.
3: Vagy elkezdem olyan hangot utánozni, amit egyáltalán tudsz használni, tudod?
2: Igen.
3: Darázs.
2: Igen, hirtelen meglepő. A befogott szúnyogból darással jöttek elő. Megkapták ők is a támogatást, mint Pási Zsülike, ezt el kell költeni a pénzt.
3: Simán lehet.
2: Ez nagyon durva. Kemény. Jó, köszönöm. Ez szerintem ez egy hasznos program lesz nekem.
3: Azt mondja, azt ír egy hallgató.
1: A szolgáld a népedet.
3: Hogy a szúnyog nem szagra megy, ami jó hír, hanem a testhőre. Tehát csak ki kell raknod a meleg testedet a szúnyogketrec alá, érted?
2: Na de várjál, akkor ez hogy vagy? Vagyunk többen a társaságban, és akkor valakinek ott magasabb a testője, és azért eszik meg a szúnyogok, míg te alacsonyabb vagy, és téged nem kajálnak?
3: Igen, jó, viszont akkor ilyen alapon akkor azoknak a testrészeinek kéne jobban összecsípve lennie, amik melegebbek.
2: Na.
3: Ami ebben az esetben ugye a heréd.
2: A heréd, a feneked, az anuszod.
1: De azt nem éri el.
2: Ugye? De oda nem tud berepülni, így van.
1: Azon ülsz a feneked.
3: Valami önérzet csak szorul beléjük, hogy...
1: azért mindent azért mégse.
3: Igen. Én nem szeretem, hogy olyan meleg a vér, én azt szeretem, hogy közepes, langyos vér.
2: Igen. Mennyit kell várni, kérdez egy hallgató, míg megnyugodjon a fogságba, hogy újra hangot adjon.
1: Remek kérdések,
2: nagyon
1: gyerekek,
2: sok jó kérdés van, és ez egy magyar tudományos fogadta kutatás. Ilyettében elnémul, soha büdös életben nem szedsz ki belőle hangot, fogságban tartott szúnyog már nem ad ki hangot.
3: Igen, és azok a szúnyogok, akivel én találkoztam, azok mindig repülés közben szoktak zümmögni, tehát szúnyogoskodni, nem pedig amikor egy kicsi dobozban van, mert abban nem tud repülni.
1: Tényleg, hogyha amikor már leszáll, akkor már nem zümmög.
3: Akkor nem zümmög, akkor úton van. De most ebben a pici, ez a kétszer-kettes kockában hogy tud zümmögni akkor?
2: Egyébként tényleg igazad van. Tehát amikor repülés, te este alszol, akkor megbolondulsz, mert ott köröz a fejed fölül. De ha már egyszerűen leszáll,
3: igen,
2: és vért akar inni, onnan már nem tudod, hogy hol van, csak érzed a szúrást.
3: Pus,
2: és
3: hát tele van a pofája.
2: Igen, onnan már, utána már nem zümmög.
3: Nem zümmög, az akkor a lopakodóban van. Na, akkor most mi van? Az egész egy szar.
2: Bemutattuk, 3 évig dolgoztak rajta, fölvették a támogatást, ökológiai kutatóközpont, 10 percet megfejtettük, az egész egy baromság. Semmi értelme.
3: Visszaküldöm a ketrecemet, ennyit erre.
1: Hogyha akarunk egy nagy ilyen ízét csinálni, akkor magyar lakosság egy üres borítékot küldjetek el a Hunrendnek, és írjátok rá, hogy ez egy nagyon speciális, ritka faja, láthatatlan néma szúnyog.
2: Igen. Igen, mert ha leszáll már csak szürcsöl, de fújod a ketrecet, akkor hát, ha megmozdul.
1: Tényleg. Vagy futni kell a ketrecsel, hogy legyen légáramlat.
3: Úristen.
2: Ő felszáll, mert érzi, hogy repül.
1: Hogy ez már megy, és akkor rögzítesz.
3: Akkor csak tedd a kocsi tetejére.
2: Ha láttok Sarson két Vladimir után egy kicsi ketreccel a kezemben rohanni, egy babettán üldögélve, nagyon fura tempóban kacsázom emve, akkor a ketrec van a kezemben, és telefonnal próbálom a szúnyogot életre kelteni egy lila babettával. Az vagyok én. Jó? Ne üssetek el, és vigyázzatok rám. Aj, gyerekek, kemény. Kemény ez a nagyon kemény
3: nehéz,
2: az a nyelv.
3: Nagyon nehéz, hogy megtalál az embernek így a callingját, hogy miért vagyunk a földön, de...
1: Látod, de végre ez egy szép cél.
3: De a szúnyogmonitorozás, azt mondjuk, hogy nem szerepel közöttük.
1: Azt tudod, hogy van olyan is, hogy például szúnyogszámláló, ott félmeztelenül ki kell üljél.
2: Jaj, nem á.
3: Ez egy
1: Nem már, hogy ezt nem tudjátok. Ne,
3: ez igazságtalan már most, mert az én félmeztelen felületem sokkal nagyobb, mint egy kisebb.
1: Így van, tehát kívül... szúnyog számláló biztosnak is jelentkezhetsz, azt nem tudom, hogy ez nem úrrendes, azt hiszem, és akkor ott az van, hogy ki kell ülnöd a tópartra félmeztelenül, és számolnod, hogy hány szúnyog száll rád adott időn belül.
2: Teljesen beteg.
1: Lecsaphatod-e őket?
2: Teljesen beteg. És odaültetsz magad mellé valakit, aki nézi, és megnézi,
1: mert a hátadon nem érzed, hogy mennyi van.
2: És akkor kiderül az adott területen a szúnyog sűrűség, hogy körülbelül fél perc alatt, fél messzenül mennyien szállnak rád. Na de most nem, közben ez illattól, meg testhőtől is függ, tehát ez se epresse reprezentatív érte.
3: De milyenek a szúnyog beszélgetések egy ilyen hosszú nap után, hogy leülnek egymás mellé, na, te mit szívtál ma?
2: Igen, te kitaláltál.
3: Hát én egy langyos büdöse az ott ma. Találtam egy ilyen nagyon forró testűt, annak meg ilyen vaníliás pontyaga volt.
4: Letöltöttem az applikációt.
2: Megvan?
4: Megvan, letöltöttem, igen.
1: Tudtam, hogy benned abszolút, partner találok.
4: Abszolút letöltöttem, igen, és itt van Magyarország térképe, és hogyha ráböksz a nyugodtan bökjére a színekre, akkor lehozza, hogy milyen fajok, milyen sűrűségben hol vannak, és akkor leír róla dolgokat, igen.
2: Csak mondom, nyugodjatok meg, hogy a japán bozót szúnyog Siófokon nem valószínű.
1: Hála,
4: igen,
1: jó?
2: Nem. Ha esetleg egy kicsit
3: milyen hangjelet a japán bozót szúnyognak?
4: Igen, nincsenek fönn sajnos hangfájlok, hogy szerettem volna.
2: Ezt írja valaki tök igazán. Tök mindegy, hogy rakod be a borítókba, a postán egy pecséttel agyon ütik. Ne! A szúnyogom! Uram! Hát ezt kell feladnom a Hunrendnek. Az élő szúnyog van a borítókban. Köszönöm. Kész. Vége van. Csak halott szúnyogokat fognak kapni.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Országos eseményt rendeznek a Kecskeméti Egyetemen, veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Idén szeptemberben is lesz nagykőrösi aranynapok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Neumann János Egyetem ad otthont a 38. OTDK közgazdaságtudományi szekciójának. Fülöp Tamás az egyetem rektora a rendezvény kapcsán kiemelte. A konferencián a legkiválóbb hallgatók, témavezetőik, az opponensek inspirálhatják egymást, és olyan értékeket teremtenek, amelyek hosszú távon is meghatározzák a magyar tudományos élet jövőjét. A 38. OTDK közgazdaságtudományi szekciója április 22-e és 24-e között zajlik majd Kecskeméten. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Szeptember 11-e és 13-a között ismét benépesül a cifrakert. A háromnapos eseményen hagyományőrző és családi programok, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Lesz felvonulás, interaktív gyermekműsor, táncelőadás, autós találkozó és arany kedvenc ételét, a csirkepaprikást is meg lehet kóstolni galuskával. Az egészségligeten szűrésekkel és tanácsadással várják az érdeklődőket. Lesz fotófal, vidámpark, a gyermekszigeten pedig manófalu, hagyományőrző fajátékok, buborékfújás is várja a legkisebbeket. Vasárnap megtartják a nagykőrösiek nagykőrösért díjátadó ünnepséget is. A programok ingyenesek, a részletek elérhetők az esemény honlapján. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: De most mostában mit csinálom? Mostában azt csinálom, hogy amikor jövök reggel, vagy megyek délután valóban, akkor kiszúrok buszmegállókba embereket, és lehúzom az ablakot, hogy elvigyem-e.
2: Nem, á, nem hiszem el, hogy te megállsz, és ezt fölajánlom.
1: Elmondom a ma reggeli történet. Ma reggel megint megcsináltam.
2: Ó, nagyon jó.
1: Jövök le a Budakeszi úton, sötét van, sehol senki, és áll egy bácsi a megállóba. Mondom, megint itt a jó cselekedett lehetőség. Lehúzódok, és kérdezem, hogy elvigyem-e. Áll a bácsi, megállok, nézem, de tudod, egyedül áldogál, hideg van, sehol a busz, hát gondolom fél óránként egy járat, vagy 20 percenként, és föl szoktam venni idősebb embereket, és elviszem őket valameddig. Nagyon, nagyon cuki, figyelj,
2: és várja, mit mondasz,
1: nagyon komoly élettörténetekkel találkozom, el kell, hogy mondjam. Nagyon komoly élettörténetekkel találkozom.
2: És
1: nagyon...
2: Hol van, aki beszáll mellé?
1: Hogyne. A múltkor én stoppoltam, és felvettek.
2: A városban?
1: A városban felvett egy bácsi.
2: De mi, és fiatal úrnak. Megint kifogyott a benzin?
1: Nem, valahol mentem, és stoppoltam. Le kellett tenni a kocsit, minden, és figyelj, én nem sétálok, stoppolok. Elkezdtem stoppolni a Szilágyi Erzsébet fasoron, és megállt egy bácsi.
2: Meg is
1: felvett. Fogalma nem volt, hogy ki vagyok, és kérdezte, hogy hova megyek. Mondom, jövök ide a bakcsomópontra, itt tegyen ki engem, mert itt nekem dolgom van. Kitett a vakcsomópontot, és végigbeszélgett a közutat, és fiatal úrnak szólított végig. Fiatal úrnak szólított, és arról beszélgettünk, hogy milyen jó dolog utazni, hogy ő mennyire elrontotta, hogy nem utazott, hogy menjek és utazzak sokat, mert ez mennyire megváltoztatja az életét, és hova készül fiatal úr. És úgy hívott végig, hogy fiatal úr. És kaptam abban a 10 percben egy olyan tanítást az idős bácsitől, hogy megőrülsz egyébként. Elmondta, hogy őt hogy hívják, személyszállítással foglalkozik, és ahogy kitettem a kezem. Nem, iskolás gyerekeket visz úszni.
2: Aha,
1: és ment itt a hegy alján. Nekem még nem kellett. A kocsim letettem, stoppoltam, és bestoppoltam magam ide a bakcsomópontig.
2: De majd ilyen papírtáblákat tartsál a kezedbe, tudod, bakcsomópont.
1: Imádom. Bestoppoltam, és elmondta, hogy igen, hogy menjünk és utazzunk, és hogy idős korra mire jössz rá, hogy mit rontasz el fiatal korodban.
2: Oké, de a pénztárcáját elhoztad.
1: Nyilván kiraboltam.
2: Ja, jó,
1: tehát azért a telefonját, a pénztárcáját, az iratait.
2: Jó, akkor menjünk vissza arra, hogy mit tanultál tőle.
1: És akkor elkezdtünk beszélgetni, és a bácsi konzekvensen végig fiatal úrnak szólított, aminek én nagyon örültem, mert fogalma nem volt, hogy kiült be mellé, és nem arról kezdtünk beszélgetni, hogy hol dolgozik, és a műsor, és jaj, de szeretem, és de hallgatom, mert azt én tökre unom. Nem érdekel már. Ez egyáltalán nem érdekel. Hiszen az érdekel, tudod, hogy ő mit akar mondani, és ő milyen. Érted? Már nem érdekel, hogy hallgatja a műsort, meg nézi a nyerőpáros, meg akkor tényleg a Balázsóban azok statiszták, ezek meghalok ezektől a kérdésektől, nem tudok mivel. Vidáman elbeszélgettünk, és most elkezdtem én felszedni embereket, hogy stoppolok. És
2: most kanyarodsz a busz megállóban, lehúzod az ablakot, és kiszólsz, hogy jó reggelt.
1: Jó reggelt, persze, ma is megtudod. Jó reggelt, elvigyem el. Mondja a bácsinak, hogy tessék! Mondom, csak azért álltam itt félre, hogy elvigyem-e esetleg valameddig. Tessék! Mondom,
2: hogy nagy lesz a menet.
1: Közelebb lép a bácsi, ki nagyon cuki, hogy közelebb, és mondja, tessék! Mondom, elvigyem! Gondolkozik a bácsi, néz jobbra-balra, mögöttem azért már picit áll a forgalom, majd elkezdi mondani, hogy 2 kilométer down and after Szél Kálmán Square. Mondom, nem. Elvigyem! Vedetszik szállni? Nézel, bácsi, nem, köszönöm.
2: Azt nem. Hitte, hogy angolul kérdezed.
1: Persze, nem értette.
2: De
1: hogy
2: mi az, elvigyem,
1: nem
2: azt
1: tudom, szerintem nem hallotta. Nem hallotta, hogy ez történt. És akkor már jött a busz mögöttem, és mondja, nem, már itt a buszom. Jó, mert mondom, szívesen elvittem volna a Szél Kálmán térig. Nagyon szép kocsia van, és maga nagyon jó képű.
2: Pedig még ebben
1: mondom, köszönöm szépen, nagyon kedves. És tovább mentem. Figyelj, nagyon nagy flash.
2: De volt már, aki beszáll?
1: Van, aki beszáll, persze. Van, aki beszáll, hogy nem. Minden reggel elsütöm. Ha látok valakit a megállóba, és nézem, hogy bizalmatlan, bemer szállni, mond valamit, elzárkózik. Az emberek nagy többsége nem mer beszállni, megijed, nem érti, és látod rajtuk azt a fajta döbbenetet az arcukon, hogy egyszer csak valaki megállt egy fehér autóval a sötét Budakeszi úton, ahol őzek mennek meg vaddisznók hajnalban, 5 óra magasságában, fél hát, és megkérdezi, hogy elvigyem-e. És nagyon embere válogatja egyébként, hogy ki az, aki beül, ki az, aki nem ül be. Minél fiatalabb, annál inkább beül, minél idősebb, annál inkább nem ül be. Ezért lepődtem meg nagyon az idős bácsi, aki felvett engem, amikor stoppoltam. Az például azonnal megállt, félreállt, és a világ legtermészetesebb módján egy jó 20 percig elbeszélgettünk.
2: Jó,
1: szóval a bácsi ma nem értette, hogy én mit akarok kérdezni, de mire behajolt a kocsiba, és én ott már kiabáltam, hogy csak azt akartam kérdezni, hogy elvigyem!
2: Elvigyelek, már nem értem!
1: Nem érted, öreg!
2: Szállj
1: már be! Szállj már be! Olyan is nevelesz meg így a napi, hogy cselekedetem, öreg! Na mi, ő azt hitte, hogy útbaigazítást kérek. És vidáman elmondta a tört angolossága, hogy menjek 2 kilométert, egyenesen ott forduljak abra, és leérek a Szél Kálmán Square-re. Mondom, hát köszönöm szépen, de nem ez volt a kérdés.
2: Elvihettem, mi lehet az angolul? Elvihettem.
1: Szerintem csak egész ezért, nem ott a sapka volt rajta. De aztán meg nagyon barátságosra váltott, és akkor szép az autó, és maga nagyon jó képű. Hú, mondom, holnap is megnézem itt áll a bácsi.
2: És miről beszélgetsz azokkal, akik beülnek?
1: Amiről akar.
2: De várjál, amiről szeretne. Hány százalékban ismernek föl?
1: Nagyon ritkán. Minél inkább tiszta lappal indulok, annál több időm van arra, hogy ő mesélje magáról valamit. Minél inkább megismer, azon ördögi körbe kerülünk, hogy ugyanazokat a köröket futjuk, amit én már nem akarok futni, mert engem ez nem izgat, és nagyon unom ezeket a köröket.
2: Ha nem ismer meg, igen? Akkor azt meg szokták kérdezni, nem, miért
1: viszel? Most azért még nincs 10-20 utasom, tehát hogy azért még ja, nem még, tartok még itt. Forrazos, de 2 vagy 3-szor vallottam már sikert például a reggeli Budakeszi út begyűjtéssel. És gondoltam, hogy csinálok erről egy ilyen kis mini sorozatot, Élettörténetek címmel, ahol beül és 10 percig megpróbálok A-ból B-be eljutni vele. Tudod, hogy úgy valamiről szóljon az a 10 perc, amit ott csinálunk. Eljutunk valahogy, de ne csak egy ilyen felszínes mértát, meg jaj, de kedves, hova megy, hanem gyorsan, minél inkább valahova jussunk el. A gyerekeivel, az igen, életével, az unokájával, velem teljesen minden, csak legyen ennek egy kifutása, hogy mire kiszáll a Szél Kálmán téren, addigra úgy érezze, hogy wow, ez valami nagyon jó és kellemes sztori volt, ami vele történt. És a legjobb, ha fogalma nincs, hogy ki vagyok. Az a legjobb.
2: Persze, az a jó.
1: Az a leges legjobb.
2: Tök érdekes, úgyhogy hogy most ismeretlen embernek, akivel életedben először találkozol, van olyan eset, hogy sokkal könnyebben elmeséled a bajaidat.
1: Persze.
2: Mert valahogy ugye családban, nem barátnak, nem?
1: Persze.
2: Tök idegenül odaállsz egy valahova, és elkezded mondani, és sokkal könnyebben megnyílsz neki.
1: Igen.
2: Nagyon érdekes.
1: Igen. Ez a bácsi, aki például engem felszedett, mikor stoppolt, ez még annó Kolumbiai út előtt volt. És akkor kérdezte, hogy hova megyek. És akkor elmondtam, hogy hát készülök egy hosszabb útra Kolumbiába. És ott ő elkezdte mesélni a saját történetét, hogy ő mennyi minden megbánt, hogy nem utazott, és hogy legyünk bátrak, és hogy menjünk, és hogy igen, és hogy az élmények, mert hogy ő mennyi mindent elrontott az életében. És az alatt a 15 perc alatt ő elmondta nekem 70 évesen, hogy mi az, amit ő valójában megbánt, és rosszul csinált. És amikor ott ülsz vadidegenül 40 évesen, egy 75 éves bácsi mellett, akinek már csak az a legnagyobb öröm, hogy gyerekeket viszúszni, és elmondja neked egyébként, hogy mi az, amit ő megbánt, és mi az, amit ő rosszul csinált, és min változtatna, az egy nagyon-nagyon nagy tanítás neked, hajnalban, sötétbe, valahol, valahova menbe, vagy este, tök mindegy, érted?
2: Aha.
1: És elmondta a bácsi, igen, hát, hogy ő nem utazott eleget, és hogy...
2: És hogy Marikát hogy... a vállalati büfében lehúztam.
1: Hát, igen. És hogy ezek a megbánt pillanatok, emlékek, dolgok, kihagyott lehetőségek, ezek végig kísértenek téged. Az egész utadon jönnek veled, és nem fognak soha elengedni. És azért vágj bele, és hajtsd végre az álmaidat, és csináld meg, amit szeretnél, mert a be nem váltott, be nem töltött álmok, azok megbánást generálnak, jönni. És amíg le nem hunyod a szemed, mindig rád koppint, hogy eljelj, ezt nem akartad megtenni, nem tudtad megtenni, nem csináltad meg, nem voltál elég bátor, nem ugrottál bele, stb. És egy nagyon érdekes tanítást adott az öreg egyébként. Nagyon szépen mesélte ezt el, amit nem így mondott el, hogy én most elmondom, de a mondandója a lényeget tulajdonképpen ez volt.
2: Csattál neki 2 repülőjegyet Kolumbiába, hogy akkor na bácsi, tessék.
1: Na bácsi, nézzel meg, kivel hoztam szesos, egy Balázsú Best of azt iszken. Úgyhogy most ez az új addikcióm, figyelem a busz megállókat, és felveszek stopposokat.
2: Én már
1: és
2: látom, hogy mi lesz
1: őket, ki fognak nyírni előbb-utóbb belülök.
2: Nem, úgy kezdődik a dolog, hogy ugye 6-ra jössz reggel.
1: Mondjuk egy hete nem találom a bankkártyámat, ez nem biztos,
2: már hogy valaki elvitte.
1: Simán lehet, tényleg nincs meg. Tehát ez egyébként simán megtörtént, bedobod előre a poártartóba. Egyelőre nem volt tranzakció, amit nem ismer.
2: 7:30-kor még itt fogsz ülni az épület előtt, mert nem akar majd kiszállni az utasod, és csak mondja.
1: Ráborul a vállamra, igen, és csak sírig. Mi lehet a jó meg? 1, kirabolnak. 2, eltűnik a telefonom.
2: Igen,
1: 3, eltűnik valami az anyósülésről. 4, egyszer csak én sem veszem föl reggel a telefon, de tudod, hogy ha kések, akkor tudod, hogy valószínűleg egy stoppos nagyon csúnyán elvált. 5, elrabolnak, 6, leütnek és elviszik a kocsit. Ez a legrosszabb, ami történt.
2: Jó, emiatt csak JP úr izgulhat. A kocsi ad menjen.
1: De nem egyébként, tudod, ennek az a pszichológiája, hogyha valaki felvesz, tehát hogyha stoppoltál már, akkor te is felveszel stoppost. Ha te felveszel stoppost, akkor valószínűleg stoppoltál, mert tudod, hogy milyen jót, és így jó kerül össze jóval. Tehát én ebben nagyon hiszek, hogy az vesz föl stoppost, aki valamikor stoppolt és akar segíteni, és az stoppol, aki lehet, hogy egyszer már segített, vagy tudja, hogy megbízik abban, aki mondjuk felveszi. Tehát hogy nem igazán tudsz ezzel az energiával, meg ezzel a térrel magad körül szerintem egyébként rosszba belenyúlni.
2: Hát és ezért én nem stopposoknak elég sok rossz sztoriuk
1: van. Most nyilván, ha a 66-os úton stopposz Amerikában, azért beülhetsz valami kretén mellé, aki aztán elrabol és babáznod kell egy gödör alján életed végéig messzelenül egy huskyval.
2: Tehát, hogy... rossz, a husky különösen fölizgatott.
1: De ezek a kicsit komfortzónán túli helyzetek, vagy ezek a szituációk, ezek borzasztóan sokoldalúak és nagyon szórakoztatóak tudnak lenni. Úgyhogy majd most, ha megint felveszek valakit, elmesélem. Holnap megpróbálom megint. Tehát ez most nálam folyamatos. Ma a bácsi valószínűleg nem hallotta, hogy mit akarok. Mire letárgyaltuk ordítva, megérkezett a busz.
2: A következő egy fiatal hölgy lesz majd, aki sikítva,
1: de nagyon cuki bácsi volt.
2: Sikítva fog segítséget kérni a busz megállóba, hogy briganti el akar rabolni.
1: Figyelj, megáll melletted egy lesötétített ablakú fehér nagy kombi Mercedes, és megkérdezi, hogy elvigyem, önmagában nem biztos, hogy beszállnék.
2: Nem, egyáltalán
1: nem biztos, egy sötét úton, hajnali 5:45-kor, úgy, hogy egyedül állsz a busz megállóba. Ugye milyen bizalmatlanok vagyunk, milyen nem is tudom milyenek, de hogy valahol érthető. De miért ne szállnál be?
2: Hát egyébként igen, miért ne? De pont ezért, mert sötét van, egyedül vagy, nagy merci, nagy, a franc.
1: Nyilván, ha nő vagy, vagy lány vagy, vagy fiatal vagy, nem is nagyon vennék, tehát nem állnék meg, sokkal szívesebben állok meg idősöknél. Tehát nem állok meg egy 20 éves fiatalány, hogy elvigyem, mert nagyon hülye helyzetet tud teremteni, miért? De ha bent áll egy idős ember, akkor miért ne kérdeznéd meg, hogy esetleg bemere ülni melléd, és elmere veled tölteni mondjuk 15 percet, és kidobod a Moszkva téren.
2: És csak reggel csinálod, délben,
1: délután? Általában reggel, igen, tudom megcsinálni, mert akkor van valódi segítségértéke, hiszen akkor ritkán jár a busz, akkor tud gyorsan lent lenni, most azon az útvonalon, ahol én tömeg, vagy autójárok, ott azért van jó tömegközlekedés, tehát most nem az agglomeráció.
2: Ja, napközben az már nem olyan érdekes.
1: Az napközben már nem olyan érdekes, igen. Úgyhogy ez egy izgalmas. Ma bácsi nem értette, mit akarok.
2: Krista már retteg, vigyázz!
1: Nem. Megcsinálom civilbe, az elviszlek magammal. Című történet. Az megy még a Détot Krisztának?
2: Persze, csinálja, igen, az még van. Krista. Igen. Már csinálja. Garami is csinálják már egy páran. De jó maga a műfaj, hogy...
1: Ez az valami... autós vezetés, hogy elmész ilyen celebekkel vagy sztárokkal vezetni, nem?
2: És akkor beszélgetsz. Igen. Ugye a riporter vezet általában, és akkor a riportalany megül és mesél. Valahogy szerintem annak is az lehet a varázsa, hogy egy ilyen feszélyezett stúdió légkör helyett ülsz egy tök hétköznapi helyen, egy autóban. És mentek. Tehát, hogy talán azért jobban megnyílik az ember, érted? A Krisztánál is. Nem az van, hogy beülsz egy kivilágított stúdióba, jön a sminkes, meg mit tudom.
1: Hát egy életszerűbb helyzet. Laza. Ez egy amerikai formátum egyébként, igen.
2: Laza a sztori, és akkor szerintem jobban megnyílnak. Ugyanúgy, ahogy neked megnyílt a bácsi, aki elvitt téged.
1: Igen, nagyon cuki volt egyébként.
2: Jó, tehát akkor nem izgulj. Meddig ne izguljak? Fél hétig vagy
1: azért
2: hétig?
1: Fél hétkor csörges meg. 3-4 hétkor hívd a rendőrséget. Jó. 7 órakor kezdj a kutyákkal keresni. 4-8-kor hívd fel a feleségemet, hogy nem vagyok adásban. Nagy a baj.
2: Sajnálom, hogy tőlem kell megtudod a hírt.
1: Rossz ember ült mellé.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.

0: Tükön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika. A Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
2: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munkaközben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
2: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Kirakat versenyt hirdet az iparkamara, szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, hagyományőrző eseményt rendeznek Bugacon. Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Nem fogadnak ügyfeleket a Nagykőrösi utcai hivatalban Kecskeméten. Holnap áramszünet miatt szünetel az ügyfelfogadás a népegészségügyi főosztályon, és a Kecskeméti járási hivatal népegészségügyi osztályán olvasható a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal honlapján. Kérik a lakosság megértését. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek

0: harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
3: Van forró vized, Zsül? Tudsz forralni? Forralni?
4: De nagyon forró.
3: Ki akarok próbálni valamit?
4: A
3: kísérletet, tessék?
4: Hangyákra?
3: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
4: Mehetünk,
3: csináljuk?
4: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
3: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
5: Nem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbálni.
3: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
5: Zsül, tudja, hogy miért hozzá?
3: Ne, fogalma nincsen
4: egyébként. Nem, de az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, innentől kezdve
5: én azért én izgulok. Ebben a más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
3: Most olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés a légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
4: Elég!
3: A repülőgépen.
4: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
3: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
5: Micsoda?
3: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
4: Tehát égési sérülések.
3: Farmeron keresztül.
4: Igen.
3: De nadrágon keresztül.
4: Persze.
5: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem, de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
3: Ez reptéri kávé.
4: Ez már a repülőgépen volt.
5: Repülőgépen.
3: Nem. Igen, ez a repülőgépen
4: igen,
3: történt,
4: és ott
3: persze.
4: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
3: Az nem védi meg?
4: Hát nem. Hát
3: azt mondja,
4: az egy másodperc a tátán.
3: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúvány leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
5: Pizsomát?
3: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
4: Hát az látszik. Az éget bőr, azt figyelj.
3: Az megmarad.
4: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
5: de
4: ugye
5: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
3: A kávét?
5: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
3: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
5: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. De igen. Nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
3: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
5: Igen, nem most kapja.
4: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
5: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
3: nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
5: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
3: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
4: Nem, hogy nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
5: Mert tudod, a súrgódást nagyon az... fáj neki a hú.
3: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
4: Ugyanaz, csak lent.
3: Atya úr is.
5: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
4: De az átültetés is fáj.
5: Meg hát de csak
4: után,
5: kicsit,
4: de nem lesz
5: ki kell
4: olyan.
5: Bírni, de utána már jó lesz. De
3: azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
4: Jó fejek.
5: Ezek fiúk kapnék 600 kilométert légi.
3: Igen. Tudok, nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
4: egyébként nem működik a szerszám.
5: Elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
3: Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
5: Epeműtét, 2010.
4: Az már gyerekkor.
3: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
4: De neki csak lelkisérülései
5: vannak.
4: Nekem főleg
5: lelkisérülései vannak.
3: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
5: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
3: Gyerekkorban?
5: Nem, ez is tavaly volt.
3: Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy vágyésod,
5: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim voltak. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
3: És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
5: Addig is azok voltak.
3: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
5: Igen, én kapaszkodó súlyai vannak. Abszolút.
3: Téged nem lehet fölökni.
5: Nekem nagyon hosszú lábujjai vannak. Igen.
3: Bárki neked vagy nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
5: Erkélyről még visszafogok rajta.
3: Olyan, mint a denevér.
5: Igen.
3: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
5: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kell gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
4: Az meg nem látszik.
3: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
4: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
3: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
4: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
3: És dobta a
4: nagykést. Én megalányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
3: És ott nem is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
4: Hozz egy körzőt, Gyula!
3: Tényleg full érzékeny?
4: Full.
5: Megőrülsz! Csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
4: Jó, mikor nyalogatjátok már?
3: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülséget. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
5: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
4: Végre normálisan helyre tették.
3: Kiegyenesedett a kis ujjad.
5: Igen.
4: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábujja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
5: Ezt apámban is csinálták, amúgy.
3: Minden normális laktanyába, kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban?
4: Herpes.
6: Nekem
3: csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
4: Na, mesélj, Gyula, hova szúrjuk?
3: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri újbegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én, nein!
5: Nem tudom, melyik
4: ujjad?
5: Melyik az a középső?
3: Tényleg érzéketlen?
4: Itt, igen.
3: Szad már bele, akkor gyorsan.
5: De egy gyors vércukot nézünk.
4: De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
3: Mint a Bud Spencer filmben.
5: Sett késztől, csak így
3: üzzük. Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, még azonnal fia hülyeségre az a vehető, hogy kisétált, és behozott egy pikádot.
5: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
3: Igen, Zsül, mit van? Tessék?
6: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
4: Tényleg van
3: benne. Van egy ilyen kis dolga kezelő.
6: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
3: Nagyon durva.
6: A szemöldököm még az egyik.
3: Az a nagyapád, az nem az, az csak az Gábor is. Az egy kicsit Gábor is.
6: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
3: Semmi köze hozzá, csak Gábor is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
5: Na mondjad nekem, mit van.
3: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van. Látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik. Így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
7: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
3: Húsvágóbárd.
7: Húsvágóbárd, rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdba van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztva.
3: Igen.
7: Meg így lehajoltam. Föláltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
3: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
7: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
3: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy ez hol, kivel, mikor. Én
5: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját, és megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele.
3: De várjál,
5: és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a körbe. És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így. Hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be ezért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn úgy nézett ki a térde.
3: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
4: Anyád senki nem szírkuszolt rajta.
3: Jó, oké, na a kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinál figyelj, tovább.
5: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolta egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső remnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórház, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott tudom, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, tanyának, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod? Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
3: Gyerek idő.
5: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi. Ja,
3: három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érrel játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
5: Ó, ne!
3: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
5: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik váfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a váfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam majd,
3: hogy
5: senki
3: de hogy elesett és megbotlott, és beleakadt a kampó.
5: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és így felakasztott egy a szemébe.
3: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
5: Semmi olyan nem lett, de...
3: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
4: Bizony.
3: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
5: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat. Nem kihető. Ilyen gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenki kezemben volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
4: És a legót pedig nem engedjük el.
5: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, azt mondja, hogy nem kellett, jobban lettél.
3: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulás.
5: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
3: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.
2: És akkor egy rövid szünet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez itt az Aranyka Show.
2: Halló, Aranyka?
1: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
2: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
3: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport, a multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
12: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafistimo kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
13: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
14: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
13: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
0: Ismerős ez a hang? A Trankwalder most azonnali kezdéssel keres targonca vezetőket. Jelentkezz a Trankwalder Kecskemét irodájában. Kecskemét, Batthyány utca 10-12.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
16: Kecskemét, Napsugár utca 2.
15: Beszélsz ki autóbontó.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
18: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
19: Utazási csomagjából ne felejts el!
20: Önnek a Protexin kell.
19: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
21: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
22: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
10: Rádió egy gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Éves nagy takarítás indul a budai utcai piacon, megkezdődött a búzaadományok gyűjtése, megújul a Bajza utca egy szakasza Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A mai nappal megkezdődik a budai utcai piac idei ütemezett nagy takarítása és fertőtlenítése. Több lépésben zajlik majd a munka, közölte a Kecskeméti piac. Elsőként a piaccsarnok belső tere tisztul meg, ezt követően a munka a piaccsarnok étterem előtti folyósó szakaszon folytatódik, majd a szabadtéri árusítóhelyek asztalainak alapos fertőtlenítése és mosása következik. A nagy takarítás a mély parkolóban zárul. Kiemelik, hogy a fenntarthatóságra tekintettel kizárólag környezetbarát összetételű tisztítószereket alkalmaznak. A maximális hatékonyságról a modern géppark gondoskodik. A takarításokat kizárólag hétfői napokon végzik majd, amikor a piac egyébként is zárva tart. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien hozzátette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: Bács-Kiskunban 4 gyűjtőponton várják a termelők búza felajánlásait. Megújul a Bajza utca egy szakasza Kiskun Félegyházán. A Mikszent Kálmán és Kafka Margit utca közötti részen dolgoznak, írja a Félegyházi közlöny. A szakemberek megerősítik a burkolatot, rendezik az útpálya széleit, korszerűsítik a szerkezeti elemeket, javítják a csapadék vízelvezető rendszert, felújítják a szegélyeket, de a csatlakozásokat és a kapubehajtókat is rendezik. A területen a közlekedők időszakos forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
5: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettő ilyet láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kedvre derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Florián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác, Hungária, vagy mit tudom én, tudod ott a jobbra, a hullámvasútban. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kedvre derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Florián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, ott laknak, amikor nem mindegy, és az a lényeg, hogy kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
6: És milyen szövegek vannak rajta?
5: Az a hogy szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
6: de
5: hogy...
6: Ja, ez figyelj, imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke, a büszke vagyok rád.
5: Büszke vagyok rád?
6: Igen!
5: Hát apám se volt. Te ne legyél.
6: Akkor ez a bajod.
5: Kispolgári jó embereskedés.
6: Nem, ez egy szívből jövő.
5: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
6: Jobbá teszi a világot.
5: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
6: Miért? Mi a bajod vele?
5: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
6: és
5: birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsírre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok rá.
6: Ne
5: írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
6: jó,
5: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
6: De nem vagy, így nem vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
5: Kispolgári jó embereskedés.
6: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
5: Na most tegyétek a szívetekre a kezeteket, Zsül, Anna, Juli, csak engem irítál?
6: Hát nem.
5: Mármint úgy irítál, hogy oké, megnézem, ne csinálj, ne is tovább megyek.
6: Hát nem elmos, adok. Nem mosolyodsz el.
5: Nem mosolyogok azt, azon hogy... a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy. Ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen
6: de
5: rám.
6: Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja. Modoros.
5: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
6: Milyen haszna van belőle? Semmilyen
5: sokkal
6: haszna
5: többet
6: nincs.
5: Táplálkozik. Álszent ego magamutogatás.
6: De nem.
5: Sokkal de, többet.
6: Nem,
5: köszi, nem, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem.
6: Hát
5: én majd a családom megköszöni, hogy
6: de
5: felkeltem.
6: Ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak sohasemmit megköszönni. Ő föl kell azért.
5: Nem.
6: Megfesti a táblát, hogy
5: kispolgári szeretethiány. Borzasztóan smúzoló ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
6: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudok. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
5: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél.
6: Igen.
5: Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást. Neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
6: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
5: nem
6: boldoggá
5: vagyok boldog emiatt.
6: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
5: Nem tudok velük
6: hogy
5: mit kezdeni.
6: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
5: miért áll oda egy ember? Ez... Egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád. Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
6: Mert akkor
5: büszkék azok az emberek, akik ismernek.
6: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet. Holnap már nem vered meg. Hogy...
5: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. Kontraproduktív a dolog. Rosszul érzem magam
6: nálad.
5: A táblájától.
6: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtogat?
5: Önző hatásvadászatnak tartom.
6: Nem, ezek ez az egy emberek... jótékony dolog, odaadja egy nem, gyereknek.
5: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből mennek ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. De... Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. De... És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért?
6: Hát,
5: miért?
6: Vagy.
5: Nem adok.
6: Nem
5: olvasom el a tábládat.
6: Nem mosolygok.
5: Nem
6: olyan
5: mosolygok.
6: Aranyos az egész történet.
5: Borzasztóan nem érzem ezt
6: kézzel. Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos
5: szerintem
6: rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
5: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Hagyjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztelt, hogy megdicsérje.
6: Igen, igen.
5: Ő
6: igen.
5: Akar tőlem elvenni, nem adni akar.
6: De
5: megfejtettem,
6: nem hiszem,
5: az ő létezésük maga az elvétel.
6: Nem! Nem, hát
5: száz autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Ő jobban éhes a figyelemre.
6: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsér meg te is. Egy egált akar. Mert
5: nincs
6: ő...
5: egál.
6: De kell, hogy
5: nincs.
6: Legyen. De.
5: Nincs.
6: Hát az az egál, hogy...
5: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá. De a Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
7: Igen.
5: Igen?
7: Én szeretem.
5: Mit? Hogy büszke
7: vagy. Jó érzést ad nekem.
5: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
7: Ne, igen.
5: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
7: Tök minden.
5: Ő se tudja, hogy
7: tök minden.
6: Mi de az, nem hogy kell, vagy? Hogy tudja.
7: De miért, hogy kell, de miért kell tudnom, hogy ki az?
5: Hát ezt nem hiszem el.
7: Nem, magát hát egy jó érzést ad.
5: Igazából ő elvesz.
7: Nem.
5: De. Minden nem. Autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
6: táblával. Sokkal többet ad, mint te a nem. mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy.
7: Dolgozik ott vele.
5: Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
6: Hogy egyszer meg fog ölni.
5: Hogy akkor ma kijön egy büszke vagyok rá táblával, holnap viszont bemegy a Flórián térbe, és hamburgeres előtt mindenkit ügyérel. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
8: Az ilyen szarkavaróktól van. Ennyit gondolok róla.
5: Már nem rámondott konkrétan, ez
6: mi
5: egy számára.
6: Mi a bajotok?
8: Ez csak így...
6: Mi a bajotok a bohóccal, aki...
8: Anyám nem volt rám
6: büszke. Na, ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod leverni.
5: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
6: Jó, legalább benned van egy bohóc gyűlölet.
5: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
8: szeretnék mellette ülni, Balázs apa az autóba.
5: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
6: Mindig érte? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, hogy majd mennyire nyomorult.
5: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott áll. Egy szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt azon a táblával. Hát normális vagy? Ne legyél.
6: Tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
5: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
6: Nem, adni akar. Nem a... Képzeld, de vannak önzetlen emberek, aki
5: nem
6: minden szeretet, reggel megcsinál.
5: De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberegem, ő nem szeret.
6: De, ő mindenkit szeret.
5: Ti hülyék vagytok?
6: Nem.
8: Nagyon sok ráérő ideje van. Tegyük hasznosságot. Tegyük hasznosságot.
5: Érted? Na, kérdezzük meg. Csaba, jó reggelt! Szia, Csaba!
9: Sziasztok, jó reggel, szervusz Balázs!
5: Egyébként
9: mi nagyon régről ismerjük különben egymást, képzeld el.
6: Hol találkoztatok?
5: Honnan?
9: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolába jártál a Tímár utcába, képzeld el.
5: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
9: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
5: A horvát András?
9: A horvát Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így. Itt, ott egy párszor.
6: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
5: Nem.
9: Nem.
5: De te az általásban nem jártál, mert a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig. Nagyon jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
9: Igen, és én a Mókus utcai suliba jártam, egy párszor, hogy megjelentünk itt, ott. Sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóba vagyok, körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára telefonon.
6: Na, újjátok!
5: Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóba vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
9: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
5: Ja, arról az apukád, hogy tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy hogy van. Ezek szerint érnek az öreg, jól van.
9: Na, figyelj. Nem az igaziről, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
5: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögötte szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte, főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
9: teljesen őszinte? Őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszettem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával, még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csinálják, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csinálják egy műanyag hulladékból, ami végig valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem akkor véget ért a választás, és gondoltam, akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy ott elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyerekem, dolgozok, tehát nem munkanélkül, igen, munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát ha van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor legelőször, a legelső nap kijártam a szétlapotáblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
5: Aha,
9: nem ez
5: te
9: volt
5: kiírtad,
9: az
5: hogy szétnapot, meg büszke szétnapot, vagyok rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
9: Igen, amikor először kiírtam azt, szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és volt, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
6: És összeszedte a szemetet is, Annácska. Hoppá! Hát akkor...
5: Az jó. Tehát, hogy akkor ez, akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes. Igen.
6: Nem,
5: érdekes,
6: van, akinek erre szüksége van, Balázs.
5: Hogy meglát egy táblát, és oda meg is elsírja magát. Ez az életének... Köszönöm, én ezt
6: nem hallottam. Nem hallottam,
5: hát,
6: hónapok óta.
5: Baj van ezzel a világgal.
6: Hát, azért van a Csaba, nem, hogy az a baj, az ne legyen.
9: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élnek, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek, van, aki 78 éves, igen. És olyan rajongó, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
5: igen,
9: így
5: hát
9: valaki ővel egy foglalkozik.
5: Ő se épp, igen.
6: Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség az életében, amit Csabától kap meg.
5: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még.
9: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van. Na? Büszke vagyok rád. Hogy például mit, mai napon például viszek ki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
5: Úristen, borzongok.
6: Jó, de jó, gyönyörű.
5: Ez kemény.
9: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez elég.
5: Azért, az itt vagyok, ez az elég. Az igen, hátulról megérkezik, hogy török kamionos, itt vagyok, az elég.
9: Nem, itt vagy, ez elég. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Bavarba volt, mint egy kicsit.
5: Hol állsz ma ki, Csaba, csak hogy nehogy arra menjek, hogy merre vagy ma, hol leszel?
9: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig. Ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra, és most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled. Igen, és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk, Te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján. Ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából úgy ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott, de például tegnap is jött oda egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamit, ebben egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon nagy volt, mert igazából...
6: Csaba, beszólás igen. volt már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt, mondjuk, vagy...
9: Beszóláshoz elmondom, hogy én mondom, ezt minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van. Például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azt mondták, hogy miért nem mész el inkább dolgozni? És mondtam, hogy oda megyek 9-re, csak én ott 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
5: De nem lehet, hogy igazából... összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arra, mert nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
9: nem keverem össze. Például ott volt egy internetes oldalnak, egy újságíró, aki pár órával később megjegyzett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, úgy emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a táblában, és mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt a kirakozat.
5: Igen, büszke vagyok rád, igen. Nem lehet, hogy ma kiállsz, hogy szeretlek Balázs táblával? Nem lehet, egy fél órát nem lehet kérni holnap?
6: Nem érdemled meg.
5: Na jól van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögöttes szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
6: Mi a zsüllel, köszönjük.
5: Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgy is találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
9: Persze.
5: Jó.
6: Nem úgy, mint te, aki ilyen bunkói
5: fölse hívja. 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos véget ért. András nagyon jó barátom volt egyébként, tényleg. Vigyázz magadra!
6: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük, Csaba, Zsüllel.
5: Jó, gyerekek, velük.
6: Vége a rádiónak.
5: Barhúzzuk a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
6: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
5: Igen.
6: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
5: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, igen, de toxikusnak kell lennem.
6: Így van, így van. Tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelkiállapototokban erre a táblára ráírnátok?
5: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy nem, jó, hogy vagy, nem, pont, hogy mosolyog ingyen van. Tehát az ellenkezőjét.
6: Tönkre kell tenned az embereket, jó, a társadalmat.
5: Várj. Nekem is Annának van egy mondatom, vagy mert külön, neked, ki tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van. Tehát lehet, nektek, bárki. Nektek a szép vagy, mosolyog, mi ingyen van, így. De jó, hogy vagy, büszke vagyok
6: így
5: rád.
6: Így van,
5: finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
6: Igen, igen. És ti vagytok azok, akik a következő zseni kereszteződésnél zseni várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden jó érvényét veszti, amivel okay mi Zsüllel mosolyogva
5: mondom,
6: álltunk.
5: Mondom. De te ott állsz, jó.
6: Igen,
5: jó.
6: Tehát mi ott állunk Zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
5: Jó, Laci már elmondta az ő táblájának, kérj tőlem bocsánatot.
6: Háj, de jó vagy.
5: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
6: Érezd magad szarul.
5: Igen, így írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, mi a mondatod?
8: Ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
5: Én fölírnám a nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát a nagyon nagy mondatomat fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Zsül, tarts fel a tábládat, Zsül, mit ír? De Zsül, legyen szép napod, meg a jó, hogy vagy.
6: Tessék.
5: A büszke vagyok rád. Hányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
6: Én tudod, mit írok föl?
5: Anna,
6: tudod,
5: mit írok tényleg az föl? Ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Tudod, fölírta Zsül, hogy büszke vagyok
6: tudod,
5: rád.
6: Hát mit írok
5: most,
6: föl?
5: Most tök lendezek.
6: Tudod, mit írok fel?
5: Mi?
6: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt, én, ezt ide, fogom,
5: Anna,
6: én ezt adom át.
8: Nem, Balázs, engedd el, hát ezt nem figyelj.
5: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi? Jó, hogy jöttél, mikor mész?
8: Ez is jó.
5: Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
6: Jaj, de
8: és rajzolt
6: Zsula
8: egy napot.
5: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért na, tart itt ez a világ? Hát érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjön, figyelj. Dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, mert valójában ott van. Belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni. Vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Hogy apró, hülye kis, banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Jaj, nagyon jók vannak. Na jó, gyerekek, oké, köszönjük
8: fel
5: szépen.
8: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
5: Igen, felkelt a nap, de vagy a ronda vagy. Nagy számot, húzzál tovább. Remélem, jó vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
3: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert

0: együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is!
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Országos eseményt rendeznek a Kecskeméti Egyetemen, veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Idén szeptemberben is lesz nagykőrösi aranynapok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Neumann János Egyetem ad otthont a 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciójának. Fülöp Tamás az egyetem rektora a rendezvény kapcsán kiemelte. A konferencián a legkiválóbb hallgatók, témavezetőik, az opponensek inspirálhatják egymást, és olyan értékeket teremtenek, amelyek hosszú távon is meghatározzák a magyar tudományos élet jövőjét. A 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciója április 22-e és 24-e között zajlik majd Kecskeméten. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
4: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
3: Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Szeptember 11-e és 13-a között ismét benépesül a cifrakert. A háromnapos eseményen hagyományőrző és családi programok, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Lesz felvonulás, interaktív gyermekműsor, táncelőadás, autós találkozó és arany kedvenc ételét, a csirkepaprikást is meg lehet kóstolni galuskával. Az egészségligeten szűrésekkel és tanácsadással várják az érdeklődőket. Lesz fotófal, vidámpark, a gyermekszigeten pedig manófalú, hagyományőrző fajátékok, buborékfújás is várja a legkisebbeket. Vasárnap megtartják a nagykőrösiek nagykőrösért díjátadó ünnepséget is. A programok ingyenesek, a részletek elérhetők az esemény honlapján. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
6: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
7: Időjárásunk, Ferenc?
8: Napos.
7: Köszönjük szépen!
9: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
10: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
11: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána hogyan mesélnek.
12: Pillanatnyilag nem kapcsolható.
6: Eddig jó, Laci.
10: De a nap SMS-e már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt. Igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
11: Miért nem?
10: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
11: Jó. Ja.

0: Legyen Tibi. Ne egyezz ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
1: Egy jó szóra számítom.
0: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomid, ne add oda a
1: Tibit. Mit kell érzek Dénes, de a jó szó.
2: Dargoncás és Éva.
0: Halló!
3: Tessék, Balázs, Attila.
0: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, itt a Rásko Eszter, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
1: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy nem, most már ne farolj ki.
0: Zavarhatunk egy pillanatra?
3: Persze.
0: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
3: Gépészmérnök. Debrecen.
0: Gépészmérnök vagy Debrecenben, gépészmérnököt. Aha. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
3: Jól vagyok, köszönöm.
2: Van meló, megvan a család. Boldogság van, nyugalom, béke.
1: Túsz vagy?
3: Így van. És veledtek.
0: És velünk? De kedves vagy. Rendben. Jól vagyunk, meg vagyunk. Munka egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
3: Szeretem, igen.
0: És már
3: el vagyok.
0: El vagy vele.
3: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
0: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
3: Igen, már bent.
0: Már bent vagy a munkahelyem. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
1: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
3: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Oh. Én is, mikor van időm, szoktam, de
2: ma nem.
1: Négy éved, de nincsen.
0: De gépészmérnök vagyok. Nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
3: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
2: Csáó. Mérnök úr.
0: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
1: Ezt egyre szeretem bennük, hogy...
0: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
1: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. De te megnyugodott.
0: Nem túl közlékeny a magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszeppen egy kicsit ettől.
1: Erre borod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
0: Igen, jó, én női hangot érzek.
4: Igen, tessék.
0: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra. Rásko Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
4: Igen, tessék.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz a legelőször.
4: Endre vagyok.
0: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el? Merre vagy?
4: Veresegyház.
0: Mivel foglalkozol, Endre?
4: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
2: Mérnök reggelünk van.
0: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
2: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
0: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan? Mit csinálsz?
4: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtómű alkatrészeket újítunk fel.
2: Micsoda?
1: Pont jó, hogy beszélünk.
2: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
4: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzá kell.
0: Wow, és ezt így megszerelitek, és visszakülditek, hogy ott összerakják.
4: Igen.
1: Akartam kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
4: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
1: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni, ez nagyon izgi.
4: Igen.
0: Ez milyen durva, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
4: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
2: Vizergépet például szervizeltek?
4: Például azt is, igen.
0: Aha, de hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltak?
4: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják, tehát más szájtok.
0: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy
4: szép? Persze, azt maszekba, persze. Délutánonként.
0: Igen, megkaptátok
4: az a garázsba.
0: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből. De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó. Akkor jó állapotba kaptunk el.
4: Így van.
0: Hát ez nagyon menő.
2: Nyaralás terveztek.
4: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is, akkor lesz.
0: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
2: Mi a célállomás?
4: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
2: Legjobb.
0: Nagyon menő. Figyelj, a sólyomi csókoltad, azt írja.
4: De jó, köszönöm.
0: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltad, azt mondja, hogy kolléga.
4: Igen, azt tudti. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
2: Na ez az, sólyomi kezdje dolgozni.
0: Sólyominak szóljunk, hogy kezdje le dolgozni.
4: Túlnya bukta. Igen, szépen kín vagyok szüneten, úgyhogy mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy miért rádióznak.
0: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan.
4: Hát ez jó, az egy jó reggel akkor.
0: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban. Köszi.
1: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
0: Igen.
4: Nem kell.
0: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Hello. Ciao.
4: Köszi szépen, sziasztok!
0: Hello, hello, hello. Túl jó arcmérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
1: Ez biztos,
0: mérnök.
1: Hogy valami alumni adatbázisból van.
0: A Laci, mondom, a Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
1: tervet. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
0: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból.
1: Szerintem nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymásra vannak hívásba.
2: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
0: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
2: Jó, harmadik mérnök.
0: És jól vagyok. Miskolcom vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
1: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
0: Azt, arra én is.
1: Ugye? De más indokokban.
0: Igen.
1: De
0: jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
1: Ú, átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
0: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk!
5: Igen.
0: Zavarhatunk egy pillanatra?
5: Tessék.
0: Itt a Rákóczi Feri van, itt a Rásko, egyszer meg a Sebestyén Mázs, egy rádióműsorból telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
1: És ez nem számít zaklatásnak.
0: Így van.
1: Nagyon fontos információ.
0: Hogy vagy ma reggel?
1: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
0: Jó, Imre Targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
2: De melyik az fontos?
0: A baloldali nagylábúja hiányzik, Targoncás, és...
1: Szexfüggő.
0: Szexfüggő délegyházát dolgozik a bányatavaknál.
2: És valaha mérnök volt.
0: És egyszer mérnök fontos. Volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
5: Halló!
0: Halló! Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebestyén Balázs.
5: Én Magyar Géza vagyok.
0: Hello Géza! Hello, Géza. Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
5: Igen, miről van szó?
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekkel, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
5: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
0: Na, miért?
5: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
0: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
1: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
5: Hát öt unokával el lehet képzelni, Osztan hogy neki. Nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
1: Géza, te nem hangzol szeret. Nagypapának. Igen, ez a 30-as férfi hangod van.
5: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
2: Köszönjük, még egy fontos, Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
5: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
0: Komolyan mondom, ma csak mérnököket mérnököt hívunk. Csak mérnökök vannak.
1: És milyen mérnök igen? vagy?
5: Igen. Hát tudod, ilyen műsor. Aha.
1: Milyen mérnök vagy? Gépész?
5: Híradástechnikai
0: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
5: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam. Tehát
0: és most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
5: Én most Nagykőrösön vagyok.
0: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapotban van a magyar így kedden reggel.
1: Jó? Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
5: Köszönöm szépen. Szép napot.
0: Hello.
2: Köszönjük. Ciao, ciao, hello.
0: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Egyébként tényleg.
1: Én posztrom.
0: Halló, jó reggelt kívánunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra.
6: Jó, egy persze. Sziasztok.
0: Hello. Mérnök vagy, ez nagyon fontos nekünk így ma reggel.
6: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
0: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
6: Bankba dolgozom.
0: Bankba. Helyileg merre?
6: Budapesten.
0: Ó, akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
6: Melinda, nem mondtam. Sziasztok.
0: Szia, Melinda. Hello, ciao, Melinda.
1: Na, jól van.
0: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
6: Nagyon jó, köszönöm szépen.
2: Most nem vagy bent.
6: Munkával indul. Tessék?
2: Bent vagy a bankban?
6: Igen, dolgozom.
2: Milyen laza?
0: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
6: Igen, itt vannak a kollégák is.
0: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
1: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
6: Nem inkasszózunk, nem nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
0: Rendes bankosok vagytok.
6: Persze, természetesen.
0: Nagylábújad megvan, Melinda, ez nagyon fontos.
6: Nagylábújam, persze. Ja. Miért ne lenne?
1: Ha nem, most egy olyan embert keresünk.
0: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixelnek, hogy találunk egyet. Jól van. Mi a jóket oka? Van valami oka? Különösképpen ugye júniusi jóket?
6: Hát, veletek beszélünk, persze.
0: Az nagyon jó.
1: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
6: És... Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió egyet szeretjük.
1: Na, figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne a stúdióból, bárkitől van esetleg? Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
2: Annácska, vagy Annának, Laci?
1: Vagy Iszi? Vagy, Anna. Vagy...
6: Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
1: Na jól van, akkor na. Ezek szerint minden tudsz rólunk, ez is valami.
0: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már le, intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
6: Mit csinálok? Semmit.
0: Ez a beszéd.
1: Ti az a fajta munkahely
6: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
1: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
6: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
0: Aha, tehát vannak ilyen barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
6: Persze, jól van.
0: Oké, és ismered a műsort, szoktál minket hallgatni?
6: Persze, szoktanak, minden nap.
0: Aha,
6: mikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
0: HO, hát a HO hát, az, igen.
2: Nagyon
0: az.
2: Szeretek én is.
0: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
6: Igen.
0: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
6: köszönöm,
0: ott.
6: Köszönöm, nektek is.
0: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
6: Hello.
0: Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus szám generátorából került elő Melinda is.
7: Halló?
0: Igen, halló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyéves Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
7: Igen.
0: Hogy hívnak? Szia!
7: Martin Tibornak.
0: Tibor, szia Tibor! Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
7: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
0: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
7: Székesfehérvár.
0: Fehérváron értünk el.
2: Fecsvéden.
0: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvéleménykutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
7: Ja, jól vagyok, köszönöm szépen, hétvégén lesz az esküvöm.
1: Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
7: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nagy.
0: Aha. Párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
7: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
1: Mi jaj. Volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
7: Soroljam.
2: Jöjjön, gyerünk.
1: Figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
0: De fia, a táncóra mindent elmond. Tehát az minden.
2: Hogy az te... olyan szép, nem áll.
0: Szegény.
2: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
7: Klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket, de...
0: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
7: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
0: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen, mióta vagytok együtt?
7: Két éve.
0: Hú, és
1: akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy. Hát
0: vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
7: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
0: Esküvő után. Aha. Hát
1: önkéntesen veszel részt ebben.
7: Így van, abszolút.
0: És merre lesz? Nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
7: Balaton világos van lesz.
0: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. De ja, szép, jó, igen. Hát egy szép jövő. Eztek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
7: Mennyasszonytánc nem. Mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
2: letegye a kis pénzeket.
7: De mennyasszonytánc, mint úgy arra,
1: egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
7: Ide lehet utalni.
0: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmixgép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
7: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk.
1: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
0: Igen, ott lehet majd látni.
1: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
7: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
0: Nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
7: Igen, nagyon nagy.
0: Hogy remekte? Igen,
2: igen, igen, igen, igen, hallja.
0: Hallja, hallja a párod most egyébként?
7: Szerintem nem, mert nem szokott rádiózni.
1: Retrót hallgat.
7: Igen, igen, igen, igen.
1: Arra gyakorol.
0: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
7: 33.
0: Hát, évfélkor kérdezi egy hallgató, évfélkor vonatozás, de milyen, azért a számíthatunk erre lesz?
7: Igen, igen, igen, igen.
0: Jó. Klasszik esküvő, telesportzöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jó,
2: meg van már, hogy kilopja el a mennyasszonyt.
0: Azzal vigyázzatok az ilyen túlvezérelt rokonnal, vigyázzatok, igen. Na jó, van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
7: Köszönöm.
0: Kitartást, erőt, és
2: leszel egyszer még szabad.
0: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állt. Csáv, csáv, csáv, csáv.
1: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebesti Balázsa.
0: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
1: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
0: Esküvő, esküvő. Esküvő. Esküvő. Hát, kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó, jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
1: Laktózos. Szerintem laktózos érzik.
0: Haló, jó reggelt kívánunk!
7: Igen.
0: Valakit nagyon
1: jó reggelt, a szomszédban nagyon van, kiabálnak.
0: Igen, zavaratunk egy...
7: Nem találtam, de nem tudtam.
0: Igen, zavaratunk egy pillanatra, rádiós közelmi kutatást végzünk Rákóczi Ferenccel, Ráskó Eszterrel.
1: És Sebestyén Balázsra.
7: Jó, de igen, már
2: kicsoda,
1: úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
0: Ki a kolléga ott melletted?
1: Le, hogy már letetted.
2: Letetted,
1: kutya!
0: Szaktanári! Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
1: Ez mondom neked, ez egy brigád volt.
0: Nagyon keménybe voltak.
1: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak. Vissza kell menni a tüzépre.
0: Nagyon

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
5: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kuponajánlatként.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvasd el a használati útmutatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
9: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
11: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csapd le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral most csak 189.999 forintért július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
14: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
17: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
16: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
19: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszky meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
20: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
21: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
22: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
0: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Kirakat versenyt hirdet az iparkamara, szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, hagyományőrző eseményt rendeznek Bugacon. Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten, a Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Nem fogadnak ügyfeleket a Nagykőrösi utcai hivatalban Kecskeméten. Holnap áramszünet miatt szünetel az ügyfelfogadás a népegészségügyi főosztályon, és a Kecskeméti járási hivatal népegészségügyi osztályán olvasható a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal honlapján. Kérik a lakosság megértését. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázs!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Egy kis észak-koreai kis hírecske. Mi történik Észak-Koreában? Te láttad ezt a ballonos hírt?
3: Nem. Mi ez? Nem. Észak-Koreában mi történik? Demokrácia.
2: Észak-Koreában demokrácia nincs. Deficit van. Az nincs. Nem tudjuk, hogy nagyon mi van, mert nagyon zárt ország, ugye? Tehát, hogy igazából sok hír nem jut ki. Se ember nem jut ki. Senki nem jut ki, meg nagyon be se jutnak újságírók.
3: Várj,
2: de tudjuk, hogy nem élnek jól.
3: Ha bejutnak, akkor úgy viszik őket körbe, hogy óriási, hogy csak a propagandát mutatják nekik. Tehát jó létbe élő állampolgárokat mutatnak, 5 kilométerrel arrébb éhező emberek vannak. Ez szóval nagyon kemény.
2: Igen. Igen. Kemény. És ugye az van, hogy most kitalálták az észak-koreaiak, hogy ilyen zsákokban kezdik el bombázni Dél-Koreát, és kiderült, hogy a földet ért zsákokban vegyesen volt szemét, műanyagpalack, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. És figyelj, és lefotózták a dél-koreaiak, hogy megérkeznek ezek a zsákok Észak-Koreából. Na ennek vajon mi az üzenete? Itt vannak a ballonok, megjöttek, és kiderült, hogy ugye 4-4 írtam, hogy az Észak-Korea több mint 150 fekáliával és szeméttel megkapott léggömböt küldött Dél-Korea területére.
3: Aha. Mi lehet a felirat? Mert van a léggömbökön felirat.
2: Azt
3: ezek
2: tudom
3: úgy
2: elolvasni.
3: Néznek ki gyerekek, mint ilyen nagy óvszerek, és az alján van a csomag valóban.
2: Igen.
3: Alján van a csomag. Szerintem ez egy bizonyíték, hogy igenis mi jól élünk itt, mert vannak műanyag palackjaink, elemeink, akkumulátoraink és kakink.
2: De ezt így nem tudják hova tenni, és akkor így átrakják a másik oldalra.
3: Ahol van hely, akkor az ott azért van.
2: Igen. Azt mondja Kim Jong-un, ugye nagyon begőzölt azon, hogy Dél-Koreából néhány nap röplapokat repítettek át az északi határon, és erre lehetett a válasz a szőuli, vagyis a dél-koreai vezérkar jelentése szerint, hogy léggömbök helyi idő szerint kedd éjszaka meg is érkeztek Dél-Korea területére, különféle helyen landoltak.
3: Megvan az észak.
2: Vegyes szemét, műanyagpalac, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. Elhiszed, de normálisak.
3: Megvan a, hogy hívják a nagy gyűlés, az észak-koreai diktátor, hogy összehívja a vezérkart. Uraim, ez a röplapszólás bosszúért kiált.
2: Igen.
3: Mink van.
2: Toroljuk meg.
4: Szarunk, igen. Főnök, szarunk, az van, gyerünk.
2: Dél-Koreába szokott menni így a segély, át Észak-Koreába, azt mondják. Na most ők ezt akkor visszaküldték, csak részben a maradványokat. Igen, az észak-koreai atombomba.
3: Mi van, ha rossz felől fúj a szél?
2: Akkor nem jön át.
3: És akkor várnak, addig vár, amíg nincs déli szél, ami átviszi Dél-Koreába?
2: Akkor igen, meg kell nézni, hogy honnan fúj a szél. Igen, igen, az észak-koreai űrprogram. Igen.
3: Mi a baj? Hát most nyilván értjük, hogy mi a baj ezzel, de hogy tulajdonképpen ez a 150 zsák szemét, hát nem volt olyan sok, ha Magyarországon szétnézel egy ilyen szed magad szemét akcióba, sokkal többet összekaparunk, mint ők, amit most átküldtek. Hogy ez például diplomáciai fricska?
2: Szerintem igen.
3: Amikor egy ilyet, és mi a megszólás?
2: Szerintem igen. Valamilyen röplap átmehet a Dél-Koreából, lehet, hogy akár az észak-koreai állam, vagy a vezetés ellen, vagy bármi, és akkor erre ezt visszatolták, hogy akkor ezt nektek, itt van a fricska. Hogy ne küldjetek nekünk semmit.
3: Addig igen. Jó egyébként, míg nem ballisztikus rakétát küldenek, ugye? Már nem tudjuk, hogy van-e, vagy nincs. Azt mondta Kim Jong-un, hogy nagyon fejlesztenek mindenféle rakétaizét. Amíg nem azt küldik, hanem egy kis kakit, én boldog vagyok.
2: Igen, igen, igen, inkább a szemét menjen légömben. Igen, ez egy jó kis történet, igen.
3: És még egy fontos dolog, hogy lehet, hogy ezt nem is egyébként a koreai vezetés, az észak-koreai vezetés találta ki, hanem ez egy új szökési módszer lesz. Most ugye azt kísérletezik ki, hogy hány kilót emel a léggömb. Emlékeztek, amikor Janit Balaton partján megröptették.
2: És repült is.
3: És
2: nagyon sok héliumos lufi kellett hozzá, igen. De föl tudott emelkedni, igen. A levegőben. Ugye, igen. Volt egy kötél, egy vezető szár, amin nem engedtük elrepülni, de Jani fölröpült. Tehát, hogy meg tudtuk emelni. Na. Nem kevés lufi kellett hozzá.
3: Így van, tehát most ez lehet, hogy ez egy kísérlet, ugye, a helyi emberek így fognak átszökni majd Dél-Koreába. Egyelőre szeméttel próbálták meg azt kipróbálni, hogy mennyi, hány kilóra kell lefogyni ahhoz, hogy át tudj menni a lufival.
2: Igen.
3: Észak-Koreában a fogyókúra az egy ilyen népi nemzeti vonal, tehát támogatott, ugyanis nem igen. Kapsz enni.
2: Nem nagyon van mit ugye? Enni. Elvileg, hát azt halljuk, de valószínűleg ez igaz. Igen.
3: És akkor most zajlik a kísérlet, hogy mikor tudnak elindulni vele.
2: Na jó, de hány ilyen szomszédi viszony lehet, gyerekek, amikor így fogod és átdobod, ő visszadobja. Te átdobod, ő visszadobja. Nem?
3: Tehát, hogy az... igen, nem a miénk, véletlen esett át.
2: Igen, hányan szenvednek a rossz szomszédi viszonyt. Észak-Korea, Dél-Korea, mint a gyerekek egyébként, nem? Két tesó, aki marja egymást. Észak-Korea, Dél-Korea. De ez a szomszédi viszonyban is megvan. hogy átdobod, átteszi, visszateszi. Nagyobbat teszel, visszateszi. Hányan küzdenek így ezáltal? Vagy ettől? Nekem mindig jó szomszédaink voltak, nem volt ilyen szomszédháborúban igazán részem, de azért ez nagyon meg tudja keseríteni.
3: Hát nálunk új kígyóson ez egy népnemzeti vonal volt egy darabig, pedig ugye rendes paraszt emberek élnek még most is ott, de volt, nekünk volt egy rokonunk, aki küzdött a szomszédjával. Igazából nem
2: voltak jobban?
3: Hát nem nagyon, de pont ez az átdobálós rész, amit nem értesz, mert hogy az egyből kiderül, hogy az nem a tiéd. Ugye? Tehát ha a szomszéd átdob valamit, amit neked nincsen egyébként, tehát
2: igen,
3: akár
2: ami
3: szemétet,
2: nem te vagy.
3: Ami nem te vagy, az egyből kiderül, hogy csak onnan jöhetett, és akkor a rokon visszadobta, a szomszéd ezen fölháborodott, hogy miért dobja vissza, és elkezdődött a beszélgetés, hogy de ez nem lehet az enyém, mert nekünk ilyen nincsen, tehát ezt te dobtad át. Nem, hiszen most dobtad át. Igen, de én azért dobtam át, mert egyszer már átdobtam.
2: Igen. Ez ilyen megállíthatatlanul mérgesedik el nagyon gyorsan, nem? Tehát, hogy ez egy rossz szomszédi viszony megindul, onnan nem nagyon van kibékülés. Vagy onnan nem nagyon van, nem is tudom, visszaút. Ha egyszer az elmérgesedik, akkor elindul az egymás könyörtelen csesztetése. Nem tudom, hogy ennek... És egyik se lesz bölcsebb, mert hogy nem áll meg egyiknél se. Tehát az oda-vissza cseszegetés.
3: Ott kéne okosnak lenni, amikor azt mondod, hogy oké, üljünk le, ígyunk meg valamit, beszéljük át.
2: Igen, igen.
3: Mert nem szeretsz hátra vonulni, tudod? Tehát ha egy ilyen ízű buliba benne vagy, ott neked már harcállásaid vannak. Ott területvédelem van, a igen. Családod élete a tét, előbb igen. Vagy utóbb.
2: Ez vidéken van inkább, vagy Pesten szerintem agglomerációban? Vidéken?
3: Nem,
2: szerintem a vidéken megszoktam bá a szomszédot az ember, nem? Tehát ott, hogy tudod, hogy ki a szomszédod, ismered, valószínűleg a szülők is együtt laktak, vagy egymás mellett. Tehát ott valahogy azt szerintem én ezt békésebb dolognak gondolom. Nem feltétlen?
3: Ha jóba vagy, akkor igen. De ha nem, itt is, ha jóba vagy a panel szomszédoddal, akkor tök normális a viszony.
2: Aha.
3: Itt ugye nem tudsz átdobni valamit. Itt tudod, mi megy? A folyosói adok-kapok. Tehát a közös folyosó...
2: Japanában?
3: Igen, hát közös folyosón az... meddig tart a terület, a tiéd átlógott. Most ti jártatok át előttünk sáros cipővel, és pedig én most mostam föl a folyosót. Ott inkább ilyenek vannak. A szomszédi viszony, a kerítésen való átdobálás, az meg a vidéké.
2: Amikor fogod és fogod
3: amikor,
2: és
3: igen,
2: átrapod.
3: Átlógott a gyümölcsfám, de nem szedheted le a gyümölcsöt, hiszen az az én gyümölcsöm.
2: Azek annyira pitik.
3: Igen.
2: Ez annyira piti.
3: Na, ezt akartam mondani, hogy az a legalja. Tehát van egy cseresznyefám, amiből három ág átlóg. Én nem tudom leszedni, mert ahhoz át kéne mennem a kertedbe, de te ne szedd le, mert az az én cseresznyefám.
2: Igen. Itt nincs épés, csak háború írja valaki, aki valószínűleg...
3: Mondtam olyan, hogy lövészárkok.
2: Igen, valószínűleg itt meg ez nagyon, nagyon elmérgesedett. Igen, igen, igen. Nálunk a szomszéd letakarta a kéményt, mert felé ment a füst. Azért az milyen?
3: Hát így aztán megfulladt az egész család, mert visszajött.
2: Ez ugye letakarod a kéményt.
3: Hogy ez a föl kell mászni a házamra.
2: Hát meg az letakarod, hát azért az elég veszélyes. Igen. Nálunk a szomszéd a kutyát kuláztatta mindig az ajtónk elé, összegyűjtöttem neki havigyadagot zacskóba, feldobtam neki az erkére, még ő volt megsértődve. Igen, ezek a szomszédok általában nagyon önérzetesek is, nem? Tehát, hogy ez a legrosszabb egy önérzetes bosszúálló szomszéd, aki mindenért büntet és mindenért bosszút áll, igen.
3: Én a legjobb.
2: Na?
3: A szomszéd öreg lány azt mondta, hogy tőlünk mennek át hozzá a legyek, így azok a mi legyeink.
2: Na ez átok. De na, hosszú évekig élni így, én szerintem ez pokol. Tehát egy ilyen, gondold, egy ilyen nővel élsz, aki a legyekről azt gondolja, hogy tőled ment. Tehát, hogy ez gondold el. Hú, nekünk ilyen szomszédunk volt Diósdon, vettünk egy másik házat Török Bálinton. Mihály és Laura ott rohadnak azóta.
3: Mihály és Laura.
2: nem tudjuk, hogy kiről van szó, de nem lehetett túlságosan jó a viszony, igen. A szomszédunk elvett közel 200 négyzetméter területet tőlünk, mi vagyunk a szar szemét szomszédok, mert ügyvéddel visszaszereztük. Mi az, hogy elvett 200 négyzetméter? Mi az, hogy egy szomszéd elvett?
3: Kerítést építesz, és egy picit arrébb húzod. Így szoktuk csinálni. Vidéken.
2: Anyukám a szomszédon annyira összebalisztak, hogy sodrófával harcoltak egymás mellett. Egymás ellen esztergomban. Gondold el, mikor nekiállnak már verekedni a sodrófával.
3: Két nő.
2: igen. Végén már a lépcsőházban meglátták egymást, elkezdődött a harc. Nem áll. Jézus Isten. Vidéken az a baj, hogy a pesti paraszt kiköltözik vidékre, és zavarja a kakas meg az ilyenek. Na, ebben is van valami.
3: Ezzel egyet igen. Tudok érteni, hogy azért mindenkinek van a vidékről egy negédes álma.
2: Igen, egy romantikus álom, ami nem úgy van.
3: Így van, hogy gyönyörű kerted van, de ehhez semmit nem kell csinálni, mert az magától úgy van, minden reggel csönd van és nyugalom, nincs flex, nincs fűrész, nincs fűnyíró, nincs kakas. És amikor kiköltözik valaki vidékre, akkor szembesül, hogy ez nem így van. És innentől kezdve jön a szomszéddal való vitatkozás, igen. És a szomszéd mondja,
2: hogy hangos a kakas.
3: Hogy oké, én meg itt élek 50 éve, és azóta van kakasunk. Nem igen. Ugyanaz, mert néha lesz belőle egy jó pörkölt, de változó kakas, de a kakas az ilyen, az reggel kukorékon.
2: Igen. Nagyapám átment a szomszédot panaszkodni, hogy találta veteményesben egy negyed téglát, ő dobhatta át. Honnan tudja, kérdezi a szomszéd, onnan, hogy tegnap előtt én dobtam át, mert a tied, a veje volt. Panelban a fenti szomszédra riasztó pisztolyjal lövök a nappaliban. Ez tényleg a pokolban, hidd el. Jézus, atya úristen. Nagymamám egy közös portál lakott egy másik öreg asszonya, volt egy macska, aki mindenkinél evelté volt, amikor elpusztult a macska, egymás ajtaja elé dobálták két napig, hogy a tied, nem a tied, nem a tied. Érted? A halott macskát dobálták egymásnak. Nálunk a szomszédunk megette a kutyánkat.
3: Nem,
2: hív föl Anna.
3: Nem hiszem el.
2: Azt mondja már el nekünk. Persze, megette a kutyát, nyilván megette a kutyát. Azt, hogy eltette lábbal, oké, vagy eltüntette, oké. Honnan tudod, hogy megette?
3: Mert az elmondta, volt a terv, hogy megette. Hogy úgy eszi, hogy úgy tünteti el, hogy meg is eszi.
2: De nézzük, próbáljuk meg hát, ha elmondja. Ki eszik kutyát? Az idegesít egy kutya, akkor megeszed. Hát maximum elteszed lábalól.
3: Lehet, hogy kínai volt.
2: Nem eszed meg. Lehet, hogy kínai volt, igen. Az én szomszédom autógumikat tett ki a kocsi mögé, telepakolt a téglával, hogyha tolatok, kitörje az össze az autómat. Bosszúból mesztelen csigákat dobálok át hozzá.
3: És micsoda szellemi energia van ezekben.
2: De ugye, nagyon, borzasztó sok ilyen. Hatalmas diófa zavarta a szomszédot, mert átlógott, ő nem fog levelet szedni, tőből kivágatta. De akkor az azt jelenti, hogy a tetelkeden kivágatta
3: nem
2: a fát.
3: Nem vágathatsz ki egyszer a szomszéd.
2: Hát az hogyan? A szomszédunk olajjal, motorolajjal öntött el az utcát előttünk, hogy ne poroljunk. Az milyen dolog.
3: És micsoda környezet.
2: Milyen emberek vannak.
3: Sima följelentés, gyerekek.
2: Milyen emberek vannak. Atyaisten. Hétvégi telkünknél a szomszéd a levágott gazt állandóan átdobta. Megelégeltük, mert 20 deka élesztő ment az emésztőjébe. Intéztünk neki egy fürdőfelújítást. Azt tönkre teszi?
3: Hát visszanyomja persze az emésztő gödörből. Ugye elkezd dolgozni az élesztő.
2: Tényleg? Haló, jó reggelt!
1: Halló, sziasztok!
2: Hello, hogy hívnak? Ciao.
1: Hello,
3: Krisztián! Csak úgy az ország részt körülbelül lőjük be, hogy hol történt az eset.
1: Hát Feri, nem kell mondom, ez Alföldön történt.
2: Alföldön.
1: Nem volt kérdés.
3: Jó, de hát mondom azért mégiscsak. Jó, Észak-Alföld vagy Dél?
1: Szolnoktól nem messze, okay. Marfi környéke.
2: Jó, ez egy elmérgesedett szomszédi viszony volt?
1: Igazából nem, mi egymásokba voltunk, csak hát nem nagyon volt pénzük, valószínű. És így egyik reggel arra mentünk ki, hogy hát nincs meg a kutya. Kerestük mindenhol, és a öcsém átterett látni hozzájuk, és ott átlátott, és hát mondta át, hogy megtalálta a kutyát. Mi ennek örültünk első körbe, de utána láttuk, hogy fel van téve száradni neki a bundája.
2: Jaj, nem! Mi az, hogy fel van téve? Mi kihámozták a kutyát?
1: Német kutya volt. Igen, ez egy nagy kutya volt, és ott volt feltéve a bundája, és hát ő meg ott főtt egy bográcsba.
2: Ne csináld, Jézus Mária! De milyen szomszédod volt? Mi az, hogy megfőzött egy német juhász kutyát? Azért ezt nem szokták, vagy legalábbis nem tudom, hát legalábbis azért nem egy bevett dolog.
3: A bundáját el tudod adni farkasnak, ugye?
1: Nem, ő után azt ő hordta.
2: Jaj, ne. Jaj, ne. És akkor mindig láttad, hogy jön egy kabátnak álcázva? Ne csináld!
1: Téli időszak volt, és gondolom, hogy se ételem volt neki, se ruhájuk, és így megoldották a kutyánkkal.
2: És akkor kiment a rokonod, és látta, hogy ott bográcsban, ott az öcsét, ott fő a kutya bográcsban?
1: Igen, és ott volt mellette sajnos, mert ugye azt gondolom nem főtt meg, hát a feje letéve.
2: Ja, Istenem, ez nagyon kemény.
3: Igen. Hú, szerencsétlen kutya. Hogy Buksi, hogy örülné ezeknek a csontoknak?
1: Bobby-nak hívták szerencsétlen, de hogy befejezte a pályafutását.
3: Igen. Mit mondtatok, hogy mi, de beszéltetek erről, hogy szomszéd? Hát azért ez
1: hát utána kutya. Megbeszéltük, de az nem publikus, mert nem volt szép a sztori vége. De utána igen, utána azért átbeszéltük, hogy ezt még egyszer nem kéne.
2: Átbeszéltétek, értem
1: nem,
2: ezt a
1: nem volt kutyánk, utána már nem mehetünk kutyát vinni, mert veszélyes környéken laktunk.
2: Azt mondom, ezért ez kemény az ilyen szomszédi viszonya, nem is nagyon tudsz mit csinálni, ő se akar költözni, te se akarsz költözni, de azt még azt is el tudja rontani, hogy a kertbe legyen kedved kimenni. Szóval, hogy ezért ez így kemény ebben a formában.
1: Ez egy igen. Ez
2: azóta is ott vagytok, hogy egymás mellett vagytok azóta is, vagy eljöttetek?
1: Nem, ez már régen volt, ez 2000-ben történt, én azóta külföldön él a családomban, ez még akkor történt, ez 24 évvel.
3: Jó, de nagy kérdés, de kutyád is van?
1: Macskánk van.
2: Macska.
1: De az csak bent. Azóta csak bent megyük tartani az állatokat, kint nem, mert mit lehet tudni, látjátok.
2: Igen, kicsit ilyen Hannibal Lecteres, de ebédre nem hívott meg a kutyából. Tehát az írja, hogy az lett volna durva a szomszéd, meg is hív. Igen, kóstolottad.
1: Nem, hál' Isten. De ez megtörtént, szóval
2: mindenki vigyázzon
1: a kutyájára.
2: Simán el tudom képzelni. Tehát ebben csak megdöbbentő a történet, de nem hihetetlen. Szóval meg ahogy elmondod, én azt gondolom, hogy ez igaz.
1: Az Alföldön nem, igen.
2: Igen.
3: Jó, most ne sározzuk be az alföldieket, hogy állandóan megeszik a szomszéd kutyáját, rendesen sertésből szoktunk olvászt
1: csinálni. De néha előfordul.
2: Mi mérgesedett el ennyire egy viszony, mikor már szomszéd megeszi a kutyádat? Tehát az mi tud ennyire elmérgesedni? Akkor ez egy hosszú távú szomszédvita volt, gondolom, nem?
1: Igazából jó, nem volt semmi gond köztünk, megkérdeztük, hogy miért csinálta, és azt mondta, mert ugatott.
2: Hogy ez volt a magyarázat arra, hogy megette a kutyát?
3: Mit csináljon?
1: Kutya, mondtam neki.
3: Igen, nyávogni nem tud, szegény.
2: De nem jelezte, nem jött át, nem szólt, hogy legyen csendesebb. A kutya egyszer csak rotyogott a bográcsban a német juhász.
1: Igen, átjött és átvitték láncot, de utána legalább visszaadták a láncot. Csak már nem volt rajta kutya.
3: Nem áll.
2: Azt a mindenségét.
3: Az a mekkora sutyóság, hogy a láncot vissza.
2: Nagyon kemény.
3: Hát legalább ne szóltak volna.
2: Igen. Mennyi időt éltetek utána még egymás mellett? Tehát utána ez még meddig tartott ez a szomszédi viszony?
1: Még két évet.
2: Két éve. De nem tűnt el semmi, nem történt semmi, tehát utána ez úgymond idézőjesen rendeződött.
1: Nem volt állatunk több, nem mehetünk tartani. Igazság szerint.
2: Azt a mindenségét neki. Azért ez kemény.
1: Ez megtörtént teljes mértékben.
2: Én elhiszem, abszolút.
3: És egy feljelentés nem adtál be a rendőrségre? Hát figyelj, ez állatkínzás. Nem is kicsi.
1: Igen, persze állatkínzás, de ők egy elég ilyen furcsa család voltak, ilyen nagyon balhés család voltak.
2: Meg. Ja, nem akartátok elmérgesteni
1: még jobban belevinni, nem.
2: Hát igen, egyébként meg az ember fél, vagy sokan vannak, vagy többen vannak, vagy igen, akkor azért...
1: Kisgyerek volt a háznál, nálunk is ilyen öcsém, mi pici volt, nem mertünk belemenni jobban, de utána ilyen nem történt, mert nem volt több állatunk.
2: Azt a mindegy.
1: Fokkal nem tartottunk, tényleg.
2: Na jó, hát köszi, hogy elmondtad azért az egészen. Mert SMS-ben ugye beolvastuk, csak azért hívtunk föl, mert ezt mi se akartuk elhinni, hogy el tud mérgesedni hát szomszéd viszony, de hogy valaki a bográcsba teszi a másik kutyát, azért ez egészen szürreális.
1: Valaki elmesél, és ezt én nem látom, azt mondom, hogy hazudik, de az abszolút megtörtént.
2: Igen, tényleg. Kemény. Jól van, de most nyugi van, körülöttetek.
1: Persze, most már kívánja külföld, na, itt a szerencsére nem annyira vannak ilyen fajta.
2: De nem emiatt mentél külföldre, hanem ott laktok, vagy ott éltek?
1: Southampton szílekünk, igen, Londontól nem messze.
2: Uh-huh. Igen. És milyenek a londoni szomszédok? Nyugisak? Nem esznek kutyát?
1: Köldöznek el mehetünk lévő szomszédok, de...
3: Megettük a kutyájukat.
2: Igen, nem szeretik, hogy azon, hogy mi is megesszük a kutyájukat.
1: És az is ugat, szóval veszélyben van. Azok azért mennek el. De nem, szóval itt minden okés. Minden okés.
2: Minden oké. Na jól van. Köszi, hogy elmondtad, kemény.
1: Igazán nincs mit.
2: Ciao.
1: Tényleg az. Sziasztok.
2: Hello.
3: Nem egyedüli az eset.
2: Görcsben van a gyomorom a sztori hallatán, írja valaki.
3: Hát gyerekek ez.
2: Én szerintem ez nem egy egyedi eset. Szóval az van, hogy simán el tudom
3: kérdezni.
2: Jönnek az eset, simán el tudom gyerekek. Annyi a sztori van, ami el se jut, meg azt gondoljuk persze itt Budapest, hogy jaj, ne viccelj, már túlzás, meg hazudik. Simán el tudom képzelni, hogy kimész, és ott van a kutyád bográcsban, és megnyúzták, és ez egy teljesen hétköznapi dolog, sajnos. Durva, de hogy ez csak így nekünk
5: kemény. Agató rá is fűzött erre. Szereted a Bobit? Szedjél még!
2: És én vagyok, ha így értem.
3: Az érzéketlen tahó.
2: Jó, hallgató küldte.
5: Hallgató?
2: Szeretem Bobit.
5: Szedjél még.
2: Jó, muszáj ezt a sztorit valahogy oldani egy kicsit. Na. Szereted a Bobit? Igen, akkor még egy tányérra.
3: No kedli hozzá, savanyú.
2: Gyerekek, nagyon kemény. Igen. Finom is az a bundás kenyér, írja valaki. Na jó, álljatok velé, nem tudjuk folytatni.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit bunka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
6: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
6: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Éves nagy takarítás indul a budai utcai piacon, megkezdődött a búzaadományok gyűjtése, megújul a Bajza utca egy szakasza Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A mai nappal megkezdődik a budai utcai piac idei ütemezett nagy takarítása és fertőtlenítése. Több lépésben zajlik majd a munka, közölte a kecskeméti piac. Elsőként a piac csarnok belső tere tisztul meg, ezt követően

0: mélyponton várják a felajánlásokat, mondta rádióknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien hozzátette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
1: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: Bács-Kiskunban 4 gyűjtőponton várják a termelők búza felajánlásait. Megújul a Bajza utca egy szakasza Kiskun Félegyházán. A Mikszent Kálmán és Kafka Margit utca közötti részen dolgoznak, írja a Félegyházi közlöny. A szakemberek megerősítik a burkolatot, rendezik az útpálya széleit, korszerűsítik a szerkezeti elemeket, javítják a csapadék vízelvezető rendszert, felújítják a szegélyeket, de a csatlakozásokat és a kapubehajtókat is rendezik. A területen a közlekedők időszakos forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Északára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Milyen időnk lesz?
5: Ketté szakad az ország, öcsém! Már hogy időjárásilag is 28, meg 40, meg eső. Meg...
4: Köszönjük szépen!
6: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
4: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodszorra csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futó versenyeken bevezetik a női piszuárt.
5: Na várjál.
4: Na álljunk meg egy pillanatra.
5: A maga a piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon
4: igen?
5: Volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
4: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
5: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
4: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
7: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok egy
4: dézsaszerű valamiben.
7: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
4: Igen.
7: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljad ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
4: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
5: De tehát... van, ez ajtó. Tehát, hogy érted,
7: csak bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
5: Csak egy ilyen félkör?
4: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
7: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
4: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és 3 másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
7: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy meg pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
5: ez futóverseny, itt nincs portékád.
7: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
4: Lettolod a nadrágot.
5: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugyi.
7: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
4: Te miben futsz? Esküvői ruhába?
7: Igen.
5: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
4: És... Síruhában vagy
7: nem,
4: ezek?
7: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ez egy fesztivál. Rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
4: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsit labirint

0: klasszikus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilést. Ez nem egy kényelmi
1: de
0: dolog.
1: De csak be lehet látni.
0: Igen, belátsz, konkrétan nyitva van a teteje, persze.
1: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és az, tehát ez nem jó így. Ez nem lett jó kitalálva.
2: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
1: Senki ne lássa a pizsámat pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
0: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
1: Hát, attól függ, ha most azt kell eldönteni, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
2: Magasítsák meg.
1: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucská befele a nő. Nézi a másikat.
0: Hát nem, hát mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucská.
2: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
1: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
2: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
1: vagy. De mi az
2: vagy.
1: Etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisilés.
2: Nem, vagy... nem vagyunk hülyék.
0: De nem odalépsz csöndben, konstatálsz, igen.
1: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valaki nagyon erősen pisil,
0: ilyen
1: nagyon csobogós, az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
2: Ja, direkt visz magával vízet egy flakonból.
1: Nem, közben. Hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bar nyomással elhagy a testét, tudod, ilyen igazi ló.
2: És akkor büszkén körbenézel, hogy akkor,
1: és én voltam. És akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
0: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
1: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
0: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és...
2: Ha haverral mész, akkor
0: dumálsz. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
2: Van ilyenünk?
0: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
1: Én tudom az enyémet.
0: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
1: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállította az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt hiszem, hogy az én telefonomnak a neve...
2: Ez
1: nem a te házasságot, felírt az enyém.
2: Sok veszekedés után gondoltam.
1: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás
0: legjobb.
1: Nem ez a film, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjobb.
0: Ja, a tudás legjobb, igen.
1: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
0: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
1: a telefonodnak.
0: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a tudás...
1: Eltopolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
0: Aha, legyen. Én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Oh. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
1: Mennyire vicces?
0: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
2: Igen, ki akadt rá erre?
0: Hogy akadnak rá United Airlines, amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
2: beteg.
0: Azért túl biztosítva?
2: Ez beteg.
0: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
2: plafonon nem megy át a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
1: meg az azbest
2: wifi, meg a emelet wifi.
0: Komoly vasbetonból építkeztetek.
2: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
0: Nincs, nincs, én nagyon sokan elnevezik.
2: Balázsék a... wifi-e? Hát né, hülyeség, mi
1: nem, nekünk a dögös kancák XXL.
0: Tedd oda, hova nem való, 1-2-3.
2: Zsülnek biztos, hogy van.
0: Zsül, úgy képzelem, hogy az összes wifi-ének van neve, az összes bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezik.
1: Jó, csak egy, hagyj kérdezni, csak annyit kérdezik, science fiction?
3: Júles.
0: Júles!
2: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPodsod?
1: Az füles, fules.
0: Az meg fules.
2: Az is Zsül. Jó.
3: Ahogy, de Zsül telefonja.
2: Zsül.
0: Mennyire telefonja. Kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
1: elmondom,
0: adni a
1: wifi-nek? Sok szomszéd kell hozzá. Tehát, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudj, meg de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
0: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
1: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a wifi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, egy, mondom, 1-0-9 darab ötös.
0: Hát én nagy, ez, nagy LVVLK, igen, ha megfogod.
1: Dollárjel.
0: Igen.
1: És igen.
0: Az a jelszó megosztása.
1: Igen, igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifi-ket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
0: Náluk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Nem. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King.
1: Ne.
0: Azt a mindenségét neki. Úristen.
2: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pinceajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szeszit a hatodikon.
0: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
1: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
0: Acceleri bomba.
1: nem mindegy.
0: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra ezt a wifi nevet adtuk neki. Működik. Free wifi.
1: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, hogy láttam ezt leírat, jó ég.
0: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusom benne.
1: Igen.
0: Igen?
1: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
0: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-jüket, nem? Abban van valami ilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
1: individualizmus. Szeretem, amikor ezt tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
0: Nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-jüket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
1: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfelden azt üvölt,
2: hogy bomba.
0: Igen. Azaz.
1: Ez nem lett könnyű neki, nem?
2: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
1: Bum, bum.
0: Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek, én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát, ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
2: már
0: hogy...
2: rá is eresztettük a Julit gyerekeket.
0: Igen, rá is engedtük a Julit, úgyhogy
1: be... Ez nem kell segítség, ezt magad és
0: oda játszol. Igen, hogy ezt magunkat játszunk, ez pont olyan, mint a vele élni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi előtt, hogy soha többet nem gyújthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, Binki kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia?
2: Pia.
0: Melyiket választanál?
2: Öngyilkos lennék!
0: Na, nehéz kérdés.
1: Most meghallnám magadt az elvonási tületek
2: miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont ugye baráti társaságban meg az olyan...
0: Azért jól esik meginni valamit.
2: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
0: Akkor, hogy no more alkohol?
2: Nem, hogy a cigi...
0: Ja, hogy nincsen több cigi.
2: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem
0: jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
1: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
2: Nem értem a kérdést. Hülye vagy, 56 vagyok. A motor öreg.
0: Semmi dilemma nincs lenne. De soha többet.
2: Hát mit kérdezel?
0: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
1: Szerintem ezt is.
2: Soha többet erekció.
0: De minden? Nem tudok olyat.
2: Hát szerintem igen.
1: Elmény a szomorú, hát nem hallottam még soha, mint két meleg motoros, hogy néz egymásra, és azt mondja, hogy nem kell, hogy... kemény legyen a brief.
2: Igen, okay. az már volt.
0: Az már jó, kapsz te is egyet.
1: Jaj, de jó.
0: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
1: Én egyiket sem szeretem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod, nem, pedig a Dunkin alatt.
0: Imádom. Nem ettél?
1: Soha nem ettem. Még soha értem el a
0: Dunkin Donuts. Nem ettél?
1: Nem, de az ugye az a
0: tocsogós, ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha krém omlik a szádban
1: szét. Na, akinek van perdiabétesze? Nem, soha nem volt. És a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
0: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
1: Soha
0: többet tévéműsor, ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeillik, de a tévéműsort el lehet engedni.
1: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak én a rádió és a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert azt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
0: Szabad a azért, műfaj.
2: Jó, de ha műfaj, szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
1: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak ideget látlak, hát ez meg nem jó irány. Igen. Ez a baj.
0: Igen. Várj, mi tőled mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
2: Egy nagyon fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
0: Az fel tudod kapni.
1: Mi a beizború?
0: Azt fel tudod kapni, igen.
2: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
0: Dárvádékok vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
2: Hallgatunk, kérdezte.
0: Soha többet csupasz férfi bálkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
2: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
1: Ez nagyon fáj.
0: Hát így rátok nézve.
2: Magam is vagyok benben a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
0: Szemüveges.
1: Jó, nő lennél? Vagy meleg férfi?
0: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
1: Hát ugye a tapasztalatot
0: azt már
1: kipróbáljuk.
0: Nő. Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
1: Valami újra vágyom.
0: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert én szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem, azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
2: De sokszor.
0: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
1: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálnám az inkontinenciát.
2: Hányszor fosod össze magad?
1: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sértem. Nem bír egyáltalán laktózt, és elmentünk enni, nézzét, jutúró strapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Jött a 4-es 6-osra.
2: Nem érte az, ami... De a befosás az napi egy befosás.
0: Nem, az váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
1: Itt a 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak, okay. Bármi.
2: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés?
1: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az ölelés. Szarok az ölelésre. Öleljed magadat, mit érdekel.
0: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
2: Oda
0: néz! Tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a szelfit, gyere haver, röhögj egy jót.
2: Szerintem Balázs
0: ez az ajándékom ott, jó, igen, meg így félre leborulva megtalálok a
1: vécénél. Balázs úgy sem neki már a vécére érezni, hogy jön a vég.
0: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba, vagy újra Wundersönt?
1: Gyönyörű naphallgatója, írja meg, hogy naphallgatója.
0: Fornetti üzletet újra megnyithatnám, hogy metró megállóba, vagy Wundersönt, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornetivel. Tessék,
1: mi
0: minden.
2: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
0: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Wundersön és szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
1: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
0: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
1: A vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
0: Igen.
1: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis? Hát,
2: lehet kérdés.
0: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
1: Vagy nem érzed szokott, de szar vagy.
0: Nagyon nagy dilemma.
1: Nagy. Na tessék.
0: Én nem, én azt mondanám, hogy akkor... De várjál.
1: Hát ezt tudjuk, ezt azért sok szavakoztad már.
0: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
2: Igen. És ahogy végigmész, mindenki érzed.
0: Aláírás Balázsom. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem menők. De várjál, inkább örökre szarsz. Örökre
1: szarszagod. És mész és csíkot
0: nem magad. Nem, nem, hogy örökre szarszagot érzel.
1: Igen, mert egyszer el fogod fáradni ebben.
0: Nem, nincs elfáradás. Örökre. Anna, gyere, te melyik,
1: szerintem, tessék. Hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
0: De ezek egyébként, na ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
4: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
0: Te a szagoljátok?
4: Én abszolút, én nem akarok egy életet, de azt szagoljátok!
1: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem olyan fogok érezni. Kész, semmi.
4: Aj, ez de jó.
0: Mi a bajtuk a szarcokkal, kérdezni valaki. Jó, egyszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
1: Ha olyan, ilyenek mondják, akkor csak egy bőven elég. Én egyszer láttam Rokkóta a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
0: De jó, egy szerves. Inkább kettő. Köszönjük
5: szépen. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készleterei. Euronics, ez ennyi!
7: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
8: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
7: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
9: Mentsük meg a barátainkat!
7: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
10: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
7: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Sok időt telt el az utolsó plazma adásod óta, igaz?
13: Hű, legalább fél év.
12: Gond egy szál se, mi tártkarokkal várunk vissza. Most pedig különösen érdemes újra belevágnod életmentő jó szokásodba. A Plazma Center ugyanis júliusi újraalkalmasítás követő első plazma adásodat 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik újrakezdő adásodat pedig 18 ezer forint juttatással ünnepli meg. Ez bárhogy is számoljuk, összesen 97 ezer forint. Foglalj időpontot újraalkalmasításra. Szeretettel várunk vissza. Tudod, a részletekért irány a plazmacenter.hu.
14: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
15: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelező Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
16: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
17: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
18: Mert

0: aznap. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
2: Országos eseményt rendeznek a Kecskeméti Egyetemen, veszélyes trend terjed a közösségi médiában, idén szeptemberben is lesz nagykőrösi aranynapok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Neumann János Egyetem ad otthont a 38. OTDK közgazdaságtudományi szekciójának. Fülöp Tamás az egyetem rektora a rendezvény kapcsán kiemelte. A konferencián a legkiválóbb hallgatók, témavezetőik, az opponensek inspirálhatják egymást, és olyan értékeket teremtenek, amelyek hosszú távon is meghatározzák a magyar tudományos élet jövőjét. A 38. OTDK közgazdaságtudományi szekciója április 22-e és 24-e között zajlik majd Kecskeméten. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
3: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
2: Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Szeptember 11-e és 13-a között ismét benépesül a cifrakert. A háromnapos eseményen hagyományőrző és családi programok, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Lesz felvonulás, interaktív gyermekműsor, táncelőadás, autós találkozó és arany kedvenc ételét, a csirkepaprikást is meg lehet kóstolni galuskával. Az egészségligeten szűrésekkel és tanácsadással várják az érdeklődőket. Lesz fotófal, vidámpark, a gyermekszigeten pedig manófalú, hagyományőrző fajátékok, buborékfújás is várja a legkisebbeket. Vasárnap megtartják a nagykőrösiek nagykőrösért díjátadó ünnepséget is. A programok ingyenesek, a részletek elérhetők az esemény honlapján. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénk lökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Északára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
5: Gyerekes szülők előnyben lesznek a következő témánál. Régen volt ilyen gyereknevelős témánk, ugye, hogy kit mivel tud igazán kiborítani a saját gyereke. Egy anyukát szeretnék nektek bemutatni. Nem tudom, hogy jó vagy nem, de minden esetre...
6: Tetszik, hát, fogadjuk, hogy
5: azt
6: tetszik.
5: Azt gondolom, hogy meglehetősen. A régi módi gyermeknevelést követi ő, egy amerikai anyukáról van szó. Ugyanis 12 éves volt a gyereke, beült a kocsiba, egy wisconsini anyukáról van szó. És hát elkezdtek menni valamilyen autópályán, vagy valamilyen autóúton, Wisconsin felé, és elkezdtek beszélgetni a gyereknek a jegyeiről. Ugye? Hát, és megbeszél a gyerek, és a gyerek elmondta, hogy van egy-két egyes, meg kettes, becsúszott, nincsenek túl jó jegyei, és ez úgy kibontakozott egy ilyen komolyabb vitává, fajult bent a kocsiba, hogy miért nem tanulsz, mi lesz így vele 12 éves sem. És a rendőrök a csütörtökön találtak rá a forgalmas autópályán sétáló síró kisfiúra, aki azután elmondta, hogy már 5 perce gyalogol, És nem voltak házak a közelben, a fiú továbbá nem viselt jól láthatósági öltözéket, a ruhái vékonyak voltak az időjáráshoz képest, telefon sem volt nála, amivel segítséget hívhatott volna. Elárulta, hogy az édesanyjával veszekedett, és az anyuka egy ponton, amikor megtudta, hogy milyen jegyei vannak a gyereknek az iskolába, azt mondta, hogy már pedig akkor.
6: Akkor gyalogmész.
5: Akkor kifelé az autóból, és úgy, ahogy van a leállósában, kirakta a gyereket az autóból, majd elhajtott.
6: Mondjuk anyuka.
5: Mama kemény.
6: Ott azért becsúszik.
7: Mama egy ostoba. De figyelj, le most megmagyaráztad, miért van meg szar jegyei a gyereknek az iskolában, mert ha ezt az intellektust örökölte, akkor azért ebből nehéz szerintem jót kikerekíteni.
5: A mama tovább ment az autópályán, és a 3 kilométerre található centernél ő várakozott a fiára, pontosan 3 kilométerre onnan, ahol egyébként a gyereket kitette, és azt mondja, hogy a fia nem értékelte kellőképpen mindazt, amit értetett ebben az elmúlt 12 évben, és meg akarta vele értetni, hogy mi az a kemény munka.
7: Ezért kockára tette az életét. Mert majd akkor?
5: Mert a gyerek nem tanult, nem hozott jó jegyeket, és azt mondta, hogy eddig nem tovább. Azt mondta, hogy a forgalom nagyon lassan haladt az autópályán, hogy a fiú biztonságban legyen, és később pedig tervezett felvenni őt.
6: 3 kilométer múlva.
5: Igen, aztán visszament, hogy felvegye a gyereket, megfordult az autópályán, visszament, de addigra már nem találta meg, mert...
6: Akkor a rendőrök felszették.
5: Mert a rendőrök felszették, $500 óvadék fejében tud szabadulni a mama, mert hogy a rendőrök becsukták. Gyermek elhagyásával, illetve elhanyagolásával vádolják, $500 óvadék ellenében helyezik majd szabadlábra a mamát.
7: Szeretnék egy fényképet a kisfiúról, aki most otthon nintendozik egész nap a nappaliában.
6: És nagyon boldog. Gondol, hogy,
7: hát érdekes, hogy fordult a kocka édesanyja, nem? Érdekes.
5: Mama börtönbe, gyerek meg egy chipstállal nintendozik.
6: De kár, hogy nincs egy 500-asom, hogy kihozzalak, mama.
7: Igen, hát majd lehetem egy dolgozni. Jövőre most nagyon tanulok. Témazáról.
5: Gyerekek, mama nem viccel. Nem, azért azt megállapítatjuk. Nem. Mama nem szórakozik. Tehát vagy tanulsz, vagy kiszállsz a kocsiból az autópályán és sétálsz.
6: A mama egyértelműen túlgurította ezt a labdát, de azért belegondoltok, szerintem mindannyiunk életében van ez a pillanat, amikor kitennéd a gyereket, ha nem is az autópályán, meg nem ruha nélkül, de hogy egyszer azért elgurul a gyógyszer.
7: Én nem mondom, hogy kinek a nevéhez fűződik egy történet, de a Duma Színházban volt már olyan formáció, amikor 3 humorista elment vidékre fellépni, és csak 2 ért haza. Egyben is sétált egy kicsit az autópálya mellett. Volt már ilyen? És ott csak egy ilyen...
6: És ráadásul nem is a gyereket, hanem egy gyere, kolléga.
7: Igen. De nem, nagyon felbosszantotta magát valami, és ezért kérte, hogy tegyék ki azonnal.
5: Figyelj, egyébként amit mondasz, igen, abban van azért valami, neked ugye mennyi? 5, 4 vagy 5, neked azért 15-17, vagy nem tudom, nekem 10 és 5. Tehát ez alatt a 15 éves szülői pályafutásodat azért van olyan pont, amikor azt gondolod, hogy most vagy... Te ugrasz ki az ablakon, vagy ő ugrik ki, vagy mindketten, vagy négyen, vagy de egyszerűen csak nem ébredsz föl többet, és az ugye egy jó megoldás. Ez az egész gyerekneveléses kérdés, hagyjuk a fenébe. Ha ezt valaki elmondta volna előre, akkor lehet, hogy kicsit máshogy állnak a dologhoz.
6: Tehát pont, egy ilyen tök egyszerű dolog, pont tegnap volt, egész nap pakoláztunk, csináltuk a dolgunkat, este Soma mondta, hogy ő éhes. Hát mondom, kicsim figyelj.
7: Lőd be magad heroinnal, amikor ilyenkor szoktad.
6: Igen, csináld úgy, ahogy apát csinálja. Okay. Mondom, figyelj, kicsim, ezek vannak. És akkor felsoroltam 48 darab tételt. Hogy még? Tegnap előtettünk kínai kaját, abból maradt szereted. Okay. Van még kolbász, van fővágott, van kenyér, tudok csinálni rántottát, meg tudok neked csinálni egy tésztát, ha akarod, akkor csinálok tejberist, ezt így végig sorolod, és néz a gyereked, nincs valami más.
5: Júj, de jó mondat! Júj, de jó mondat! Ami igazán kiakaszt a gyerek szájából, fejezet első.
6: Nincs valami más.
5: Első mondata, jó, nincs valami
6: még,
5: más.
6: Ekkor még tartottam mondom, jó, most nem tudok neked hamburgert csinálni, mert azt nagyon szereted, de nincs itthon hús, de mondom, rendelünk. Vagy
7: levágom a balkaromat, és abból csinálok neked hamburgert.
6: Ledarálom, és azonnal. Rendeljünk pizzát, rendeljek egy hamburgert, elmenjünk a benzinkútra hotdogért, mert azt is szeretem.
5: Vagy mi a büdös Isten akarsz a bár?
6: Mi kell még?
5: És már látod magad lassítunk, mi kell még?
7: Miért nem szólsz az asszonynak? A fiad.
6: A nem fiad.
5: Igen, ez a nincs valami más, ez az első könyv első fejezetének első mondata, ami igazán kiakaszt a gyerektől. Nincs valami más.
7: Vagy a nekem mindegy.
6: Igen, vagy a igen, nekem mindegy. Jó, mondom, ha mindegy, akkor itt van ez. Nem, az nem jó. A nekem mindegy után mindig ez van, ezt jegyezd meg, a nekem mindegy, ha elhangzik, akkor mondod, hogy jó, akkor parizeres kenyérle, na az nem jó.
7: Mondom neked a másik verzióját, ennek a fatalom mindig ezzel nyomasztott, ez a kajaterrorra, hogy akkor válaszol, mit akarok, és akkor mindig úgy voltam, hogy ha bármit mondtam, nem volt jó neki, tudod, hogy hát akkor legyen brassoly. Az nagyon mócikás, az össze kell vágni, meg, tudod, akkor legyen tőled. És tudod, ezért ez sehogy se jó, semmelyik irányban nem jó, az kell, ott van a hűtő, mennyi, azt egyél. Old meg, tanulj meg főzni a YouTube-ról, hogy apád megtette.
6: De akkor meg látod rajta az undort, ahogy mondtam neki én is. Mondom,
7: de
6: akkor
7: tínédzser, áll a undor itt valami, nem? Tehát, hogy...
6: De ne undorodjon már, hát érted, van étel a hűtőben, mi úgy nőttünk föl, hogy elénk rakták, megettek, jó, nem jó, kész.
5: Nem volt válogatás.
6: Nem volt ilyen, nem
5: mondtad, hogy bundás kenyér, borsófőzelék, diós tészta, és ezeket toltad.
6: És örültél neki, hogy van mit enni.
7: Hát az én lányom az, ugye most otthon voltunk, tudjátok miért ez, amikor egy darab beteg gyerekre egy darab szülő jut, aki már beteg, és ezért otthon vagytok, és ugye nem lehet egész nap játszani vele, mert már te is kifáradsz ebben, meg ugye ő nem azt várja ilyenkor, hogy te játsszál vele, hogy így oda-vissza, hanem te szórakoztasd őt. És egy ponton túl, hogy 5 éve szórakoztatni, azt hiszem, hogy a legbelső energiáidat emészti fel, és úgyhogy a legjobb megoldáshoz nyúltam, macskás videókat néztünk együtt az interneten, ami nagyon hamar elkapta a dopamin függőséget, így az 5 évesnél, akinek ugye nem volt még lehetősége erre, és azt mondta, hogy atya úristen.
5: Mi van itt?
7: Ez mind végig itt volt.
6: És anya, miért ez egy
7: lehetőség volt, és tudod, ez az első ilyen input, és ugye le kellett tenni egy fél óra után, mert én láttam rajta, hogy már tudod, pörögi a szemgolyója, hogy
6: macskás videó.
7: És letettem, és onnantól kezdve nem tudod semmi másra gondolni, csak erre ez kellett neked, hogy ingyen megvonásos környezetben egy csomó macskás videó után. Úgyhogy addig elkezdte a nyomasztásomat, és tudjátok, amikor egy gyerek elkezd nyomasztani, hogy oda is mindig ugyanaz a ponton megnyom, tudod, hogy na most már
5: azt
7: lehet.
5: Azt tud kiparítani?
6: Mi volt a pontod?
7: Most már lehet. Az, amikor egymás mellett feküdtünk, hogy ha alszik 5 percet, akkor még nézzünk majd macskás videót, és erre szemgödről rúgott a sarkával.
6: Szóval már alszom, anya.
7: Igen, tudom, hogy így tudom, mint egy ilyen pisztráng, így tudod, így csapkodja magát az ágyban, hogy hát alszom, és így. Azon gondolkodtam, hogy van egy altató lövedék vajon valahol, még a régi időkben, hogy csak így
6: meglássál vele. Sose fárad ki. Hát nem lehet.
7: Ez a betegen is bírják. Nem, ez nem.
5: Igen, vannak ezek a neurológikus pontok, ami kérdés formájában tud kiakasztani a gyerek, viselkedés formájában tud kiakasztani a gyerek, nem? Tehát többfajta ilyen van. Azért ez 10-15 év alatt a gyereknevelésben átélet, hogy vannak bizonyos érzékeny pontok, amit egész egyszerűen nem. De ez lehet, hogy rendetlenség a szobájában, ez lehet, hogy az, hogy beviszi a kaját, az lehet, hogy morzsás rágy. Nem tudom,
7: de ez vannak... te életed, most még mindig magadról beszélsz.
5: Igen, vannak.
7: Hogy várod el tőle? Ez a másik legnagyobb nehézség, hogy a gyereket jobbra akarod nevelni, mint amilyen te vagy, tudod, de te nem tudsz jobbá válni mindig, és ezért hogy várod el tőle, hogy megoldja ezt?
5: De igyekszel nem csinálni olyan dolgokat, amit tőle elvárod, hogy ő se csinálja, nem? Tehát, hogy mert hogy az kettős, hogy te megcsinálod, ő pedig tőle elvárod, hogy ne csinálja. Azért, aki beviszi az ásványvizet a szobába, bent hagyja az üres üvegeket, csak gyűlik, kivinni luxus, nem kap vizet. Ezt teszem, írja valaki. Az, hogy bevisz, amit a szobájába, az nem például annyira nem erős pont. Tehát, hogy
7: Inkább kihozza a cuccokat a szobájából, és nem viszi vissza.
5: Kupit csinál, arra kiborulsz, hogy kupit csinál?
7: Hát nem az, hogy kiborulsz, hanem olyan az életem, mint egy ilyen folyamatos ilyen mókuskerék, ahol mindig van valami a kezedben, a helyére teszed, és mire megfordulsz, minden már máshol van. Ez egy ilyen, nem lehet ezt így rendben tartani.
5: Én szeretem a rendetlenséget egy kicsit. Attól olyan kózi lesz, tudod, olyan
6: igen. A miénk.
5: Igen, attól úgy egy kicsit.
6: Belakod a házat.
5: Igen, kicsit a miénk. Na írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát kinek mi az a pont, mondat, kérdés, hogy is mondjam, csak szokás, felvetés, amitől
6: azonnal a plafonon
5: amitől a leginkább szülőként kiborulsz, amivel a leginkább ki lehet borítani. És mindegy, hogy 3 éves a gyerek, mert neki is van olyan, lehet olyan 10 éves, de egy kamasznak is akár, nem? Tehát, hogy minden életkorban megvan az 1-2 pont, amit ha megnyomsz a szülőn, akkor az egész biztos, hogy az benyomódik, és onnantól kezdve üvöltés van.
6: És nem? Soha, és nem fogja megérteni a válaszaidat. Tehát a mindig igen. A jó újra kérdés, de miért?
7: De a kamaszokban az a legidegesítőbb, hogy felnőttnek néznek ki, de nem azok. Érted? Tehát, hogy már megnőttek.
6: Ott még össze vannak zavarodva agyilag.
7: Igen, és hogy nagyon nehéz ugye nem úgy kezelni, mint hogyha egy felnőttől kapnál ezeket a visszajelzéseket, hiszen ez sok helyen ez borítja meg a cheat.
6: Meg a kamaszban van egy ilyen behúz, csak azért is behúzom a kéziféket. Mm. Tehát érti. Egy nyilván érti, nem hülye,
5: igen.
6: Érti. Érti a kaját is, érti azt, hogy miért nem lehet elmenni ide vagy oda, vagy hogy miért nem veszel meg neki dolgokat. Érti? Valami van az agyban kamaszkorban, ami egy rettetes lábfék és kézifék egyszerre való behúzásával akar téged megölni a saját gyereked.
7: Igen, és szerintem Zajka sikerül is.
6: Igen. És sikerül, hát persze.
5: Igen, én a kamackort jobban élem, mint a fiatalkort.
6: Hát már egy csomó mindenben meg
5: egy csomó mindenben sokkal jobb.
7: Persze. Meg végre összeértetek hogy... korban a gyerekeiddel.
5: Én gyerekkorban jobban összeértem velük szerintem, mert nagyon infantilis vagyok. Meg. Lovacskázhattak a hátamon éjjel kettőkor, ha akartak. Akarsz te is lovacskázhattak. Ez nem volt baj, de én értem, én látom az összes kamaszkori nehézséget, de valahogy sokkal türelmesebb vagy toleránsabb az ember így kamaszkorban velük. Már nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Szerintem van, aki meg a gyerekkort vagy a fiatalkort éli jobban. Persze gyerekfüggő is, és a kamaszkort éli meg nehezen. Hogy a gyereknek önálló akarata van, gondolatai vannak, vitatkozik veled, érveket mond, néha megsemmisítő érveket, és jól mondja. Néha olyat mond, de nem, te nem vetted észre? Néha olyan tűpontosan fogalmazol, és nézel, hogy úristen, és betalál. Mert hogy jól lát a gyerek.
7: Miki, hallottad?
6: Ő a biztos a miénk.
5: Jól lát a gyerek, és tükröt tart, tudod. Azért azt el kell tudni viselni, hogy valami olyat mondta, hogy fú, basszus, ebbe azért most igaza van. Nem?
7: És ők még ártatlanak, tudod, tehát, hogy az van, hogy sokkal nagyobb ambitulóval mondnak, sokkal nagyobb bizéket, igazságokat.
6: A 10 évesek már nem.
5: Simán betalál, persze. Késő vasárnap este, ami ki tud borítani, egy hallgató, anya, holnapra kéne a suliba préselt falevél. Új, de jó a vasárnap esti mondatok.
7: Klasszikus, csak egy vasaló kell hozzá, és meg is vagytok.
5: Igen, holnapra kéne. Jó, de amikor altatsz, este van, már lefekszik a gyerek, már tudod, hogy még maradt egy kicsi az estétből. Már kimennie kéne aludni, és bemondja, hogy kell egy préselt falevél, úgyhogy ott volt az egész hétvége. Hát azért ez erre nem mondod azt, hogy jó, hozom a vasalót, klassz, persze, hozom a vasalót. Azért
7: hát, de nem, én ezt magamnak tapasztaltam ki, mert én ezt mondtam anyáméknak, hogy kéne holnapra a préselt falevél, és mondták, hogy majd megoldott. Ennyi volt.
5: És így neveltek az életre. Fia, ha vasárnap este hozott föl, hogy kell egy vasalt falevél, nem lesz falevél. Akkor ezt most elbuktad. Ha mindig hülye megcsinálod, meg mindig alámész, meg mindig teljesíted, sose fogja megtanulni, hogy milyen úgy bemenni egyszer, hogy nincs vasalt falevél.
6: És viseld a következményeit annak, hogy hülye voltál, hogy nem szóltál mindenkinek, hogy kell falevél.
5: Igen. Ami ki tud borítani, mindjárt írja egy hallgató, és nem történik utána semmi. Júj, de klasszik! Júj, de jó!
6: Menj lefeküdni, aludni. Mindjárt.
5: Igen, hozd ki a szemetet a szobádból. Mindjárt. Menj már fürdeni. Mindjárt.
7: A mindjárt az egy gyáva nem amúgy, nem?
5: A mindjárt az egy egyértelmű nem szerintem. Az nem egy gyáva nem, az egy nagyon egyértelmű nem a szülőknek, nem. Mindjárt. Nem, de nem az van. Tudod, hogy nem. Hát a mindjárt, azt tudod, hogy nem.
6: Na jó, de azt azért nem meri mondani, hogy nem.
5: Nem, azt mondja mindjárt.
6: Na ez inkább megy a mindjárt.
5: A legnagyobb alibi időhúzó mondat a mindjárt egy kamasztól. Igen, ott csinálj rendet a szobádban, hozd ki a szennyest. Menj el fürdeni este, mindjárt.
7: Óriási.
5: És meg vagy. És kicsit elhiszed. És hát kicsit betölsz neki.
6: Kapaszkodsz bele, hogy tényleg meg fogja csinálni.
5: Azt mondja, jó, mindjárt ok is. A negyedik mindjártnál kezd leesni, hogy csúnyán át vagy verve. És nagyon csúnyán meg vagy vezetve, mert a hatodik mindjártot kapod. És akkor ekkor lesz már a fejed. És hogy 11-kor miért nem megy már el aludni. 15 éves fiam két mondata, volt már egy kis gond a suliban, ettől nagyon tudok kiborulni, illetve most miért vagy ideges? Áj, de jó, kamasz! Jó, de jó, kamasz! Nagyon jó. Igen, kamasz fiamnak szintén a válasza bármire semmi. Na ezt a szót nem akarom hallani, Kati Spanyolországból.
6: Este 9 óra, apa nem tudod, hogy mi a leckém?
8: Hát nem!
5: Na, ezt nekem tegnap bemondta a Noel.
6: Nem, hogy nem bazeg, mert nem én járok iskolába.
5: Hazajöttem az edzésről 8:30, akkor most hozzá a leckét, elkezdünk inni. Na, mondom, azt biztos, most biztos, hogy nem. Két napod volt rá, tuti, hogy nem. Jó, akkor nem. Na, mondom, ezt szeretem. Ez a becét. Így kell csinálni. Azt elhagytam, nincs meg, nem tudom, nem érdekel. Kulcs, torna tudsz, stb. A hajad égnek áll. Csodálatos.
6: Amikor hazajön az edzésről pénteken, hétfő délben közli, hogy akkor ő indul edzésre, de hogy kimostuk-e a cuccát. Hát mondom, hol hagytad? A táskába. Na.
5: Úgy azért van. Nehéz.
6: Végem van.
5: Úgy azért nehéz, igen. Péntek este munka után bevásárló táskákkal megpakolva bevonszolom magam a házba. Kisfiam a fotelből. Hello, anya, mi lesz a hétvégi program? Júj, de jó! Júj, de jó!
7: Úristen, ezt nagyon szeretem, hogy nagyon rád néztem. A belet kilóg a szád, és azt megyünk valahova? De csinálj már valamit.
6: Nem csinálunk semmit.
7: Mit lehet csinálni? És akkor, az én gyerekem is ilyen nagy adrenaline junkie, az bármit szeret csinálni, csak ne kell otthon lenni.
5: Igen. Apa, add ide, apa, hozd ide, gyere ide, segíts, vegyél ezt, vegyél azt, kérlek, légy szíves, nagyon szeretlek, imádlak, és azon veszed észre magad, hogy egy cseléd vagy.
6: Így.
7: Így van.
5: Az én fiam 15 éves, tök sötét van a szobájában, állandóan csak a gép megy, bemegyek, felkapcsolom, én visít, hogy kiég a retinám. Puszi, Ani. Nagyon nagy duma, figyeltek, hazamegyek a munkából, 6 éves lányom szobájába fekszik, mesét néz, bemegyek hozzá, köszönök, megkérdezem, milyen napod volt, válasz, nem látom tőled a tévét.
6: Na, én ott húzom ki a ízét, a kábelt a falból.
5: Sziasztok, 16, 14 és 12 éves kamasz gyerekek, anyukájaként kedvenc mondatom, nem az enyém, amikor megkérem őket a holmiuk elpakolására. Nem, mindent nem le tudnak voltam. Tagadni. Nem én voltam, nem az enyém. És nem érted, hogy a tesójáit miért nem tudja elrakni?
7: Nekem a férjemmel kapcsolatban ez a nem tud megkérdezni, hogy valamit keres, és biztos, hogy nem én tettem el. És aztán, amikor megtaláld, akkor rájössz, hogy de hát te se? Tehát akkor
6: valaki
7: magától elmászott. Valaki hazudik.
5: 11 éves lány valamit kér tőlünk, és nem teljesül 3 másodpercen belül, a jön a most már mindegy.
6: Most már adjad, már nem kell.
5: A farra mászol. Vasárnap este van, 16 éves kisfiam bejön a szobába, megkérdezi, hogy fekete pólóját nem mostam meg ki hétvégén. No. Kérdem én, ki volt éveszényes kosárba? Erre ő nem, hát az van rajta, mert nagyon szeretem. Mire én? Akkor büdösen koszosan el lehet balagni. Tovább. Érted? Ki mosta úgy, hogy a gyereken ott van a póló? Erre mit tudsz mondani?
7: Óriási.
6: Az, hogy nektek megköszönik egyébként a gyerekeitek a bármit?
5: Ritkán. De akkor nagyon hálás vagyok.
7: Igen.
5: Nagyon jól tud esni. De esetleg mondanak egy-két jó szót, hogy jó apa vagyok, vagy bármi, igazán jól tud esni.
6: De olyan
5: ritkán hangzik ezzel. Valójában nagyon ritkán hangzik ezzel. Te visszadod, és hogy szeretlek, és nagyon ügyes vagy, és jól nézek. Visszafele már felkeltő jellegű. Tényleg ezt mondtad? Tényleg ezt gondolod rólam? De jó, azért ez úgy...
6: Körbenézem, van itt még valaki?
5: Ezt nekem mondtad?
7: Minden ez a reakció, hogy amikor rácsodálkoztak a másik, hogy figyelj, ilyet is tud. Igen.
5: Minden egyes ivásnál másik porrat vesz elő, kiborul Kim, tessék. Nekem ez nem gyengém, a Vikinek igen, de minden egyes ivásnál másik pohár.
7: Nekünk ezt Péter úgy előzi meg, hogy amikor tehát letettem a pultra, már benn van a mosogatógépben. Tehát, hogy elmegy arra, hogy te pohár, és már teszi be, tudod. Ezért te is így folyamatosan rá vagy kényszerítve, hogy új pohárból így áll. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen
6: kényszeres a férjed.
7: Perpetuum mobile. Ezt mondanám, egy örök mozgó. A férjem nem kényszeres, csak szerintem utálja, rendetlen vagyok. Aha,
5: de elrak egy poharat azonnal.
7: De úgy, hogy tényleg az, megisz egy poharat, lerakod a poharat, elmész, és vissza is van, nincs ott is ilyen.
6: De
7: abból
6: iszok mindjárt. Mert iszol még egy pohárral.
7: Hát ő már nem várja magam.
5: Te vagy az, aki vágod a kenyered, de már söpri össze a morzsát közben, úgyhogy még nem végeztél a kenyérvágást. Igen, és cicek közben, hogy megint kupi lesz. De közben csak kenyeret vágsz, és csinálod a gyereknek a vacsorát, és ő már cicek a háttérbe.
7: Szerintem Péter úgy érzi magát, hogy szélmalom harcot vív ellenem és a lányom ellen, és szerintem ezért csinálja ezt. És akkor bólogatott a sarokba, Zsül?
5: Igen.
7: Én tudom, hogy van szó.
5: Amikor nettó egy méterre mondasz valamit, és nem hallja.
6: Rezzelésten arccal. Ugyanazt csinálja, amit eddig.
5: Igen.
7: És akkor mondja neki, ott van, hol? Ott van, hol?
5: És nem látja, igen.
7: De tényleg ez hogy van? Mikortól lesz perifériás látás, meg így egyetlen ilyen látás a gyerekeknek?
5: Attis csak ennyit írt, nagyon jó búcsúzásképpen. Itt most tényleg mindenki az én lányomról beszél? Összegezte az egészet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
3: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
3: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi ma is sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Kirakat versenyt hirdet az iparkamara, szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, hagyományőrző eseményt rendeznek Bugat.

0: 7. szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az Iparkamara honlapján. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéni, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Nem fogadnak ügyfeleket a Nagykőrösi utcai hivatalban Kecskeméten. Holnap áramszünet miatt szünetel az ügyfelfogadás a népegészségügyi főosztályon, és a Kecskeméti járási hivatal népegészségügyi osztályán olvasható a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal honlapján. Kérik a lakosság megértését. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénk lökések kísérik majd az észak-nyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
3: Na mi volt a fogócskám? Mesélj egy kicsit!
4: Küzdőtér és játszótér.
3: Küzdőtér és... Ja, hogy ez volt.
4: Így volt apostrofálva, igen. Hát, srácok... Ma már úgy fel tudtam kelni, hogy nem nyögtem közben. Na most úgy képzeljétek el, hogy hát nem az edzés volt kemény, de én voltam csicska.
3: Igen? Tényleg? Amikor bejöttél, nagyon igen, zilátoltál.
4: Előjáróban csak annyit, hogy én az edzés 45. percében dobtam ki a tacsot.
3: Hánytát? Jó, de jó vagy! Fogócska hányással? Hányás fogócskával? Elhánytad magad?
4: Elhánytam magad.
3: Azt a mindenségét. Szerintem az egy ilyen lapkiterítős dolog,
2: igen.
3: Nem? Hogy
2: gyerekek,
3: ez
4: vagyok én, igen. Szóval képzeljétek el egy olyan testnevelés órát, amit mondjuk alsó tagozatban tart egy nagyon kemény tesi tanár a 6-7-8 éveseknek. Azt az intenzitást. Tehát megérkeztem ide a filozófusok kertjébe, voltunk 4-en összesen.
2: Már mi van?
3: Igen, már a helyszín.
2: Kertje?
3: A helyszín nagyon jó.
4: Ott van egy ilyen betonplacot, lehet edzeni. És láttam,
3: ezek
4: hogy...
3: Ezek elért egy másik oldala.
4: Nem,
3: ugye?
4: Ez most itt kivételesen, ja, itt a Sánc utcának kell, csak fel kell sétálni.
3: A víztározó, igen.
4: Így van, és hát már láttam, hogy ki vannak készítve például farönkök. Na, mondom, ezek hogy kerültek ide. Attila bemutatkozott, tök helyes, szimpatikus rác volt, ott voltunk 4-en az edzésen, mondta, hogy akkor egy kis bemelegítés. Elkezdtünk tért fel húzással szaladgálni föl le.
3: Felnőtt emberek. Igen, felnőtt emberek,
4: igen, bemelegítés, szaladgálás úgy, hogy a földet érinted. Akkor a következő az, hogy párba rendeződtünk, akkor, hogy toljad magad előtt a másikat, akkor ő visszafelé tolt téged, akkor feküdj le a földre, és húzd fel a másikat 15-ször egyik kézzel, húzd fel másik kézzel 15-ször. Akkor volt nála például egy ilyen bója, amit így forgatott körbe-körbe, meg át kellett, hogy szaladjunk fölötte. Tudod, mint ezek a klasszik, ezek ugráló kötéllel csinálták gyerekkorunkban, és akkor volt ilyen, hogy például cicázás.
3: Jaj, ne. Mekkora zseni a csávó, és mekkora terembérlete sincs. Hát mennyire okos. Gyertek ide, a víztározóba.
2: Nulla befektetés, csak nulla a bevétel.
3: Csak lóvé, nem kell leadó, nincs terembérlés, zseni a csávó.
4: A labdát, párban voltunk, ugye a játék lényege az, hogy falhoz vágod a labdát, és a partnerednek kell elkapnia, és nyilván a másik kettő is próbálja elkapni. Figyeljetek, olyan brutál, durva volt, ilyen köredzéseket csináltunk, akkor volt olyan része például, hogy föl kellett ugrani, föl kellett mászni a támfalra. De és akkor ezt csináld meg 15-ször. Oké, ha ez megvolt, akkor utána elkezdtünk emelgetni másfél percen keresztül farönköket. Egyik váról a másikra, ide-oda, ide-oda. És volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy kezdik kifehérjedni előttem a világ. És voltam nekik, hogy akkor most egy picit álljunk meg. És akkor volt, hogy jó, akkor álljál félre nyugodtan, jól van.

0: Jó, vagy mondtam, kérdeztem tőlük, hogy nincsen-e valakinél esetleg egy szőlőcukor, vagy egy darab kapanál.
1: De egyik jó brigád volt? Tehát egy családanya, egy apuka, felnőttem, egy jó brigád
0: igen,
1: jött
0: igen,
1: össze.
0: Igen, felnőtt férfiak, nők, tök szimpatikus csapat, mindenki mosolyog, nagyon helyesek. Látták, hogy nagy a baj, mondtam, hogy egy picit kiszállok, és akkor igen, ott lement a roló. Azt mondják, hogy a jó edzésnek az az ismérve, hogy az ember néha rosszul lesz rajta. Na hát akkor ezek szerint ez jó edzés volt.
1: No pain, no gain. Ez így van.
2: Tehát, hogy...
1: így van.
0: Mondtam nekik, hogy ti folytassátok egy kicsit, én ott félreálltam. Akkor...
3: Belehánytál a homokozóba.
0: Hát,
1: gyerekek. Oda csandáztál rendesen?
0: Hát a susnyárba.
1: Behánytál a susnyárba. Akkor azért meg voltál hajtva. Tehát ne. Azért, ha elhányod magad, az egy komoly fordulatszám.
0: Hát én azt gondoltam, hogy viszonylag jó kondiban vagyok, hát ezek szerint annyira nem, meg talán probléma lehet az, hogy éhgyomorra mentem. Én délelőtt reggel sosem edzem, csak délután este felé, de ezek szerint ez igen. Tehát a következő alkalomra már úgy fogok elmenni, hogy eszem, reggelizem valamit.
3: Igaz, jó okoslány vagy.
0: Ugye? És volt szalagfogó is például.
1: Az mi?
0: A szalagfogó az, amikor ilyen szalagokat kötsz fel a derekadra, és az a cél, hogy leszed a másikét.
1: Hagyd a huncuk!
3: És ott fúkároztatok, te milyen szín kaptál? Rózsaszín vagy piros?
1: És mindig kap egy szalagot, egy kis farok, és akkor le kell szaladni. És akkor futsz a vadidegen ember út, és leszeded róla
0: igen,
1: a szalagot.
0: Hát, vagy, igen. És akkor próbálod kicselezni a másikat, és próbálod róla letépni.
1: Csak közben van, aki nagy sikongatás, akkor
0: igen, van, pontosan.
1: Igen?
0: Persze, imádom. Persze, nagyon szuper. Mondta, hogy várjuk a nagy havat, tavaly volt például, akkor lesznek majd nagy hógolyócsaták, meg hasonlók.
3: Úristen, de jó. Hóemberépítés, fölfelé, hegyre föl?
0: Hegyre föl, hogy nem, persze.
1: De vadidegen emberekkel hógolyócsata?
0: Figyelj, egy pillanatig nem volt ciki.
1: Nem is a ciki, csak úgy kérdezem, hogy ez úgy nekem rendellenes kicsit, vagy nem? Tehát, hogy
0: nekem ne...
3: Hova, és miért te is idegenek kell jársz gyúrni?
1: Egyedül megyek hógolyózni, de lesznek ott még négyen. Gyere, Falkó, menjünk hógolyózni.
0: Ugye, annával beszélgettünk, mert utána ugye bejöttem ide a szerkesztőségbe, és eléggé készen voltam, remegett a lábam.
1: Igen, az látszott rajtad.
0: Igen, tök vörös fejjel, és itt pihegtem a kanapén, és Anna mesélte éppen, hogy ugye volt a BBC-nek egy ilyen műsora, ahol arra kértek katonákat, hogy csak mondjuk másfél-két órán keresztül a 4-5 éves gyerekeket utánozzák, amit a játszótéren csinálnak. Na, és a katonák a végére kifeküdtek. Na, egy ilyen típusú edzést képzelj el. Tehát tulajdonképpen nem csináltunk nagyon mást, mint ami egy általános iskolai rendes testnevelés órán, hogyha a tanár rendesen meghajtja a gyerekeket, na mi ezt csináltunk.
1: Szerintem ilyen. Brutál kemény. Tehát a keménységet azt már most, hogy elmondod halva, ez brutál. Tehát ez edzés értékileg biztos, hogy nagyon durva.
0: Tehát, hogy volt benne nagyon intenzív kardió, és volt benne nagyon intenzív erősítés is. Úgyhogy ebből az apropóból, srácok, nekem a popsim az még mindig feszül, a combom még mindig izomlázas. Szerintem pont el fog múlni, mire megyek a következőre.
1: Jó, heti egy betetted most magad?
0: Heti
1: egy. Hányas heti egy fogócska? Az ugye egyébként egy jó arány.
3: Azt mondja, hogy mi volt a libikókánál.
1: És most miért lekintázunk egy kicsit. Ki nyerte a fogócskát?
0: Az a baj, hogy készült például rólunk felvétel, ahogy fentről nagyon kergetőzünk, és tudod, úgy érzed közben, hogy te vagy a Jedi, hogy milyen gyors vagy, hogy csak úgy repülsz ide-oda, és tudod, visszanézed, és azt látod, hogy néhány fáradt ember nagyon küzd az életért, dobálja a labdát, próbálja elkapni, na, ezek voltunk mi. Egyébként van vagy 50 tagja ennek a csoportnak, hétfőtől szerdáig tartanak az edzések, 7, 8 és 9 órakor kezdődnek, be kell írnod magad egy ilyen Excel táblázatba, és valamikor 8-an, valamikor 10-en, valamikor csak 4-en jönnek össze, most például csak 4-en voltunk, de megoldja
1: a srác. Jó, de bujócskát megnyerted, nyugtass meg.
0: Hogyne.
1: Lehoztad a bujócskát.
3: Számháború.
1: Elbújtam, busz megálló meg. Másfél napig ott reggel jöttem elő. De lehoztad a bujócskát.
0: Valaki.
1: Azért a bujócskát lehoztad, nyugtass meg.
0: Nem.
1: Szóval akkor most heti egy.
0: Most heti egy, és én szerintem aztán, ahogy kezdek belejönni, átállok majd heti 2-re, és akkor tartom mellette még otthon az erősítést.
1: Az már jó. Az már egy jó adag. Az már egy jó adag, igen. Azt írja, aki hú, de megérdemli az a navos, akit ide osztanak be. Kérdezik, amikor bejelentkezel, hogy te mennél az Attilának az edzésére. Nem tudod, hogy mire mész, hogy megnézd, hogy igen, rejtett vásárlás legyen. Egyébként zseni az ötlet.
3: Tök jó.
1: Nem? Ja, nem fogocskázatok, nincs eszközhasználat nagyon, vagy van, hozott terembérlés, leadó, semmi nincs.
0: Pontosan, de tök jó, tök egyszerű. Kint vagy egész nap a szabad levegőn. Állítólag egyébként ez úgy jött, hogy a Covid ideje alatt indult el, hogy valahogy ki kellett hozni az edzőteremből az embereket, mert hogy oda nem mehettek, és akkor fogta magát ez a srác, és kijött ide a Gellért hegy oldalába, és kihozta a klienseit. És rájött arra, hogy egyébként ez lehet jól, have fun, jó buli, nagyokat röhögünk közben, a végére leizzadva, csatakosan minden bajod van, de a srácok óriási, tehát olyan terhelés a szervezetnek egyébként, hogy én amikor crossfitteltem, na akkor volt ez a fajta fáradtság a végén, amit most éreztem.
3: Azt mennyi idő után hagytad abba?
0: Egy hónap.
3: Aha, jó, érted, tehát akkor hosszú távú évesbérletet
1: nem a hosszú távú, Irinál nem a hosszú távú lényeg, hanem hogy minél több dolog kipróbálja, megnézze, ő most keresi. Igen, legyen egy ilyen kis adrenalin. Többet Júli, eljössz hozzám, egy 5 éves lányom, fogoskász, azt már egész nap kifizetem neked. Vagy ha kifizeted nekem, jól járok, én is keresem, meg lefáradszak, te is meg a lányom.
3: Mi a következő? Kinéztél le már valamit?
0: Ezt most még egy darabig tolom, az biztos, és el akarok menni Eszter Pilateszére. Azt mondta, hogy az nagyon jó.
3: Figyelj, a múlt héten ő 3-szor volt. Ezt hallgattuk egész szerda este.
0: Én láttam ezeket a padokat, amiken ezek pilateszeznek.
3: Igen, ez én magam, mint egy középkori kínzóeszköz. Igen. De működik.
0: És ugye ott van egy valamilyen kis... ráülsz ott valami kis, ilyen kis hengerre, ami ide-oda csúszkál, ide-oda, és akkor azokon olyan brutál popsi, meg combizom erősítő gyakorlatokat lehet csinálni.
1: Na, miért nem horgonzol le egynél? Tehát akkor miért nem jársz két fogócska, és akkor megvagy? Tehát, hogy kicsit minden, most így picit ebbe, picit abba, belekapsz?
0: Ez most, ami most van, ez nagyon tetszik. Ez szerintem egy jó ideig ki fog tartani.
1: Ja, marad a fogócska.
0: Most fogócskázni fogok egy jó ideig, és mellette marad az erősítés. Aztán majd megnézzük, hogy januárra hogy nézek ki.
3: Én
0: már most az egyezés után is látom a változást.
1: Az egyébként jó. Igen. Meg ha nem tudsz fölállni, akkor valóban jól megdolgoztatta.
0: Az tehát akkor
3: az... fogócskában, aki elkapott, az büntit is adott. Nem?
0: Te kis huncut fiú, te!
1: Köbenyem a homokozás is, azt írják. Na jó van, Júli, nyomjad akkor, ez jó.
0: Nem akarjátok kipróbálni?
3: Nem.
1: Én kevésbé látom magam, ahogy ott fogócskázom. De maga, tehát, és ez nem az edzés miatt. Azt szerintem az nagyon durva. Tehát amit elmondasz, ez futásban, lépésben, guggolásban, ez mind mennyiség sok. Nem érzem annyira ezt, megmondom őszintén. De hogy a Ferin is azt látom, hogy egyelőre nem csillant rá úgy a szeme, hogy jövő héten, hétfőn 11 órától a Gellért egy oldalába fogócskázunk egy nagyon.
3: Erre nem, az biztos.
0: Te kardio dolgokat bírod?
1: Hát kérdés, hogy mennyire szeretem, de van, amikor csinálok. Most nincs kardio.
0: Nekem tetszik ez a fajta megközelítés, ez a fajta újdonság.
3: A játékosság neked, igen. Ő nem kardiószat, tehát az eszi az izmot.
0: Ja, tényleg.
1: Volt utána valami, nem tudom, szülői tanács, összeültetek is, duma, valaki már telefonszám, bandáztok együtt, tehát összejáró csapat lesz, vagy aki ugye oda keveredik. Fogócska, aztán megyünk, és vége van.
0: Nekik most volt hétvégén csapatépítőjük.
1: Igen? A fogócska nyertesek elmentek, hogy közös csapatépítőjük.
0: Igen, volt egy táboruk, de mondom, ők már több éve a Covid óta edzenek együtt, tehát én friss hús vagyok teljesen. Annyi, hogy sokan rám írtak, hogy jól vagyok-e. Tehát, hogy sikerült összeszednem magam estig.
1: Az edző, ez cuki.
0: Edző azt kérdezte, hogy oké.
1: Ja, van ilyen lekövetés, hogy rád ír?
0: Igen, van egy közös ilyen WhatsApp csoport, amiben mindenki megírhatja a kis hasfájásait, meg a kis észrevételeit, és akkor este rám írt az edző, hogy jól vagyok-e meg, hogy sikerült-e összekalapálnom magam. De tetszik.
1: Oda kell menned még egyszer hányni. Megmutatni, hogy ez nem egy egyszerű. Ez nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű dolog.
3: Nem mindig össze tudod rókázni magad.
0: Én többször is tudok hányni.
1: Mire lényeg, hogy mozogsz, meg csinálod, meg folytatod, most érted, tehát, hogy valami van. Ez a fontos, nem?
0: Van. Én utoljára a főiskolán hánytam edzéstől. Egyébként én a tanítóképzőnek a testnevelés tagozatára jártam.
3: Ne.
0: De igen. Hát de mondom,
3: hova tűnt ez?
1: De akkor te testi tanár vagy?
0: Nem, hát a kislabdadobásom bukott meg a karrierem, ezt meséltem.
3: Ja, hogy nem, én sem is vettek föl oda.
1: Na mondjuk ez a továbbra is értetetlen dolog, hogy nem tudsz eldobni egy kislabdát.
0: Felvettek, tehát engem felvettek a tanítóképzőnek, te felvettek a tanítóképzőre, és én testnevelés tagozatra, vagy testnevelésre szakosodtam.
3: Aha.
0: És ott volt egy olyan tanár.
3: De jött az első fél év.
0: Igen, és az első fél év végén gyakorlatilag ki is pörögtem, mert nem nagyon tudtam eldobni rendesen a kislabdát.
1: Várj, értelmezzük a mozdulatot. Tehát fogsz egy labdát, fölemeled a kezed, és így előre hajítod. Mit csináltál? Lefúrtad a földbe?
0: Bari, én nekem ezt 20-30 év alatt nem sikerült megtanulnom.
1: Egyik kézzel sem.
0: Bármit megcsinálok.
1: De nem tudsz eldobni egy labdát.
0: Eldobom, alámászok, fölé szaladok, mindent csinálok. Nem tudom.
1: És mi történik a mozdulatsorban? Tehát mi a vége a mozdulatoknak?
0: Hát a lábamtól másfél méterre belefúrodik a földbe.
1: Ne csinálj! De. Te egy genetikai csoda vagy, de hogy?
0: Nem tudom.
1: Bármerre dobod, de leesik el ide a földre. Felfoghatatlan, én ilyet még nem láttam, én ezt meg akarom nézni.
0: Ha meg akarsz alázni, akkor kérj meg arra, hogy dobjak el valamit.
1: Nem, ezt egyszer csináld meg nekem külön, úgyhogy senkinek nem mondom el, amit ott láttam.
3: Itt egy ilyen kis labda.
0: Rettenetesen szállalmas, ahogy én valamit eldobok. Tehát ha valamit nagyon messzire el kell dobni.
1: De nem is egy gerely, aminek az a gravitáció, hogy beesik a földbe. Egyszerűen csak így fölfele megindítod, az már az íve miatt is legalább egy 2 métert repül. Hogy lesz abból az, hogy leesik a lábadnál?
0: Igen, hát nagyon sok testnevelés tanár adta fel a harcot.
1: Ne csináld! Ez egészen furcsa genetika. Vagy nem. Koordináció, vagy nem tudom, mit mondja.
0: Itt valahol csődött moda az én mozgás koordináció.
1: De akkor valószínűleg az, hogy későn engeded el a labdát. Igen. Nem engeded el a labdát.
0: Igen, szeretem azt a labdát.
1: Későn engeded el, és akkor engeded levágod le a kezed, és akkor így levágod magad elé. Igen. És ha bekiabál neked, hogy most, és akkor elengeded.
0: De ha már 2 másodperc, vagy 2 század.
1: És ha előbb kiabálok, és úgy bekiabálom, hogy most, és még futsz, és még gondolatodban sincs a dobás, és azt mondom, hogy most. Nem, én ezt megcsinálom neked.
0: Valahogy a kislabda dobáskor, a labda eldobásakor teljesen koordinálatlanná válik a mozgásom. Érdekes, hogy...
1: Hozd ide azt a citromot, léci.
0: Jaj, ne.
3: De már Júliát...
1: Itt a Feri fele feje fölött. Csak úgy, hogy leveszed a... Jó, ezt meg, én ilyet még nem, ezt meg kell nézni. De, te de szerintem így, a világon egyedülálló vagy.
0: Hozzá tudom vágni, erősen de nem megy el messzire.
1: Erősen el kell dobnod. Tehát úgy kell dobnod, mintha most ez egy kislabda lenne, és el kell dobnod.
3: Jó, áldozunk
1: rá. Magára a mozdulatra vagyok kérdés, hogy szerintem te egyedül vagy ezzel a világon.
3: Innen.
1: Semmit, ilyen. Onnan dobd el az ajtótól, Juli, dobd el arra.
3: Ilyen, innen neki futsz idáig, ahol én vagyok. Igen. És neki dobod az ajtónak.
1: Na, jó? Jobbról indulsz, hátulról, jobbról indulsz.
3: Próbáld meg, vigyázz,
1: és menj olyan messzi dobod, ahogy csak tudod.
3: Először ne szólj, hogy mikor, csak jó, először
1: lendíti a kezét, lendít.
3: Hát ez jó volt, micsoda? Juli!
1: Hát micsoda? Hát cserébe dobtad az ajtót, még a mozgás az igen, az kemény. Az tényleg kemény, de hogy... Na de várj, 1 méterről dobta az ajtó közepét. Az ajtó előtt engedte.
3: De lehet, hogy leesett volna, nincs az ajtó.
1: Figyelj, ez szabadtéren csapatépítőn, ezt megnézzük.
0: Ha most folytatnád az ívét,
1: akkor ez valóban a Vikihez beesett volna.
0: Ez nem több, mint 5 méter.
1: Felfoghatatlan, én ilyet még nem láttam. Figyelj, ez egészen egyedi. Juli, ez egész egyedi. Te valami genetikai csoda vagy.
3: És ez már lemett az ajtó tövébe.
1: Hát én beszarok. Figyelj, ledobta a küszöbhöz. Jézusom, én ilyet még sose láttam. Ez egy 3 éves gyerek eldobja.
0: Hát,
1: ez felfoghatatlan. Tehát az, hogy fél lába ugrasz közben, már az is, hogy szökelsz egyet egészen egyedi, de hogy későn engeded a labdát, és levágod a földre. Figyelj, Monty Python. Tehát ez gyaloggalop. Én ez egészen durva. Én ilyet még nem láttam. Tehát tényleg így dobod el a labdát.
0: Hát én béna vagyok. Na, hát ez
1: és
0: van.
1: Ha napot célzol, tehát ha fölfele célzol, csak nézz fölfele, és olyan, mint a fölfele dobnál.
0: De akkor fölszáll magasra, és lefúródik előttem.
3: Tehát vagy lehetővel korábban, vagy... Aha.
1: Azért írom, aki egy nyeles krízi gránátot, azért nem adnál a kezébe. Háború van, azt mondnak, hogy inkább lősz puska. Krízi gránáttal ne legyen nálad, azt ne vegyél a piacon, mert fölrobbantod az egész családot. Figyelj, nem láttam még ilyet, felfoghatatlanul durva.
0: A családunkban nincs olyan, hogy dobd ide. Tehát én...
1: Ne, anya, sószorú, a ketchup, oda megyek. Tehát, nagyon durva
0: tehát,
1: vagy.
0: Ha egy almát, vagy egy narancsot oda kellene adni valamelyik gyereknek, én oda sétálok, és belenyomom a kezébe.
1: Mert nem az sincs, hogy alulról fogod meg, és egy kicsit fölfele dobod? Hogy amikor alulról fölfele dobod?
0: Az a baj, hogy a kis dolgokkal vannak problémáim. Kis dolgot elrepíteni a kezemből, ez
1: akkor az meg nagyon kirepül.
3: Dobd már ide a citromot.
1: De most oda dobod a Ferinek alulról a citromot. Alulról. Na, ez tök jó. De ez egyébként megy. Ebben ügyes vagy.
0: De nem, hát, tehát, hogy én...
1: Csak ez egy alulról dobó mozdulat. Ez egy alulról dobó mozdulat.
3: Nem, jó.
1: Én szerintem meg tudnám ezt neked tanítani. Szerintem 8-10 év, de el tudod dobni utána.
0: Okay. Akkor a kislabdadobás és a kézifékes elindulás.
3: Kettő, amivel baj van.
0: A következő
3: és a
0: hallgatók
3: szóltak, Juli, hogy értjük a teles cuccot, a hógolyózásra
1: nem. Ja, nem. És nagyon kérik már előre, hogy szilveszterkor ne petárdázzál, mert lelobban a lábujjad. Tehát, hogy ne dobjál petárdát, mert leszedi a nagy lábujjadat.
0: Ezért nem járok tüntetésekre sem.
1: Nagyon fontos, hogy ne petárdázzál, és a nyeles kézigránátot ne te dobd el, jó? Ha bármikor háború van, csak onnan az, hogy Bali itt vagyok. Én mindig mögé fogok.
0: Előre,
1: biztosítalak a kézigránátot. Átom a fejed, úgy, hogy a felrobbant kinyír.
0: Nektek nem volt semmi, amiben bénák voltatok?
1: Dehogy nem, egy csomó minden. A magasugrás, zsámolyugrás, igen, de hogy ez még csak nem is bénaság, ez tudod, ez olyan, hogy igyál meg egy pohár vizet. Tehát ez nagyjából ez, a dobás önmagában. Tehát ez,
0: igyál meg egy pohár vizet, szerintem ez a
1: bicikliz, vagy nem tudom, sétálj egyenesen 3 méter. Tehát az, hogy eldobni valamit fölfelé, és ez befúrodott a lábatozó küszöbbe, ez tényleg egészen szürreális.
0: Nekem pedig a magasugrás az, amit bárhol, bármikor.
1: Magasugrás az ment?
0: Ollózva, flobba, bárhogyan.
1: Tényleg?
0: Bármi.
1: De egy ilyen Fosbury-vel rendesen, úgy, ahogy kell, azt, hogy ásnyomod, a mindenségit neki.
0: Azzal soha nem volt semmi probléma. Kislabdadobás, hát ennyi. Viszont, hogyha ez ment volna, akkor én most nem ülnék itt.
3: Na látod, milyen jó.
1: Látod, hogy semmi nincs életlen. Tehát a sok befúrodott kislabba, ami igen, lilára tört a nagylábúj körmödet mindig, az oda segített, hogy te most itt üljél. Mert egyébként vagy síppal a szádban, igen, most valahol.
3: Tesi tanár lenne.
1: Tesi tanár lenne, nem?
0: Tesi tanár, én szerintem nagyon szórakoztató tesi tanár.
1: Főleg a tanári karban.
3: És most megmutatom a kislabda dobást. Például ennél a mondatnál.
1: Igen, ez nagyon kemény. Tényleg nem láttam még ilyet, ezt szoknunk kell.
0: De fura.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként. Pöröpöpöpö.
1: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport, a multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
10: Ismerős a hang, amikor a...
11: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
13: Kecskemét, Napsugár utca 2.
12: Beszélsz ki autóbontó.
14: Július 30, augusztus 1.
15: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások.
14: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
15: Második kecskeméti Summerfest.
14: Jegyek oneticket.hu.
16: Na, mit kérsz inni, kicsim?
17: Van barackklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
18: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
17: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
18: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
15: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden cseppben.
19: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
20: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
21: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
0: Roncsautó átvétel, Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
23: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
22: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
25: Rádió 1.
26: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Üdv mindenkinek, ez a rádió, egy gong itt Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. Szép napot, Faragó Miklós vagyok. Július 27-e van, indul a hét, és folytatódik a nyerőnyár a rádió egy gongon. Továbbra is az óra slágerével lehet nyereményeket nyerni és bezsebelni. És mivel új hét indul, ezért új nyereményekre pályázhatok. A heti nyereményünk pénteken majd két belépő a Paloznaki Jazz Piknikre, amely hamarosan itt van, jövő hétvégén lesz egyébként majd az esemény. Erre két belépőt sorsolunk heti nyereményként, de vannak óra nyereményeink, ugyanis minden órában mától egészen péntek délutánig két főre szóló páros belépőt nyerhettek a Kerekdombi termálfürdőbe, és két darab sonkás pizzát a Wernes Grüner étterem jóvoltából. Ezek tehát az óra nyeremények, és az óra slágerével tudtok jelentkezni, illetve ha tudjátok, hogy mi az óra slágere, jelentkezzetek SMS-ben játékunkra majd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, és az új belépési lehetőségről beszélek, amit bevezet a Google. A felhasználók rövid selfie videót állíthatnak be tartalék azonosítási módként. Ez akkor jöhet jól, ha valaki kizárja magát a Google fiókjából, nincs kéznél a megszokott telefonja, vagy nem működik a korábban megadott helyreállítási mód. A beállításkor a rendszer néhány egyszerű fejmozdulatot kér, hogy több szögből rögzítse az arcot. Később fiók helyreállításkor egy új selfie videót kell készíteni, amelyet a Google összevet a korábban mentett felvétellel. A vállalat szerint a videó titkosítva tárolódik, és a felhasználó bármikor törölheti. A megoldás kényelmesebb lehet, mint a hosszú ügyintézés, de fontos tudni, hogy érzékeny biometrikus adatokról van szó. A Google külön védelmet említ a hamis fotók és deepfake videók ellen. Ettől még érdemes átgondolni, ki milyen kényelmi szolgáltatást kapcsol be. A funkciót előre kell bekapcsolni, tehát baj esetén már nem pótolja az elmaradt beállítást. Érdemes most átnézni a fiók biztonsági oldalát, főleg azoknak, akik Gmailt, YouTube-ot, Drive-ot vagy Androidos telefont használnak. A legjobb védelem továbbra is az, ha több tartalék belépési módot tartunk napra készen, passkeyt, helyreállítási e-mailt, telefonszámot és biztonsági kódokat. Így egy elveszett telefon vagy éppen egy elfelejtett jelszó nem okoz napokig tartó kellemetlenséget. Aki több Google szolgáltatást használ, annak pedig ez már nem kényelmi apróság, hanem valódi biztonsági tartalék lehet. Nos, hát kérem szépen, már selfie módos belépés, tehát a Google-nál erről szólt a mai Netpercek rovatunk, és a héten pedig arról szól a játék, hogy továbbra is az óra slágerével nyerhettek. A Paloznaki Jazz Piknikre két belépőt, ez a heti nyereményünk, de óra nyereményként pedig minden órában két sonkás pizza és a Kerekdombi termálfürdőbe két főre szóló belépő a megnyerhető nyeremény. Figyeljétek az óra slágerét, és SMS-ben, Viberen jelentkezzetek játékunkra. Indítok egy igazi mai slágert, Hypatondal, ez most az Out My Head.

Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! A rádió egy gongon.

0: kábiú egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ismét a zene tölti meg Kecskemét tereit, utcáit, a koncert helyszíneket, majd szerdától vasárnapig, ugyanis ebben az időben lesz az idei Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A fesztivál egyik nyitó eseményét a Híres Agora Kulturális Központ kamaratermében rendezik meg szerdán 17 órától. A kiállítás a kecskeméti kortárs művészeti műhelyek nemzetközi kerámia stúdió alkotásait tárja a látogatók elé. Az év természet fotósa 2025 című kiállítás képeiből látható még vándor kiállítás ezen a héten a Kenterben, és a héten két klub foglalkozással kedveskedik olvasóinak. A Katona József könyvtár szerdán délután 4:30-kor igazi nyári olvasmányokról beszélgetnek egymással a könyvekkel suttogók szép irodalmi könyvklub érdeklődői. Szintén ezen a napon, ugyanebben az időpontban pedig könyvek, társasjátékok és egy-egy pohár hűsítő limonádé mellett töltik együtt a délutánt a tini könyvmolyolók. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Hamarosan jön az óra slágere, amivel nyerhettek két sonkás pizzát, illetve a kerekdombi termálfürdőbe páros belépőt. De heti nyereményünk a két belépő a paloznaki jazz piknikre, amit pedig majd pénteken fogunk kisorsolni. Ha megvan az óra slágere, a nyerni szeretnék üzenetet szokásosan SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra kell küldeni. Ray Daltonnal folytatjuk, ez a Blood Running.

most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Kongon.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és elhangzott az óra slágere a nyerőnyár játékunkban. Ezt a dalt kellett jól felismerni. Jöhet a nyerni szeretnék üzenet, én pedig jöttem a közlekedési információkkal, mert a mai napon több munkavégzés is zajlik az M5-ös autópályán. Itt térségünkben például Budapest

0: Budapest irányába Kunszállás és Kecskemét között a 98-as kilométertől a 94-es kilométerig sövényvágást végeznek a belső sávban. Aztán Szeged felé pedig Lajos Mizse előtt a 63-as 64-es kilométerek között burkolatjavítás miatt a külső sávot zárták le. Ha van közlekedési híretek, akkor a 20 9 414 020-ra megírhatjátok, ahogy nyerni szeretnék üzenetet is, hiszen hamarosan játszunk, és egy szerencsés hallgató óra nyereménnyel gazdagodhat. De előtte jön Sofia Reyes és Jason Derulo közöse is. Itt a Rádió egy gongon.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu. Sofia,

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Vereséggel kezdte meg az új szezont a Ferencváros a labdarúgó NB1-ben. Borbély Balázs együttese Pakson kapott ki 4-2-re. A korábban Kecskeméten is megforduló, a Bolyai János gimnáziumba járó Szalai József 2 gólt lőtt és 1 gólpasszt is kiosztott első bajnokián a Paks csatáraként. Az NB1-ben címvédő Győr 2-2-es döntetlennel nyitott az újonc Vasas otthonában, míg a Puskás Akadémia Németh András duplájával 2-0-ra győzött Debrecenben. Végeredmények az NB2 tegnapi játéknapjáról: Soroksár Mezőkövesd 1-0, Gyirmót Csákvár 3-1 és Szentlőrinc Karcag 0-0. Lendó Norris nyerte a Forma 1-es Magyar Nagydíj tegnapi versenyét, a címvédő szezonbeli első sikerét aratta, mögötte Max Verstappen végzett, míg a világbajnoki pontvadászatban éllovas Andrea Kimi Antonelli 3. lett. A Forma 1 mezőnye most nyári szünetre vonul, és a következő futam augusztus 23-án lesz Hollandiában. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Éva Magzalával folytatjuk itt a Rádió 1 Gongon, ahol hamarosan kiderül, ki az, aki mehet majd a kerekdombi termálfürdőbe fürdeni, és még 2 sonkáspizzát is nyer, hiszen ezek az óra nyereményeink. Csupán az óra slágerét fogom kérdezni tőlem.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger. Megy, halló, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Tia, Anett vagyok.
0: Anett kezébe volt a telefon, fogadok.
1: Igen.
0: Már vártad a hívásunkat, hogy megmond nekünk, hogy mi az óra slágere?
1: Hát talán a David Guetta és a Van Republic, I Don't Wanna Wait.
0: Hát pont ez volt, beletrafáltál. Na, jól van, lehet készíteni a fürdőruhákat.
1: Jaj, de jó, nagyon szépen, köszönöm.
0: Ugyanis egyrészt van két páros belépőd a kerekdombi termálfürdőbe. Jártatok már ott?
1: Én még nem, csak a kislányom.
0: Na, hát akkor a lehetőség adott, és még pizzázni is lehet majd, mert két darab sonkás pizza is jár az óra nyertesének. Ez is a tiéd.
1: Jaj, de jó. Nagyon örülünk neki, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy az óra nyereményeket odaadtam, így virtuálisan, de a heti nyereményt még akár megnyerheted, ami a Paloznaki Jazz Piknikre két belépő, ezt pénteken fogjuk sorsolni, így hát a kalapba kerül, Anett, a te neved.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Na és hogy készültök a várható hőhullámra, és valószínűleg hőségriasztás lesz megint több napon át?
1: Hát szerencsére home office-ban vagyok, úgyhogy ki tudom küszöbölni a nappali melegségeket.
0: Jaj, hát az jó, mert akkor gondolom van klíma is.
1: Igen.
0: Hát úgy könnyű, úgyhogy a kimozdulás ilyenkor azért inkább csak estére korlátozódik. Főleg.
1: Így van.
0: Jól
1: így
0: van,
1: próbáljuk
0: mi
1: is.
0: Hát akkor kitartást és jó hetet kívánok neked, jó munkát!
1: Köszönöm, nektek is szép napot!
0: Köszönjük szépen! Sugar Daddy, ezzel a dallal folytatjuk mindjárt! És a nyerő-nyár nyereményjátékunk is robog tovább, az óra slágerét és a megjelölt dalt figyeljétek a következő órában is, és ha már hőség, hőhullám tart felénk, bizony sokan még mindig gondolkodnak, na szereljünk klímát, de a klímaszerelésnek is vannak fontos szabályai, főleg, hogy a társasházban élünk, lakunk, jövünk a részletekkel a következő órában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol! Újabb nyári nyeremény hullám! Minden órában két fejedelmi pizza a Werner's Grünerből. Sőt, a Paloznaki Jazz Piknikre szóló páros belépőt nyerhetsz egy pontos dalcímért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában két személyre szóló strandbelépő a kerekdombi termálfürdőbe. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A Paloznaki Jazz Picnic, a kerekdombi termálfürdő és a Werner's Grüner étterem támogatásával. Rádió
2: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Ismerős ez a hang? A Trankwalder most azonnali kezdéssel keres targonca vezetőket. Jelentkezz a Trankwalder Kecskemét irodájában. Kecskemét, Batthyány utca 10-12.
11: Ró, Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
12: Július 30, augusztus 1.
13: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
12: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
13: Második kecskeméti Summerfest.
12: Jegyek oneticket.hu.
14: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
15: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak.
16: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Éves nagy takarítás indul a budai utcai piacon, megkezdődött a búza adományok gyűjtése, megújul a Bajza utca egy szakasza Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A mai nappal megkezdődik a budai utcai piac idei ütemezett nagy takarítása és fertőtlenítése. Több lépésben zajlik majd a munka, közölte a kecskeméti piac. Elsőként a piaccsarnok belső tere tisztul meg, ezt követően a munka a piaccsarnok étterem előtti folyósó szakaszon folytatódik, majd a szabadtéri árusítóhelyek asztalainak alapos fertőtlenítése és mosása következik. A nagy takarítás a mély parkolóban zárul. Kiemelik, hogy a fenntarthatóságra tekintettel kizárólag környezetbarát összetételű tisztítószereket alkalmaznak. A maximális hatékonyságról a modern géppark gondoskodik. A takarításokat kizárólag hétfői napokon végzik majd, amikor a piac egyébként is zárva tart. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien hozzátette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
18: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
17: Bács-Kiskunban 4 gyűjtőponton várják a termelők búza felajánlásait. Megújul a Bajza utca egy szakasza Kiskun Félegyházán. A Mikszáth Kálmán és Kafka Margit utca közötti részen dolgoznak, írja a Félegyházi közlöny. A szakemberek megerősítik a burkolatot, rendezik az útpálya széleit, korszerűsítik a szerkezeti elemeket, javítják a csapadék vízelvezető rendszert, felújítják a szegélyeket, de a csatlakozásokat és a kapubehajtókat is rendezik. A területen a közlekedők időszakos forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 9 perccel 11 óra után járunk. A mikrofonnál Faragó Miklós, nyerő nyár a rádió egy gongon, folytatjuk nyereményjátékunkat, ezen a héten újabb nyeremények. A heti nyereményünk a Paloznaki Jazz Piknikre 2 belépő, ezt pénteken fogjuk kisorsolni. Minden órában egy dalt megjelölök, az lesz az óra slágere, úgymond, és ezt a megjelölt dalt vegyétek észre, a dal címét, előadó nevét jegyezzétek meg, és küldjétek közben a nyerni szeretnék üzenetet. Így tudtok a játékra jelentkezni, SMS Viber számunk 2094140-20-as. Ja, és az óra nyeremények. 2 sonkás pizza, Wernes Grüner étterem jóvoltából, valamint 2 főre szóló páros belépő a Kerekdombi termálfürdőbe majd. Ezeket kínáljuk ezen a héten. Hamarosan majd a klímatelepítés legfontosabb szabályairól beszélgetek vendégeimmel itt a témában, de előtte még egy kis nyári hangulat. Alex Kendzsida,

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Mai műsorunkban a klímatelepítés legfontosabb szabályairól beszélgetünk. A társasházban azonban nem mindegy, például hova kerül a kültéri egység, hogyan vezetik el a kondenzvizet, és minden, ami ehhez a témához szorosan kapcsolódik, erről lesz szó a következő percekben. Köszöntöm rádiónk vendégeit, a H&H Klímatechnika Kft. Tulajdonosait, Haraszti Rolandot és Haraszti Árpádot. Sziasztok!
3: Üdvözlünk, mi is.
4: Üdvözlünk minden hallgatót!
2: Sokan úgy gondolják, hogy kiválasztják a klímát, vásárolnak, és a szerelő pedig úgy egyszerűen felszereli majd a lakásunkba. De azért összetettebb a helyzet, főleg, hogyha társasházról van szó, hiszen a mai műsorunk elsősorban arról szól, hogyha társasházba szeretnénk klímát, akkor mi az első lépés, mit kell tenni a szerelés előtt?
3: Ennél lényegesen összetettebb a történet, tehát gyakorlatilag egy társasházi kivitelezésnél minden esetben első körben a megrendelőnek egyeztetni kell a közös képviselővel, hiszen minden háznál más szabályok vannak érvényben, a kültéri elhelyezést illetőleg, a kondenzvíz kivezetést illetőleg is, valamint vannak gyártói előírások, amit szintén be kell tartani egy telepítés során. Tehát első körben mindenféleképpen a közös képviselővel történő egyeztetés, majd egy helyszíni felmérés után meg lehet állapítani, hogy hova felszerelhető a készülék.
2: Pontosan akartam is szobozni, hogy van helyszíni felmérés is, ami egyébként időben egy negyed óra, fél óra alatt meg lehet.
4: Negyed óra, 20 perc körül lehet.
2: És ha megvan, hogy akkor hova szerelhetjük, na de a kültéri egység itt, ami nagyon fontos, hogy egyáltalán hova lehet ezt elhelyezni.
4: A megrendelővel mindig egyeztetni szoktuk, hogy hová szeretne a beltét elhelyezni. Nyilván a beltérnek a pozíciója, az elhelyezése fogja a kültérinek is megadni az elhelyezési pontját. Na most panel lakásnál, hogy ezért szokott problémás lenni, még egy kertes háznál van több külső fal. Egy panelnál legjobb esetben van erkély, ha nincs, akkor ablak alá lehet a kültéri egységet elhelyezni. Ha ablak alá helyezzük a kültéri egységet, ugye nyilván a pontos felszerelésről ott a megrendelővel egyeztetünk, és a közös képviselővel is, hogy szigetelt a fal, milyen kritériumok vannak, esetleg garanciális feltételek a szigetelő cég által, ez is egy fontos szempont szokott lenni, illetve ugye nyilván, amikor ez megtörténik, a hűtőkölcsövezés, kábelcsatornázás és felhelyezik a kültét, akkor ugye kondenzvíz a legnagyobb kérdés, amit ugye legtöbb esetben meg kell beszélni. Kétféleképpen történhet, sőt három, de most már legtöbb helyen nem engedik, hogy a kültérinél a kondenzvíz kicsöpögjön, így már a beltérinél keletkezik, ezt sokan el szokták felejteni, hogy annak van egy kondenzvíz oldala is, amit meg kell oldani, amennyiben nyilván ezt nem engedik most már legtöbb helyen, és ezért vannak szigorú szabályai. A másik megoldás lehet, hogy a beltéri alatt belegyűjtik egy gyűjtőedénybe, tába, vödörbe, bármibe, és a legújabb dolog pedig az, hogy ki van vezetve a beltériből kondenzvíz, viszont egy porlasztó berendezés elporlasztja a kondenzvizet, és az a levegőbe távozik, tehát nincs lecsebegő kondenzvíz. Ez egy szabványos dolog, most már is meg is követelik sok helyen, és ezáltal nem lesz lecsöpögés, és nem lesz probléma a kondenzvíz elvezetéssel sem. Ez egy kis egység, be kell kötni a kültéri egységbe, onnan kap elektromos betápot, és utána ez automatikusan elporlasztja a folyó kondenzvizet. Ez egy jó megoldás.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről. A Rádió egy gongon.
1: A klímatelepítés legfontosabb szabályairól beszélgetünk vendégeinkkel, Haraszti Rolanddal és Haraszti Árpáddal, a H&H Klimatechnika Kft. Két tulajdonosával. A kondenzvíz elvezetése kapcsán, ugye hát rengeteg társasháznál látható, és én is tapasztalom, hogyha a társasház környékén járok, hogy csöpög. Említetted ezt az új dolgot. Utólag is lehet ezt egyébként beszerelni, ezt a porlasztót?
2: Így van, utólag is. Egyre nagyobb igény van rá, ugye, és a legtöbb helyen már megszüntetik az eddigi bevált, úgymond kivezetett kondenzvíz megoldást, tehát ezek meg fognak szűnni, nem is fogják engedni. Pesten már nagyon sok helyen el is kezdték beépíteni ezeket a porlasztós egységeket. Megvásárolhatók, beépíthetők, ezt a szakember végzi minden esetben, és akkor ez hibátlan után végzi a dolgát folyamatosan.
1: Nagyon fontos szó a szakember, hiszen miért is fontos, hogy megfelelő képesítéssel, tapasztalattal rendelkező szakember végezze a klímatelepítést?
3: Gyakorlatilag erre nagyon szigorú törvényi szabályozás van, tehát klímát, illetve hűtőközeget csak képesített személy szerelhet, illetve kezelhet. Itt minden esetben ahhoz, hogy a készülék szakszerűen legyen felszerelve és garanciális legyen, rendelkeznie kell az illetőnek egy képesítéssel, utána a készüléket regisztrálni kell az NKVA oldalán, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság oldalán, hogy hová lett feltelepítve, kinek a nevére számlát adni, stb. Gyakorlatilag csak így jogszerű egy telepítés, hogyha ezeken a pontokon pontosan végigmegy az illető, illetve nagyon sok olyan gyártói előírás van, amit be kell tartani, és a forgalmazók csak így adnak garanciát a készülékre, hogyha ezek megfelelően vannak betelepítve.
1: Egy telepítés időben egy fél napot vesz igénybe, hogyha valaki klímát szeretne, akkor lehet, hogy kell egy szabadság?
3: Ez nagyon hely specifikus, nyilván függ a csövezéstől, beltér és kültéri egység között, hogy hány méter, hány falátörés, hova kell elhelyezni a kültérit, ahogy említettük, lehet ez tetőre is, oldalfalra, földre, stb. Külön betáplálni a villamos hálózatba, külön elvezetni a kondenzvizet, de nagyjából úgy lehet vele számolni, hogy egy 2-3 órától, akár egy egész nap is kitarthat, tényleg teljesen helyspecifikus, hogy hogyan lehet megoldani a készülék telepítését.
1: Felvetődik, akár munkahelyen beszélgetnek a kollégák, hogy nálunk is szereltek klímát, mi családi házban lakunk, a másik kollega társasházban, de nem ugyanaz az áron, tehát hogy drágább volt a társasházi klímatelepítés. Ez miért van, a kivitelezés bonyolultabb, vagy ez valós tényleg, hogy társasházaknál drágább árakkal kell számolni, hogyha klímát
3: szeretnek? Ez teljes mértékben valós. Minden cég szerelő általában egy alapdíjat ad meg. Az alapdíj az 3 méter hűtőköri csövezés tartalmaz, ez pedig azért fontos tudni, mert 3 méter kötelező rárakni. Tehát ugye sokan kérik az ügyfelek közül, hogy de nekem csak a fal másik oldala. Tehát ez szintén gyártói előírás az R32-es hűtőközeggel rendelkező készülékeknél, hogy minimum 2,5-3 méter hűtőköri csövezés rá kell rakni, különben nem áll fel a hűtőkör a készülékben, és ezért így van meghatározva, hogy egy 3 méteres cső hosszig tartalmazza egy alapszerelést, egy adott ár, és azon felül pedig méterenként nyilván feláras, és ettől függ, illetve ebből adódik, hogy adott esetben egy telepítés néhány 10 000 forinttól többe vagy kevesebbe tud kerülni.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A mai műsor pedig a klímatelepítés legfontosabb szabályairól szól. Elsősorban arról beszélgettünk, hogy a társasházban, hogyha szerelünk klímát, akkor mire kell figyelni. Haraszti Roland és Haraszti Árpád, a H&H Klimatechnika Kft. Tulajdonosai a vendégeim. Klímaberendezés karbantartásáról beszéljünk. Mire figyeljenek azok, akiknek van klímájuk?
2: Alaphelyzetben legtöbben a klímaberendezést csak hűtésre használják, de ugye egyre elterjedtebbek már a hűtő-fűtőgépek, úgymond a hőszivattyús üzemmódú berendezések, amelyek téli fűtésre is optimalizált gépek. Ezeknél az évenkénti kettőszöri karbantartást javasoljuk, ugye van egyszer a nyári használat, és van a téli használat. Nyilván, amikor nyáron használják, az egyszeri alkalomnál az egyszeri karbantartást igényel, mielőtt a berendezéseket elindítjuk. Ez lehet április-május szezonban is belecsúszik sok ember, ugye, amikor jön a meleg. Amikor viszont lemegy a nyári hűtési szezon, és szeretnék a téli fűtési szezont indítani a felhasználók, akkor viszont érdemes a nyári belerakodott portól, kosztól kitakarítani, és a téli fűtési szezonnak nekiindulni egy tiszta berendezéssel. Ennek nagyon sok egészségügyi hatása is van, ugye, pollenek, a porok, a penészedés a belterében. Nyilván új berendezéseknél ez még nem áll fent egy-két éves használat után, viszont nyilván függ attól is, hogy milyen a lakás, van-e akvárium, mekkora a pártartalom, hogy milyen a belterének a koszosodása, lerakódása, a por szennyezés szempontjából is, és van az alapkarbantartás, illetve vannak a mély tisztítások, amikor ugye mosni kell a berendezést. Amikor ez megtörténik, akkor utána egy teljes antibakteriális hatású tisztított berendezéssel tudunk neki indulni a tavaszi, nyári, illetve az őszi-téli fűtési szezonnak. Ez nagyon fontos a megbetegedések miatt.
1: Másik sarkalatos kérdés gondolom az energiafogyasztásuk, és hogy mennyivel növelheti meg a villanyszámlát egy klímaberendezés.
3: Ez szintén nagyon sok mindentől függ. Tehát ide visszacsatolható az előző kérdés, hogy mindig tisztának kell lenni a készüléknek, mert akkor hatékonyabb. Tehát, hogyha a kondenzátor vagy a beltéri egység valamilyen szinten is tömődött vagy koszos, ez többletfelhasználást fog okozni. Tehát le tudja adni valószínűleg a készülék a kívánt teljesítményt, de ugye miután inverteresek, nagyobb fordulatszámon kell járnia. Pont ez a lényege az egész történetnek, hogy az inverteres készülékeket tudni kell használni. Tehát ez már nem úgy működik, hogy hazaérkezem, bekapcsolom, elmegyek, kikapcsolom, stb. És a készülék folyamatosan egy nagy hőmérséklet különbséggel küzd, hogy leküzdje, hanem ezeket úgy kell használni, hogy beállítunk egy adott hőmérsékletet, egyszerre felfűt vagy lehűt a készülék, és utána beáll temperálni. Tehát gyakorlatilag ez a megfelelő használati módja. Itt, hogyha forintosítani akarjuk a történetet, ez nagyon sok mindentől függ, szokásoktól, ki hány fokra állítja be a készüléket, kinti hőmérséklettől, hőszigeteléstől, az ingatlan adottságaitól, stb. De a nagyságrendileg nyáron hűtési szezonban olyan 3-5000 forinttal lehet kalkulálni, télen pedig nyilván ott is függ a kinti időjárási viszonyoktól, ott egy kicsit többel, de 10-15000 forintba akkor is meg szokott állni. Tehát ugye itt mindig figyelembe kell venni a COP és a SER számokat, ugye ezek a jósági tényezőik egy adott készüléknek, hogy egy kilowatt villamos energiából hány kilowatt hűtő, illetve fűtőenergiát állítanak elő, és ezzel így lehet kalkulálni.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. A H&H Klimatechnika Kft. Két tulajdonosával, Haraszti Rolanddal és Haraszti Árpáddal beszélgettünk. Remélem, hasznos tanácsokat tudtunk átadni hallgatóinak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: Mi is köszönjük.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon. Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Nyerő nyár!

0: itt a rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Hidegfronttal indul ez a hét, elvétve záporok, zivatarok kialakulhatnak. Kecskeméten most 28 fokon, a délutáni órákban is 29-30 lesz a maximum ma. Aztán a hét második felétől érkezik a kánikula és a hőség. Nálunk pedig jön az a dal, amiben nyerhettek. Igen, itt a nyerőnyárban óra nyereményünk van, és heti nyeremény is.
1: Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Gong nyeremény özönében. Jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Rádió
1: 1! Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Gong nyereményözönében. Nyerőnyár! A Rádió 1 Gongon!

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! Ezek nem egyszerűen csak jó zenék. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Torlódik a forgalom az M5-ös autópályán, a Szeged felé vezető oldalon, számítsatok torlódásra. Lajos Mizse térségében burkolatot javítanak, úgyhogy nem baleset miatt torlódik a forgalom, hanem a burkolat javítási munkálatok okozzák. A 63-as kilométernél egy sávot lezártak, és az útinform szerint 6 kilométeres torlódás alakult ki. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, mindjárt játszunk, de előtte jön még Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közösen.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Nyáron is a rádió egy gongot hallgatom.
1: Most jól lakhatsz, bejuthatsz egy balatoni jazzbulira, barnára sülhetsz, és csobbanhatsz egy klassz termálfürdőben. Nyerő nyár! A rádió egy gongot.

0: próbáld ki legújabb játékunkat. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon!
1: Itt a Rádió egy gong, csak az Imai sláger megy. És hívok is már is egy hallgatót, aki nyerni szeretne, és ahogy látom, hogy Anna, hát tegnap volt a névnapja. Hát, ha elérem. Halló? Halló, halló.
2: Halló, itt vagyok.
1: Így van, Anna.
2: Bocsánat, igen.
1: Anna, tök jó, hogy elértünk. Utólag is boldog névnapot.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Még benne vagyunk a hét napban, ahogy szokták mondani.
2: Így na, van.
1: Hát névnapra szeretnélek meglepni valamivel, de először te mondd meg az óra slágerét. Mi volt a megjelölt dal?
2: Ti amo.
1: Igen.
2: De hú az előadó.
1: Hát ez jól ismert, ugye ez a Sara Perke Ti Amo című dal volt.
2: Igen, és úristen, most annyira izgulok, hogy...
1: Egyébként ez egy remix volt, ugye, az egyik Rádió 1-es DJ készítette. Tudod, hogy ki készítette ezt a remixet? Esténként szokott lenni 8-tól a diszkós időben.
2: Hát, annyira nem tudom a DJ-ket már mondom, csak tippelni tudok.
1: Na, kire tippelnél így elsőre?
2: Ez nem nagyon jön össze, úgy érzem.
1: Na, de kire tippelnél?
2: Így elsőre, aki az én kedvencem, az a Jauri.
1: Jauri, de nem ő van a diszkonségben. Jó, DJ Junior, de majdnem. Junior, jó. De én elfogadom. Anna, elfogadom, ajándékot adom.
2: Jó, ajánlom, hogy köszi.
1: Jó, úgyhogy a névnapi pizzázás utólag is meg lehet, majd akár jövő héten a Vernes Grüner étterem. Jó voltál, a két sonkás pizzát nyertél, oké?
2: Oké, nagyon szépen köszönöm.
1: Szeretsz fürdeni és strandra járni?
2: Igen.
1: Jó,
2: kerek. És az idén még nem is voltam.
1: Hát akkor most már itt a lehetőség, mert a Kerek Dombi Termál fürdőbe két főre szóló páros belépőt nyertél.
2: Ó, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki. Jaj, a férjem is nagyon fog örülni.
1: Aktuális lesz a következő napokban a strandolás és a fürdőbelépő, úgyhogy ez már a tiéd.
3: Gratulálok.
1: És nagyon két szépen belépő, köszönöm. Heti nyereményünk, két belépő majd a Paloznaki Jazz Picnicre, úgyhogy neved még egy kalapba is kerül pénteken ezt a két belépőt sorsoljuk Paloznakra, úgyhogy maradj vonalba, fölírom mindjárt az adataidat, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: A következő órában is folytatódik a játék. Figyeljetek nagyon az igazi mai slágereket. Rögtön indul a két órás déli mixünk az angol énekes Ed Sheeran felvételével. Ez az Ázizám, a mikrofonnál továbbra is Faragó Miklós.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Újabb nyári nyeremény hullám. Minden órában két fejedelmi pizza a Vernes Grünerből. Sőt, a Paloznaki Jazz Picnicre szóló páros belépőt nyerhetsz egy pontos dal címért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában két személyre szóló strandbelépő a Kerek Dombi termálfürdőbe. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A Paloznaki Jazz Picnic, a Kerek Dombi Termálfürdő és a Vernes Grüner étterem támogatásával. Rádió
4: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Jöjjön az utolsó kérdés! Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
10: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
11: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
12: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
3: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
13: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
3: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
14: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton, az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft.
15: Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
16: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
17: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
4: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
18: Országos eseményt rendeznek a Kecskeméti Egyetemen, veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Idén szeptemberben is lesz nagykőrösi aranynapok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Neumann János Egyetem ad otthont a 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciójának. Fülöp Tamás az egyetem rektora a rendezvény kapcsán kiemelte. A konferencián a legkiválóbb hallgatók, témavezetőik, az opponensek inspirálhatják egymást, és olyan értékeket teremtenek, amelyek hosszú távon is meghatározzák a magyar tudományos élet jövőjét. A 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciója április 22-e és 24-e között zajlik majd Kecskeméten. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
19: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
18: Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Szeptember 11-e és 13-a között ismét benépesül a cifrakert. A háromnapos eseményen hagyományőrző és családi programok, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Lesz felvonulás, interaktív gyermekműsor, táncelőadás, autós találkozó és arany kedvenc ételét, a csirkepaprikást is meg lehet kóstolni galuskával. Az egészségligeten szűrésekkel és tanácsadással várják az érdeklődőket. Lesz fotófal, vidámpark, a gyermekszigeten pedig manófalu, hagyományőrző fajátékok, buborékfújás is várja a legkisebbeket. Vasárnap megtartják a nagykőrösiek nagykőrösért díjátadó ünnepséget is. A programok ingyenesek, a részletek elérhetők az esemény honlapján. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, ez már a Daily Mix, és folytatódik a nyerő nyárjátékunk. Az óra slágerével vihettek el tőlünk óránként két sonkás pizzát, illetve két főre szóló páros belépőt a Kerekdombi termálfürdőbe. Megjelölök majd mindjárt egy dalt, jegyezzétek meg, és utána küldjétek a nyerni szeretnék üzenetet SMS Viber számunkra a 29 414 020-ra. De van heti nyereményünk is, mindjárt erről is beszélek, de indítom most Martin Garrix dalát. Ez a

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixben is játszunk, és bármelyik dal lehet a megjelölt dal, de még nem hangzott el, ez a jó hírem azok számára, akik nyerni szeretnének. És mondjuk a heti fődíjra pályáznak, és ott lennének jövő héten a Paloznaki Jazz Picnic-en. Két darab belépő a heti nyereményünk, amit majd péntek délután fogunk kisorsolni, de ahogy említettem, emellett vannak óra nyereményeink is a Facebookon, Instagramon, és a hivatalos játékszabályzatot a rádioigong.hu-n megtaláljátok. Dua Lipával folytatjuk, akiről a legfrissebb hír, hogy egy portugáliai könyvesbolttal együttműködve könyvtárat hozott létre a betiltott és cenzúrázott könyvek számára. Nálunk itt a Daily Mixben egy korábbi siker most tőle, ez a New Rules.

0: Slágerek.
1: Nem simos slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
1: Csak itt a Rádió Egyen.
0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
2: Mert mindig jó zenék mennek meg a nyereményjátékok miatt.
0: Rádió Egy Gong. Rádió.

a rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy. 5 hét van hátra már a vakációból, ahogy így ránéztem a naptára, úgyhogy még lehet tervezgetni a nyaralást, utazást. Apropó utazás, az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon torlódik a forgalom, mert Lajos Mizsa térségében burkolatot javítanak. Írja és az útinform, hogy a 63-as kilométernél egy sáv zárva van, 6 kilométeres a torlódás. De figyeljetek az 52-es főúton is, hiszem továbbra is Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, úgyhogy hosszabb menet idővel kell számolni. Switch Disco Rehab és Sam Felt, az aktuális dal és nagy kedvenc, és a nyári slágerek között itt van. Már is a Sleep Tonight a Daily Mix-ben.

0: próbáld ki legújabb játékunkat! Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: Rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy, és tercseztem a hallgatónkat, aki küldött nyerni szeretnék üzenetet. Őt sorsoltuk ki, és bízom benne, hogy mindjárt fel is veszi a telefont.
2: Igen, tessék!
1: Halló, én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
2: Szia, Niki vagyok.
1: Hello, Niki! Küldtél üzenetet, és játszasz velünk ezek szerint.
2: Ó, igen.
1: Meg hallgatsz is, nagyon helyes, nagyon helyes.
2: Egyáltalán nem számítottam.
1: Egyáltalán nem számítottál a hívásunkra? Miért?
2: Hát mert olyan nagyon gyorsan. Csak elküldtem, és már el is hívtatok.
1: Hát ez ilyen. Minden órában van egy megjelölt dal. Elhangzik ez a dal, és ugye elhangzott, úgyhogy utána perceken belül sorsolunk, és hívjuk azt a szerencsést, akit kidobott a gép, és a te telefonszámodat dobta ki. Úgyhogy mondd meg nekünk, mi volt a dal.
2: Hú, ezt most így hiszem fejben, nem tudom sajnos, úgyhogy...
1: Fejből nem tudod? De hát akkor miből tudod? Valahonnan lelesed, vagy kisegít?
2: Nem, hát ugye mondtál, hogy bejött ez a szignál, hogy ez volt az a dal, és most így én csak gyorsan fogtam a telefont, és megküldtem is.
1: Hát igen, az volt az a dal, de mi volt az a dal? Ki énekelte? Férfi vagy hölgy?
2: Lady Gaga.
1: Lady Gaga az előadó, és a dal címe pedig az volt, hogy... A halott tánc, fogalmazhatok így. Jó, Niki, van nyeremény. Tudod, mit nyerhetsz? Vagy azt nem is figyelted, hogy mit lehet nyerni?
2: Fú, ezt én csak annyira megörültem.
1: Jó, ráborítom a nyereményeket. Figyelj. Két darab sonkás pizza Wernes Grüner étteremtől. Egyrészt. Okay. Aztán pedig, ha jól laktál, irány majd Kerekdomb és a Termár fürdője, mert a kétfőre szóló páros belépő jegyet is nyertél most.
2: Komolyan, azt a mindenit.
1: Legalábbis remélem, hogy szeretsz strandra járni, vagy fürdeni.
2: Igen.
1: Jó, idén voltál már strandon, vagy fürdőben?
2: Igen, pont most jöttünk az a nyaralásból, úgyhogy de még így is tökéletesen jó lesz ez.
1: Igen, jó lesz, főleg az idő is jó lesz a következő napokban. Strandolásra, fürdésre, úgyhogy gratulálok, és még a nevedet a kalapba teszem azért is, mert van egy heti nyereményünk, az pedig majd a Paloznaki Jazz Piknikre szól, két belépő, ezt pénteken sorsoljuk, úgyhogy még van esély akár ezt is megnyerni, Niki. Oké?
2: Okay? Jó, szuper.
1: Váratlanul is bárkit felhívhatunk, bár hogyha küldtök nyerni szeretnék üzenetet, akkor ez nem lehet váratlan hívás. Úgyhogy játszatok velünk, a nyerő nyár folytatódik a következő órában is. Pizza nyeremények, strandbelépők és persze a Paloznaki Jazz Piknikre is az esély. Meg lehet, hogyha tudjátok, hogy mi az óra slágere. Terror Shift-tel indulunk majd a következő órában. Az Op Light című dal jön a folytatásban. Itt a Rádió egy gongon, perceken belül.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Újabb nyári nyeremény hullám. Minden órában két fejedelmi pizza a Wernes Grünerből. Sőt, a Paloznaki Jazz Piknikre szóló páros belépőt nyerhetsz egy pontos dal címért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában két személyre szóló strandbelépő a Kerekdombi Termálfürdőbe. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Július 30, augusztus 1.
6: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
5: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
6: Második kecskeméti Summerfest.
5: Jegyek oneticket.hu.
7: Ismerős a hang, amikor a...
8: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
9: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
10: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
11: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
12: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
11: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
0: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Kirakat versenyt hirdet az iparkamara, szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, hagyományőrző eseményt rendeznek Bugacon. Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Nem fogadnak ügyfeleket a Nagykőrösi utcai hivatalban Kecskeméten. Holnap áramszünet miatt szünetel az ügyfelfogadás a népegészségügyi főosztályon és a Kecskeméti járási hivatal népegészségügyi osztályán, olvasható a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal honlapján. Kérik a lakosság megértését. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
7: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
2: Rádió
5: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

0: Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy, folytatódik a Daily Mix, és nyereményjátékunk is.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Köszöntöm azokat, akik nemrég kapcsolódtak a Rádió 1 gong műsorába. SMS Viber számunk a 2094-0-20-as változatlan. Nyerni szeretnék, üzenetet kell küldeni, és továbbra is a megjelölt dal címét, előadó nevét várom majd játékosainktól. Szóval mondhatni óra slágere játék, és ami változott, az a nyeremények a múlt héthez képest. Óránként adunk két főre szóló páros belépőt a kerekdombi termálfürdőbe, valamint két sonkás pizzát nyerhettek a Wernes Grüner étterem jóvoltából. És van egy heti nyereményünk, két belépő a paloznaki jazz piknikre, ami majd jövő héten lesz Balaton felvidéken. Játszottok velünk, én pedig hamarosan jövök azzal a hírrel, miszerint az egyik tanösvényt ideiglenesen lezárták itt Bács-Kiskun vármegyében, mindjárt mondom a részleteket, de előtte jön még Fastboy és a Good Life, és figyeljétek, ha megjelöl dalt, hogyha nyerni szeretnétek.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixet hallgatjátok. Ott vagyunk az interneten a radioegygong.hu-n, a hivatalos játékszabályzatot is megtaláljátok, illetve a nyerőnyár részleteit Facebookon, Instagramon, igazából a megjelölt dalt kell tudnatok, és már el is hangzott a megjelölt dal, úgyhogy nyerni szeretnék üzenet SMS-ben, Viberen, jöhet a 2094140-ra. Ahogy említettem, lezártak egy tanösvényt itt Bács-Kiskun vármegyében, egészen pontosan Tiszakécskén a Nádirigó tanösvényről van szó. A rendkívüli asszály miatt a darazsak a szokásosnál is agresszívebbek, hiszen az elmúlt hetekben egyre több darázs fordult elő a tanösvényen, úgyhogy most jött a döntés és a friss hír, hogy a tanösvényt ideiglenesen lezárták a látogatók védelmében, úgyhogy jelenleg nem látogatható Tiszakécskén a Nádirigó tanösvény. Tiesto, Eva Max, a Daily Mix-ön pedig velük megyünk tovább. Ez a The Motto!

0: Lámsimo slágerek. Lámsimo slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Szuperek vagytok.
0: Próbáld ki legújabb játékunkat.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Torlódik a forgalom az M5-ösön, a Szeged felé vezető oldalon, ugyanis egyrészt több helyen is munkálatokat végeznek, de itt Lajos Mize előtt a 63-as 64-es kilométerek között a burkolatjavítás miatt a külső sávban lezárva, és emiatt már több kilométeres torlódás alakult ki az M5-ös autópályán. Itt Kecskeméten pedig a Ceglédi úton, a Kerkárpai utca és a Betlen körút közötti szakaszon útszűkületre számíthatok.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu
0: Heart Like Mine, ezzel folytatjuk a déli mix.

0: Itt a rádió egy gongon véget ért a Daily Mix, viszont nyereményjátékunk továbbra is tart majd.
1: Szia!
0: És most is itt van egy hallgató. Szia! Faragó Miklós vagyok, rádió egy gongból.
2: Szia,
1: Melinda vagyok.
0: Hello, Melinda, van veled egy gyermek minimum, ahogy hallom, vagy több
1: is? Hát van veletem 79.
0: 79 gyermek?
1: Igen.
0: Várjál, valami táborba vagytok akkor.
1: Így van, így van.
0: Na, milyen tábor?
1: Ez a Fóti városi tábor.
0: Hú, és milyen korosztályú gyerekekre kell ott vigyáznod?
1: Hát 6 évestől 12-ig vannak itt a gyerekek.
0: És ez ilyen specifikus lehet? Miről szól a tábor?
2: 12.
1: Hát különböző programok vannak éppen most. Még bent vagyunk a tábor területén, holnap meg megyünk állatkertbe, ilyen változatos.
0: És
1: csocsók is, fotik is, roller, minden is, arcfestés.
0: És közben minket hallgattok, vagy te közben külön a fülesen hallgatsz minket, vagy hogy van ez?
1: Nem, együtt hallgatunk egy marha nagy zsívjelentiteket.
0: Azt a mindenit. Hát gondolom online akkor, hogyha fotón vagytok.
1: Így van, igen.
0: No, hát mi volt a megjelölt dal, mert akkor kiszúrtátok, hogy melyik volt az a dal, amit megjelöltem.
1: Egy szülő segített nekem, ez az ATD-től a Your Love.
0: Ki segített? Egy fiú?
1: Egy szülő.
0: Ja, szülő, ja.
1: A gyermekért.
0: És ő megismerte. Jól van. Hát...
1: Ő igen.
0: Megvannak az óra nyeremények. Tudod, hogy miket lehet nyerni ezen a héten nálunk?
1: Hát egy termálfürdőbelépő.
0: Van, igen. A kerekdombra, a kerekdombi termálfürdőbe. Igen. Két főre szóló páros belépő, ez az egyik nyeremény, ami már a tiéd, és van mellé két sonkás pizza is, amit meg a Wernes Grüner étteremnek köszönhetően adunk.
1: Ó, szuper, köszönjük.
0: Na még nincs vége a nyereményeknek, mert pénteken lesz egy fődíjunk, a Paloznaki Jazz Piknikre két belépő. Ismered ezt az eseményt, fesztivált?
1: Nem, még nem, soha nem voltam ezen az eseményen.
0: Hát Balaton
1: érdekes környékén, lehet számomra.
0: Balaton környékén van, szuper előadókkal, úgyhogy érdemes, meg mi is beszélünk róla. Úgyhogy erre van esély még, pénteken sorsoljuk, úgyhogy neved a kalapba teszem, Melinda, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Én pedig köszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt 4 órában. Gyorsan elrepült szerintem ez a 4 óra. Aki nem így vélekedik, az jelezze a Viberen. Holnap megbeszéljük 10 óra után. Jövök majd. Viszont most is jön valaki. Nem Nagy Tibor, annyit elárulhatok. Ugyanis most ő pihen, és Nagy Tibi helyett itt lesz Puha Évi. Fogadjátok őt ekkora nagy szeretettel és tapssal. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. Jön Kamrád, és a Be Mine a következő órában. Viszont hallásra. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. Újabb nyári nyeremény hullám. Minden órában két fejedelmi pizza a Werner's Grünerből. Sőt, a Valóznaki Jazz Picnicre szóló páros belépőt nyerhetsz. Egy pontos dal címért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában két személyre szóló strandbelépő a Kerekgombi termálfürdőbe. Nyerő nyár! A Rádió egy gongol.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
5: Úgyis lett.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
8: Nem sírok, csak az allergia.
7: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
8: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
7: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Ismerős ez a hang? A Trankwalder most azonnali kezdéssel keres targonca vezetőket. Jelentkezz a Trankwalder Kecskemét irodájában. Kecskemét, Batthyány utca 10-12.
9: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
10: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
9: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
12: Kecskemét, Napsugár utca 2.
11: Veszelsz ki autóbontó.
13: Július 30, augusztus 1.
14: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások.
13: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
14: Második kecskeméti Summerfest.
13: Jegyek oneticket.hu.
15: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Éves nagy takarítás indul a budai utcai piacon. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése. Megújul a Bajza utca egy szakasza Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A mai nappal megkezdődik a budai utcai piac idei ütemezett nagy takarítása és fertőtlenítése. Több lépésben zajlik majd a munka, közölte a kecskeméti piac. Elsőként a piaccsarnok belső tere tisztul meg, ezt követően a munka a piaccsarnok étterem előtti folyósó szakaszon folytatódik, majd a szabadtéri árusítóhelyek asztalainak alapos fertőtlenítése és mosása következik. A nagy takarítás a mély parkolóban zárul. Kiemelik, hogy a fenntarthatóságra tekintettel kizárólag környezetbarát összetételű tisztítószereket alkalmaznak. A maximális hatékonyságról a modern géppark gondoskodik. A takarításokat kizárólag hétfői napokon végzik majd, amikor a piac egyébként is zárva tart. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien hozzátette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
17: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
16: Bács-Kiskunban 4 gyűjtőponton várják a termelők búza felajánlásait. Megújul a Bajza utca egy szakasza Kiskun Félegyházán. A Mikszáth Kálmán és Kafka Margit utca közötti részen dolgoznak, írja a Félegyházi közlöny. A szakemberek megerősítik a burkolatot, rendezik az útpálya széleit, korszerűsítik a szerkezeti elemeket, javítják a csapadékvízelvezető rendszert, felújítják a szegélyeket, de a csatlakozásokat és a kapubehajtókat is rendezik. A területen a közlekedők időszakos forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
5: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Puha Évával. Csak igazi mai sláger megy.

Város pizza, nyári jazzbulira szóló belépők, szórakozás a strand és termálfürdőben. Mindössze egy dal pontos megnevezéséért. Nyerő nyár, a rádió egy gongon.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy a mikrofonnál egészen délután 5 óráig Puha Évi veletek, ma én vagyok a Nagy Tibi magyar hangja, neki jó pihenést, és hát nektek meg jó munkát, ha még éppen azt csináljátok, ha pedig a vízparton hallgattok bennünket, akkor meg nektek is jó pihenést. Nyerő nyár a rádió egy gongon folytatódik az akciónk, hogyha éhesek vagytok, vagy szórakoznátok, vagy fürdőzni mennétek, akkor itt a helyetek velünk, mert hogy ezeket mindet megnyerhetitek. Ebben az órában is lesz majd óra slágere, mindössze ezt kell megtalálni, felismerni, és a 0629 414 020-ra írni nekem, hogy nyerni szeretnék. Ebben az órában is páros belépő a kerekdombi termálfürdőbe, és 2 darab sonkás pizza a Wernes Grünernél, ezt tudom felajánlani, heti nyereményként pedig a paloznaki jazzpiknikre mehet majd el 2 szerencsés játékosunk, vagyis hát egy valaki másod magával, mert hogy páros belépőt sorsolunk majd a remek bulira, ahol egyébként én is ott leszek majd. Klassz délutánt mindenkinek, tehát folytatjuk most a Don't Leave-vel, figyeljétek majd az óra slágerét itt a rádiói gongon.

0: miért a Rádió 1-et hallgatják.
1: Jó műsorvezetők, miért szeretem a Rádió 1 gongot hallgatni? A jó változatos slágerek zenék miatt.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert nem tudom ki, hogy van vele, de én ettől a melegfronttól lehet, hogy meg fogom fejelni itt a stúdióasztalt. Hát a következő percekben szerintem fel is pattanok majd egy kicsit táncolni, mert hogy tényleg nagyon-nagyon nyomasztó ez az idő. Azt mondják az időjósok, hogy egész héten ilyen lesz, sőt, ennél csak melegebb lesz, meg majd jön a napsütés és az UV is, úgyhogy figyeljetek és vigyázzatok magatokra, mert hogy ez bizony hatással van a vezetési stílusunkra is. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mi a helyzet az utakon.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Egyelőre hál' Istennek balesetről nem kaptunk infót, viszont az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizsénél burkolatot javítanak, le van zárva egy sáv, na ugye mondom, én nagyon fáradt vagyok, 6 kilométeres jelenleg a torlódás, úgyhogy ott mindenkinek kitartást szólja. Most nektek a következő percekben egy zseniális újdonság, Alex Kenji és a Bambolé, és ez egyébként egy olyan dal, amire érdemes nagyon figyelni, mert hogy nézzétek csak...
2: Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes.

Most jól lakhatsz, bejuthatsz egy balatoni jazzbulira, barnára sülhetsz, és csobbanhatsz egy klassz termálfürdőben. Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon! Oh, wow.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert hát rekkenő hőséget ígérnek, főleg a hét második felére, úgyhogy érdemes felkészülni, és hogyha van kedvetek, akkor lapozzátok fel az Insta, vagy akár a Facebook oldalunkat is, mert ugye a múlt heti játékunkban, amit a social médiában bonyolítottunk, recepteket kellett írnotok nekünk, és rengeteg, de rengeteg olyan recept érkezett, amit kértünk, hogy lehetőleg olyan legyen, amit a melegben villámgyorsan el lehet készíteni, minimális főzéssel, vagy éppen anélkül, hogy ne melegítsük tovább a lakás. Na, úgyhogy van ott citromos parmezános tészta, hideg uborka krémleves, klasszikus bruschetta, hawaii csirke saláta, görögdinnyés fetás saláta, cukkinis penne, fokhagymás garnélás spagetti, és hideg gyümölcsleves is, úgyhogy ha valakinek van kedve, de nincs ötlete főzni, akkor lapozzátok fel a Rádió 1 Gong Insta oldalát. A következő percekben pedig nyugodtan hangosítsátok fel a rádiót, mert hogy jön egy

fantasztikus dal, Purple Disco Machine alias Tino Piontek, aki nem nagyon akart kiállni a reflektor fénybe, aztán hát meggyőzték az ismerősei, hogy figyelj, azért mégiscsak egy jó zene lesz, és az első dala már is sikert aratott, most pedig hát nem győzi ontani magából a slágereket. A következő percekben a Beat of Your Heart érkezik.

0: Nincs megállás. Ez a Rádió Egy Gong. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió Egy Gong.

0: Hajnit próbálom meg elírni, ő is azt írta, hogy nyerni szeretne, és kíváncsian várom, hogy a dal címe az megye.
1: Szia, Hajni vagyok.
0: Hello, hello, Puha Évi Rádió egy gong. Na, épp mondtam itt a felkonfban, hogy mert nagyon-nagyon közel vagy a nyereményhez, de először egy dal cím érdekel engem, az óra dal, ami volt.
1: A Bambolé.
0: A Bambolé, így van, Alex Kenji egyik igazi klasszik nyári dala. Én nagyon jókat táncolgatok itt rá a stúdióba, így a harmadik kávém után, hogy ne essen le a fejem a front miatt. No, és akkor most ezt meg áruljuk el a hallgatóknak, aki esetleg most kapcsolódik be, hogy mit is nyertél, biztosan azt tudod-e.
1: 2 darab pizzát és a kerekdombi fürdőbe belépő jegyet.
0: Így igaz, az is 2 főre szóló, tehát páros belépő a kerekdombi termálfürdőbe, illetve 2 darab sonkás pizza a Wernes Grünerbe, és hát a heti nyereményre is az esélyt, ami pedig a paloznaki jazzpiknikre 2 darab belépő, ez egyébként hát közel 60 000 forint, úgyhogy azt gondolom, hogy itt valaki, hogyha nyáron szeretne egy kicsit kikapcsolódni, meg rázni egyet a Rikesztlire, vagy az Elaire, akkor nagyon-nagyon jó lehetőség, úgyhogy szurkolok, majd ezt péntek délután sorsoljuk ki. Nyaralás?
1: Volt párnapos, meg majd augusztus utolsó hetén lesz még.
0: Az a legjobb. Én azt szeretem a legjobban, amikor augusztus végén nyaralok, mert olyankor annyira frissen, üdén, kipihenten, lebarnulva térek vissza a szeptemberi mókuskerékbe, hogy az szerintem a legjobb. Úgyhogy majd jó pihit nektek, és szurkolok péntekre.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A Hajni már biztos benne van a Jazz Picnic kalapban, amelyből péntek délután tehát sorsoljuk a heti páros belépő fődíjunkat. Nektek pedig szurkolok, mert a következő órában is fülelni kell, hiszen jön az óraslágere, ami előtt majd szólok, súgok egy picit, és hogyha megtaláljátok, akkor gyorsan 0629414020 és nyerni szeretnék. Ilyen nagyon egyszerű a feladat. Enni is adunk, meg pihenést is adunk cserébe. Mi kell még? Hát például a következő órában is jó zenék, jön a New Religion, amely a Fate lesz, és Bibi Rexa 2-se egy újdonság, egy régi újdonság, mert a Bibi Rexa elég jó kis duetteket csinál mostanában, meg elég jó feldolgozásokat, most a Fate lesz is adta hozzá a nevét. Úgyhogy velük kezdünk, majd a mikrofonnál Puha Évi, tartsatok velem!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! Újabb nyári nyeremény hullám. Minden órában 2 fejedelmi pizza a Wernes Grünerből. Sőt, a paloznaki Jazz Picnicre szóló páros belépőt nyerhetsz egy pontos dalcímért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában 2 személyre szóló strandbelépő a kerekdombi termálfürdőbe. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Ez de gyönyörű lett. Kapd el te is a pillanatot. Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpen július 10-e és 31-e között a kecskemétkukacmalom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
4: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások.
5: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
7: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Jakult cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menü vár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Jakult cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
8: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Országos eseményt rendeznek a Kecskeméti Egyetemen, veszélyes trend terjed a közösségi médiában, idén szeptemberben is lesz nagykőrösi aranynapok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Neumann János Egyetem ad otthont a 38. OTDK közgazdaságtudományi szekciójának. Fülöp Tamás az egyetem rektora a rendezvény kapcsán kiemelte. A konferencián a legkiválóbb hallgatók, témavezetőik, az opponensek inspirálhatják egymást, és olyan értékeket teremtenek, amelyek hosszú távon is meghatározzák a magyar tudományos élet jövőjét. A 38. OTDK közgazdaságtudományi szekciója április 22-e és 24-e között zajlik majd Kecskeméten. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
10: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
9: Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Szeptember 11-e és 13-a között ismét benépesül a cifrakert. A háromnapos eseményen hagyományőrző és családi programok, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Lesz felvonulás, interaktív gyermekműsor, táncelőadás, autós találkozó és arany kedvenc ételét, a csirkepaprikást is meg lehet kóstolni galuskával. Az egészségligeten szűrésekkel és tanácsadással várják az érdeklődőket. Lesz fotófal, vidámpark, a gyermekszigeten pedig manófalu, hagyományőrző fajátékok, buborékfújás is várja a legkisebbeket. Vasárnap megtartják a nagykőrösiek nagykőrösért díjátadó ünnepséget is. A programok ingyenesek, a részletek elérhetők az esemény honlapján. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénk lökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Északára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
11: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most Rádió egy gong.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy a mikrofonnál továbbra is Puha Évi veletek, a hőség továbbra is emelkedik, és ez csak egyre durvább lesz a következő napokban, úgyhogy vigyázzatok nagyon magatokra, és például gondoskodjatok arról, hogy a nagy melegben majd ne kelljen valamelyik este főznötök, hanem ehessetek két pizzát, vagy elmehessetek hűsölni, hiszen a minden órában megnyerhető nyereményünk az 2 darab pizza a Wellness Grünnel jóvoltából, illetve 2 darab belépő a kerekdombi termálfürdőbe, ehhez mindössze meg kell találni ebben az órában is az óra dalát, amit majd megjelölünk, és hogyha ügyes vagy, és írsz nekem egy üzenetet a 0629414020-ra, hogy nyerni szeretnél, akkor egy ilyen szögegyszerű játékban már nyerhettél is rögtön egy-egy óra nyereményt, és persze a lehetőséget a pénteki fődíjunkra, a paloznaki jazzpiknikre egy páros belépőt adunk, én nagyon várom, nagyon jót fogunk táncolni, úgyhogy gyertek ti is, nyerjétek meg a belépőt oda. No, hát ennyit kérem a nyerőnyerről a Rádió 1 gongon. A következő percekben hát egy olyan hölgy érkezik, aki számomra az egyik legnagyobb díva. Én nem kedveltem szerintem senkit ennyire, mint Dua Lipa munkásságát és dalait, és hát ehhez már csak kapcsolódik az a tündérmese, amin ő keresztül ment az elmúlt néhány évben. Hát először is a semmiből küzdötte fel magát. Londonban nőtt fel, egyébként albán származású a hölgy, és hát az egész családja a zeneiparban, meg a színházban dolgozik. Szóval azért jó kis alapjai voltak, viszont előtte senki nem taposta ki az utat, úgyhogy Londonban dolgozott hostessként, és járt zenestúdiókba, felvételekre, és sok-sok évig próbálkozott a szerelemmel is, amíg meg nem érkezett Callum Turner, aki pedig egy bérlakásban nőtt fel, ma pedig már elmondhatja magáról, hogy ő Dua Lipa férje, mert hogy egy hónapja volt az esküvőjük, ami hát nagyon nagy titokban először Londonban volt, egy pici szertartás, utána viszont egy 3 napos szicíliai ereszdel a hajam. Na hát a következő percekben pedig arról énekel a hölgy, hogy ő befejezte a tréningezést, már ami a férfiak tréningezését illeti, de ezt nem most írta ezt a dalt, hanem jó pár évvel ezelőtt, amikor is azt mondta, hogy ő innentől kezdve nem tanítja a férfiakat arra, hogy hogyan szeressék őt, hanem igyekszik megtalálni azt az egyet, aki jól szereti. Hát sikerült, jön

páros pizza, nyári jazzbulira szóló belépők, szórakozás a strand és termálfürdőben. Mindössze egy dal pontos megnevezéséért. Nyerő nyár!

Jól figyelj, mert most következik az a dal, mellyel eséllyel pályázhatsz a rádió egy gongnyereményére. Azonnal üzenj, ha nyerni szeretnél. A rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, hát ahogy már az előző órában is mondtam, a front, és ez senki számára nem meglepetés, az bizony hatással van arra is, hogy ki hogyan vezet, úgyhogy most figyeljetek, egy picit hoztam néhány infót, amivel lehet, hogy picit könnyebb lesz.
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Mármint nem vezetni lesz könnyebb, arra nincs ráhatásom, csak lehet, hogy egy kicsit előrelátóbbat tudtok lenni. Például az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontot átépítik még mindig, így jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág le van zárva, így szinte állandó a dugó, úgyhogy ide érdemes készülni. Kecskemét térségében pedig a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sáv van érvényben, azon lehet haladni. De hát egyébként is az M5-ös autópálya ez egy viszonylag gyenge láncszem, szinte mindig történik valami olyan, mint egy tök jó mexikói sorozat, hogy ebben mindig történik valami izgalom, csak hát általában az az izgalom, hogy állni kell rajta 20-30 percet minimum, úgyhogy készüljetek így, legyen nálatok mindig víz, meg egy kis nasi, vagy ilyesmi. Hát tudjátok, mint ahogy egyébként is elindultok nyaralni. A következő percekben, ha már a nyaralás és a nyár, akkor egy igazi nyári sláger Lana Del Rey-től érkezik, ami sok szempontból nagyon fontos lesz, mert hogy figyeljetek csak.
2: Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Gong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Gongon.

Jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9414 020. Rádió 1 gong.

Most jól lakhatsz, bejuthatsz egy balatoni jazzbulira, barnára sülhetsz, és csobbanhatsz egy klassz termálfürdőben. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Még van egy pici időtök jelentkezni 0629414020-ra, annyit kell írni, hogy nyerni szeretnék. Az óradala már elhangzott, remélem, hogy füleltetek és figyeltetek. Mindössze ennek a címét, előadóját kell tudni, és már is a tiéd lehet a páros pizza, a tiéd lehet a páros termális strandbelépő, meg az esély a Paloznaki Jazz Picnic páros napi belépőjére. És ha már itt tartunk a Jazz Picnicnél, a most következő percekben éneklő hölgy is ott lesz. Hát Rudimental nem érkezik vele, de Ella Eyre ott lesz, és ez a dal biztosan elhangzik. Majd jön a Waiting All Night itt a Rádió 1 Gongon.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért hallgatom a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők!
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Sziasztok!
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Endrét megpróbálom elérni, mármint telefonon, mert azt írta, hogy nyerni szeretne, én pedig nagyon szeretném odaadni valakinek a két pizzát és a páros belépőt. Halló, tessék! Rádió Aigon, Puha Éva.
1: Hát, szervuszia,
0: Endre. Most így érzek egy kis meglepődöttséget a hangodba, de bízom benne, hogy nem csalódottságot.
1: Nem csalódottság, nagyon örülök, hogy hívtatok.
0: Akkor jó, mert akkor tudom. Nagyszerű. És tudod-e, hogy miért hívtalak?
1: Igen, a...
0: Dal címre leszek kíváncsi, és cselébe adok neked ajándékot, mit szólsz? Jó deal.
1: Az nagyon jó.
0: Nagyon jó. Akkor tudsz-e nekem mondani egy óraslágert?
1: Igen. Donald Gray, Summertime Sadness.
0: Sadness. Így van. Summertime Sadness. Nagyon jó. Szuper. Hát reméljük, hogy senki nem szomorkodik most nyáron. Neked semmi okod nincs rá, mert hogy már is tiéd a páros pizza a Wernes Grünerbe, illetve a kerekdobni termálfürdőbe a páros belépő, úgyhogy csaphattok egy ilyen mini egynapos nyaralást, egy kis fürdőzés este, meg egy jó kis vacsi pároddal?
1: Igen, a párom, a feleségemmel így.
0: Na, hát nagyon fog neki örülni, meg a lehetőségnek is biztosan, mert hogy van még a tarsulyunkban egy fődíj is, ami pedig a Paloznaki Jazz Piknikre egy szintén páros egésznapos belépő, vagy egész estés belépő, úgyhogy ennek a sorsolása még majd természetesen hátra van, péntek délután fogjuk a fődíjat sorsolni, de szurkolok, mert arra is ott az esély.
1: Hú, akkor én is szurkolok arra, mert az is nagyon jó lenne.
0: Na hát bizony, ráadásul ki lehet választani a napot, hogy melyik napon szeretnétek menni a háromból, úgyhogy én például mind a három napon ott leszek, hát ha összefutunk, hogyha ti nyeritek. Köszi szépen, Endre! Mondanám, hogy fogynak a helyek a kalapban, amiből a nyereményt sorsoljuk majd pénteken, meg úgy minden nap, de nem. Szerencsére egész héten dobáljuk nektek a pizzákat, meg a strandbelépőket, és hát egész konkrétan fürdőbelépőket, úgyhogy tartsatok velünk. A következő órában jövök vissza, Puha Évi vagyok, az órát pedig Martin Garrix nyitja, majd ez lesz a Butterflies.

0: egyikre szóló páros belépőt nyerhetsz egy pontos dalcímért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában két személyre szóló strandbelépő a Kerekgombi termálfürdőbe. Nyerő nyár! A rádió egy gongon! A Paloznaki Jazz Picnic, a Kerekdombi Termálfürdő és a Vernes Grüner étterem támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
4: Jól jönne 105 ezer forint, és szívesen segíteni a jobbá tenni a világot. Ha mindkét kérdése igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig négyszer ad plazmát a Kecskeméti Plazma Centerben, 105 ezer forint juttatásra tehet szert. Ezzel a vadonatúj jó szokásoddal pedig nem csak a nyár lehet még élménydúsabb, de életmentő gyógyszerek elkészítéséhez is hozzájárulsz. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
6: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a Fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád. Legyen a munkahelyed a Fornetti.
7: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
8: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
7: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parc Kft.
9: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Jakult cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menü vár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Jakult cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Kirakat versenyt hirdet az iparkamara, szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, hagyományőrző eseményt rendeznek Bugacon. Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Nem fogadnak ügyfeleket a Nagykőrösi utcai hivatalban Kecskeméten. Holnap áramszünet miatt szünetel az ügyfelfogadás a népegészségügyi főosztályon, és a Kecskeméti járási hivatal népegészségügyi osztályán olvasható a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal honlapján. Kérik a lakosság megértését. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Folytatódik a változékony nyári időjárás, ma sok napsütésre számíthatunk itt Bács-Kiskunban, időnként viszont megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem lesz. Élénklökések kísérik majd az észak-nyugatira forduló szelet, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Éjszakára kitisztul az ég, és holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 29-32 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Puha Évával. Csak igazi, ma is slágermegy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy a mikrofonnál az utolsó közös óránkat megkezdve Puha Évi veletek ma délután, és hajrá kitartás mindenkinek, aki esetleg még dolgozik, bár szerintem 4 órakor most jó sokan letettétek a lantot, meg hát van olyan, aki eleve nem is dolgozik, mert hogy éppen a nyaralását, a pihenését tölti, nekik jó pihenést, aki pedig szeretne nyerni, hát annak nagyon érdemes a héten velünk tartani, de apropó jut eszembe, hogyha megnyitjátok az Instagramot vagy a Facebookot, és még nem követitek a Rádió egy gong oldalát, akkor beírtuk a fekete pontot, de kiradírozzuk, hogyha rákattintotok a követés gombra, mert hogy ott mindig megtaláljátok az aktuális infókat, a nyereményjátékainkat, és természetesen megosztjuk azokat az interjúkat is, amik felkerülnek a Spotify és YouTube csatornánkra, na meg még TikTok videók is vannak, úgyhogy több irányból támadunk, egészen pontosan 6 helyütt, ebben természetesen benne van a rádió is, úgyhogy köszi, hogy itt vagytok velünk, 0629 414 020, nyerni szeretnék, ha jön az óra. Dala. Switch Disco és Sam Felt 2-se, ez már a Sleep Tonight.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert szeretem, kocsiba is a Rádió 1-től.
2: Jók a zenék, szeretem őket hallgatni.
0: Rádió 1 gong.
3: Ezt véletlen csúcsok vagytok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert jön a meleg, ezzel együtt a front, és ezzel együtt a nagy dudálások és fáradt vezetők időszaka az utakon.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Aki éppen nyaralni indul, az szerintem, hát majdnem biztos, hogy nem kerüli ki az M5-ös autópályát, ezért is foglalkozunk vele ilyen sokat. Úcsa térségében, Lajos Mizsénél, Kunszállásnál és a Szegedi térségben is van útburkolat, javítás és sövényvágás az M5-ös autópályán. Ezek azok, amiket nem nagyon lehet kikerülni, és meglepetésszerűen érik az embert. Na hát, hogy ne érjen benneteket, így ezért most szóltam előre, legyen nálatok víz, nasi az autóban, és egy jó nagy adag türelem, meg mondjuk hallgassatok bennünket, és a jó zenéket, és akkor hát, ha nem jön olyan gyorsan az idegbaj amiatt, mert beáll a forgalom például az M5-ös autópályán. Ha van útinfótok, várom 0629 414 020, a folytatásban pedig Tiesto és Karol G2-se érkezik a Rádió 1 gongon, ezt már

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenéitek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Carglass javít, Carglass cserél.
2: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Ne várjon vele! Keresse a Carglasst Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Andit próbálom meg elérni, és bízom benne, hogy azért írta, hogy nyerni szeretne, mert hogy tudja, hogy mi volt az óradala. Meg abban is bízom, hogy felveszi a telefont, mert ha nem, akkor bizony... Ajjajjajjajjaj, na kérem, nagyon-nagyon fontos tanulság, és nagyon-nagyon fontos ultimátum a jövőre nézve, hogy aki bizony megírja, hogy nyerni szeretne, annak felhangosítva a telefonok közelében kell, hogy legyen, mert hát ez még a következő lépés, hogyha visszahívunk benneteket, akkor tudjatok jól válaszolni, úgyhogy hát Andit egy picike hajszál választotta el az óra nyereménytől, a dupla pizzától és a termálfürdő belépőtől a kerekdombi termálfürdőbe, de senki ne csüggedjen, mert holnap is folytatódik a játékunk. Reggel 10 órától Faragó Mikivel játszhattok majd a nyerőnyárban a Rádió 1 gongon. Tovább folytatódik az óra nyereményünk, holnap is pizzát adunk és fürdőbelépőt, és szurkolunk mindenkinek a heti fődíjért, a paloznaki jazz piknik dupla belépőért. A mikrofonnál az elmúlt 3 órában Puha Évit hallottátok, én voltam a Nagy Tibi, köszi, hogy itt voltatok velem. Mindenkinek jó pihenés, délutánra szeressétek egymást. Most jön Matt Cohn és Ray Dalton, ez már a Don't Worry. Puszi!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió 1 gongol. Újabb nyári nyeremény hullám. Minden órában két fejedelmi pizza a Werner's Grünerből. Sőt, a Balóznaki Jazz Piknikre szóló páros belépőt nyerhetsz. Egy pontos dal címért, vagy az előadó nevéért. A bónusz pedig minden órában két személyre szóló strandbelépő a Kerekgombi termálfürdőbe. Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon! A Balóznaki Jazz Picnic, a Kerekdombi Termálfürdő és a Werner's Grüner étterem támogatásával. Rádió
0: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Pardon, mi a szító,
3: de lány, én meg fiú. Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készleterei. Euronix, ez ennyi.
11: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
12: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
13: Ismerős ez a hang? A Trankwalder most azonnali kezdéssel keres targonca vezetőket. Jelentkezz a Trankwalder Kecskemét irodájában. Kecskemét, Batthyány utca 10-12.
14: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
15: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
16: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
18: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1.
18: Rádió 1.
1: Csak...
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
18: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition! 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
19: Még hogy 5-től 7-ig, hajszátű pontosan 5-től 7-ig. És a lemezjátszóknál Lotfi, Begi!
20: Hello, hello, köszöntök minden kedves rádióhallgatót! Szevasztok, indul a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
19: Na jó, fáradt neked... vagy? Fesztivál szezon, hát, DJ-t, azok ilyenkor fonszolják magukat, nem?
20: Képzeld el, hogy szerdán indultam el, és vasárnap reggel értem haza, és ebbe volt egy erdélyi kiruccanás is, tehát hogy...
19: Ott nem kínáltak meg olyan italal, amit visszautasítottál.
20: Mindenki mindenre megkínál, de most már lassan megszokják, hogy visszautasítom, de hogy ha jól számolom, akkor 6 buli volt a szerdai naptól fogva, és ebben volt Campus Fesztivál, Rádió 1 színpad, elképesztő mennyiségű ember előtt, és elképesztő mennyiségű élménnyel gazdagodva állok itt. Hát nem mondom, hogy kisimulva és kipihenve, de készen állok a következő 2 órára is.
19: És rád rakja most stressz, Begi, most még több ember előtt fogsz mixen, csak nem látjuk a fejüket, a kis káposztafejeket, de a Rádió 1 összes frekvenciáján szólunk, sőt, múlt hét óta Szigetváron is, ez a 103,1.
20: Hello, Szigetlakók! Ja, az még nem mostan.
19: Gyakorolhatsz. Ja, én nem a Juhász Gergő vagyok, ezt nem mondtam. Fontos info, hogy kismerti vagyok. Gergőnek jó pihenést erre a hétre.
20: Így van, én pedig elkezdem az első órát. Már is érkezik a Riptide, itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: megy, ez pedig a Rádió egy Live Mix Lotfi Begya lemez játszoknál.
1: És Juhász Geri helyén, aki most jól megérdemelt nyaralását tölti, nem, otthon ül és valamint dolgozik biztos, és minket
0: tehát
1: hallgat.
0: Tehát pihen, kutyázik.
1: Ja, igen, kutyázik, igen. Tehát Juhász Geri helyén pedig egy kis Márti, a csodálatos kis Márti.
0: Oh, köszönöm. Egyébként ez a dal, amit az előbb szólt, a Pukinál hallottam először, és akkor kérdeztem, hogy de jó ez a zene, mi ez, Puki? Papszik,
1: úgy kell mondani. Ha valaki tudja, akkor ő tudja, hogy
0: valószínűleg mi mondjuk fájdalmasan rosszul, de ő nevelhetne ilyen.
1: Meg az egész világ. Tehát a franciák tudják jól mondani azt, hogy bobszinkla.
0: Nekünk
1: bobszinkla.
0: Bobszinkla. A nyári szünet kellős közepe van, strandfesztivál páros belépőt pedig a Kívánság műsorban lehet majd nyerni, hét után. Ez két fontos szolgálati közlemény volt.
1: Elképesztő, hogy egyik fesztiválról a másikra esünk, és ezeken a szép nagy fesztiválokon mindig lesz Rádió egy színpad, úgyhogy várom azt is.
0: És mindig nagyon extrán szép, tehát mindig olyan jó érzés.
1: És mindig extrán sokan vannak, és mindig extrán sokáig eltart a buli, tehát nálunk vannak mindig a legtöbben az utolsó órákban is, úgyhogy szépen össze szoktuk gyűjteni a kedves nagy érdemét.
0: És elnézést, hogyha nem olvastunk 30-as számról érkező üzeneteket az elmúlt pár percben, de valamiért az SMS falu furán dekodolja őket.
1: De azon gondolkodtam, hogy mi van, hogy ezek nem SMS-ek, hanem valahonnan máshonnan próbálnak velünk kommunikálni, mint ez a harmadik típusú találkozás. Valami ilyesmi. Nekik is lehet, hogy strandfesztiválban
0: lehet. Na jó, mivel megyünk tovább megint?
1: A folytatásban egy olyan dallal megyünk tovább, ahol a kedves előadó énekes hölgy a férjét keresi. De én azt hittem, hogy van neki férje, és a dal arról szól, hogy vajon melyik lebújban van, és kérdezgeti, hogy nem.
0: Ő keresi, az univerzumtól kérdezi, hogy baby, where the hell is my husband?
1: Érkezik tehát, hey, és a where's my husband? Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a lemezjátok és a mikrofon mögött Kis Márti és Lotfi Begyi.

0: Begi, mert hogy ez a Summer Edition, és megtapsollak, Begi, mert nagyon jó voltál eddig, nagyon hoztál a szintet.
1: Nagyon szépen köszönöm, oda jól esik. A taps az mindig jól jön.
0: És kezdenek ez az első Summer Edition, mert hallottam a Gergőt, meg így a DJ-ket, hiszen tök jó dolog, hogy nyáron két órán át mixek szólnak, mert annyira illeszkedik így a napi ritmusunkhoz.
1: És a hallgatók is nagyon imádják ezt az üzenetekből, és a Facebookra is, meg az Instára is nagyon kedves üzeneteket írtak, hogy ilyenkor ugye van, aki nyaral, és akkor már megvan az alaphangulat.
0: Ez a warm-up.
1: Igen, megvan az alaphangulat, igen. És hát akik meg munkából mennek haza, és esetlegesen a dugóban állnak, jobban telik az idő.
0: Igen, István is itt van velünk, a Viberen írt, egy ugyanaz a számunk, 0623111111. Sziasztok, nagyon jó a DJ, és jók a zenék.
1: Köszönjük szépen.
0: Strandfesztivál páros belépőt is lehet majd nyerni az élő kívánság műsorban, és van egy közlekedési infóm, budapesti, élénk a forgalom a Ferenc körúton az Üllői út felé. Lilla, köszönöm szépen. Na és ami most jön, Mr. DJ.
1: Hey Mr. DJ, egy igazi italo diszkó dallal megyünk tovább. Nagy kedvencem, annyira kis bugyuta, annyira kis egyszerű, és pont ezek miatt válik nagyszerűvé.
0: Húha. Hát ez az olasz optimizmus. Tudod, mi magyarok így mindent túlbonyolítunk, de ők meg így...
1: Annyira egyszerű, és annyira jó, és igen, és annyira jó, jókedv, mindig akárhányszor meghallom, jókedvre derülök, és mosoly csal az arcomra. Érkezik Alex Kanji, és a

0: Ez a Rádió egy Live Mix. Nyugodjunk meg, Begi, mert egy kis szünetre elmegyünk most.
1: Ja, mi, túlpörgettem, úgy érzed?
0: Nem, tök jó vagy. Hát? Olyan volt, mint a Kamrád elment volna egy Swedish House Mafia koncert.
1: Azt akartam mondani, hogy olyan, mint hogy a Kamrádot elhívták volna a Tomorrowlandre, nem? Tehát, hogy hoztatokkal
0: Bonóval.
1: Hoztatokkal Bonóval, és egyébként meg egy kis EDM életérzést beleloptunk ebbe a dalba, de azt gondolom, hogy így egy nyár kellős közepén jól áll ez a kis EDM.
0: Nagyon, eltaláltad. Hello, via Redzsóból hallgatom a Live Mixet. Írt a Tibi? Tibi, jó most neked. Élvezd ki a pillanatot. És jövünk vissza nem sokára.
1: Így van. Ne menjetek sehova.
0: A Rádió 1.
1: Live Mix Summer Edition.
0: Yes.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádéli Memberre augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádéli Member a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
6: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a kofidis.hu-n.
7: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Mondom, mi a szétunk, te lány, én meg fiú.
11: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
12: Ne!
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
17: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
16: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
18: Mentsük meg a barátainkat!
16: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
18: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
16: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
19: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
15: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
20: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
21: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
20: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
22: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO HOMA generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia.
23: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO HOMA, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
0: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Yakult cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menübár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Yakult cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Az üzenetek megfogalmazása semmit mondó általánosságokat tartalmaz, írja a kazincbarcikai rendőrség. Figyelj, Juli, jó? Igen. Megpróbál a bizalmába férkőzni, és rávenni önt arra, hogy küldjenek neki pénzt, ajándékot, vagy adja meg a bankkártyának, vagy netbankjának belépési adatait. Tehát halál közhely az egész. Tehát egy halál nagy közhely, amit elvileg neked tudnod kellene.
14: Hát ezt tudnod kéne, tényleg, nem? Normális felnőtt emberként ezek alapvetések. És látod, végig is át lehet játszani az egészet.
2: Valaki bajba jutna, és lenne egy nyestje, aminek képen amputálják az egyik lábát, és itt csak dolgozik a román határ másik oldalán.
14: Egy 10 000 dollár csak elugrana.
2: Elutalnál 50 000 forintot, hogy ne vágják le a nyestnek a lábát?
24: Lehet.
2: És kapnál egy fotót egy bekötött lábú nyestről, hogy köszönjük.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: A lemezjátszóknak pedig ebben az órában is Lotfi Begi, Juhász Gergőnek pedig jó pihenést kívánunk. Szia Begi!
1: Hello! Hello Geri! Nem, hello Márti! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! És Juhász Gerit, a csodálatos kis Márti helyettesíti a mai napon, úgyhogy kettecskén így hozzuk nektek a Live Mix Summer Edition-t.
0: Igen, és nagyon fontos info, hogy lehet majd ma belépőket nyerni, képzeld el, Begi, a Strand Fesztiválra.
1: Én már nagyon várom.
0: Után, ezt úgy mondom, hogy először hallanád, de tudod, valaki csak most kapcsol ide ránk.
1: Szuper.
0: Képzeljük el ezt? Szóval 7 óra után lehet majd páros belépőket nyerni, de addig is megállás nélkül szólnak az igazi mai slágerek mixben este 7-ig. Most például...
1: Teddy Sims, aki a napokban nem jelentette be az Európa turnéját, sajnos azt hiszem, hogy Budapestre nem jön, de itt a környező országokban fel fog lépni, úgyhogy nekem nagy kedvencem, én szerintem majd megpróbálok valamelyik koncert dátumra eljutni. Érkezik a Door még hozzá DJ Dark remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixel nektek az igazi mai slágereket.

0: Ez a Rádió Live Mix, a lemez játszók, mert pedig este hétig Lotfi Begi. Jönnek az üzenetek is, Milán ezt írtam a 0623111111-re, hogy szeretnék kérni egy jó kis bulizzenét a családomnak. Milán, 7 órától lesz a kívánság műsor, de tudod, itt ezt a bulizzenét most én küldöm a te családodnak. És Zita azt kérdezte, hogy mi ez a zene, mert hogy nagyon szereti. Akkor írta Zita, megnéztem, amikor a Sleep Tonight szólt a Switch Disco-tól.
1: És azt is mondta, hogy az eredetiét nagyon szeretted.
0: Igen, az énekmenődad.
1: Én is nagyon szerettem, és ez mindig tök jó sikerül, amikor kreatívan nyúlnak hozzá egy dalhoz, és hát ennél a dalnál is, vagy ennél a feldolgozásnál is az történt, hogy csak a refrén tartották meg, és hát építettek köré egy új dalt, új szövegrésszel, új verzékkel, úgyhogy jól megfogták a Switch Discos srácok ezt a notát.
0: Igen, igen, nem elrontották, hanem csavartak rajta egyet.
1: Tehát, hogyha feldolgozás, akkor az elrontja?
0: Nem, de hát az tudod, az rizikós, az, de olyan is van, hogy nagyobbat szól, mint az eredeti, tudod, a James Arthurnak az Impossible, hát azt a verziót ismeri mindenki, az már elfelejtettük, hogy ez a Sean Tell-nek egy R&B balladája volt, igen. Eredetileg, ugye, amit ő egy tehetségkutató van érdekelt, na de hagyjuk is, mivel megyünk tovább, Begi?
1: Akkor egy igazi bulizós nótával megyünk tovább, és ha már Summer Edition, akkor szerintem kihagyhatatlan a Summer Jam című felvétel, főleg,
0: nem, hogy... Már ne, ugye? Nem, szeretem. Szokta egy húzigálni a potit a Gergő? Ez?
1: Nem szokta. Bétos azt is szokta.
0: Na jó, okay.
1: Egyen
0: na, hát akkor hadd szóljon meg így.
1: Úgyhogy egy különleges mashup-val megyünk tovább, mert van benne egy kis Bucketheads, van benne egy kis Underground, Underdog Project, és hát a dal pedig önmagáért beszél. Érkezik a Summer Jam, itt a Summer Editionben, a Live Mix Summer Editionben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Kis Márti és Lotfi Begi.
0: Tényleg Bucketheads, na hallom.

0: A rádió egy live mix, a lemezjátszóknál pedig egészen este hétig. Lótfi Begi, és mivel nagyon sokan ülnek még ilyenkor volán mögött, közlekedési információkat hoztam, illetve kaptam a hallgatóktól a 0623-111-111-re. Élénk a forgalom, ez budapesti info, a Margit... Hol? Margit körúton. Oké, a Széll Kálmán tértől Margit híd felé. Köszönjük szépen, és sajnos balesetről is kaptam hírt. M1-es autópályán a Hegyes Halon felé vezető oldalon Biske közelében egy komolyabb baleset volt a 34-es kilométernél, úgyhogy itt le is zárták a külső sávot, emiatt torlódik a forgalom. És hát itt volt az előbb nem olyan rég a Live Mixben Whitney Houston, akit én is nagyon-nagyon szeretek. Szerintem minden idők legcsodálatosabb női hangja. Nem tudok egyszerűen, így a mai, tehát ugye a mi időnkből nála csodálatosabb hangot mondani.
1: És nem csak, hogy csodálatos hangja, hanem olyan repertoár és olyan diszkográfia van a háta mögött, hogy a mai napig készülnek belőle remixek, készülnek új verziók, és a tánctéren, a bulikban mindenki énekli, és tényleg fontos része például az én szettjeimnek is akármelyik Whitney Houston dal, úgyhogy ő egy igazi ikon, aki itt maradt nekünk.
0: Igen.
1: És nagyon sokáig fogjuk szerintem játszani és hallgatni a dalait.
0: És érdemes rákeresni, hogy a Super Bowl-on annó, hogy énekelte a himnuszt ugye 90-es években.
1: Oké, és rázott a hideg, mert én emlékszem rá, mármint, hogy láttam ezt a felvételt.
0: Hát csak rágondolsz, kirázott.
1: Igen, és rágondoltam, hogy kirázott a hideg. Úgyhogy nézzétek ezt meg.
0: Na, mi csak egy kis időre megyünk ám el, aztán folytatódik a Rádió egy Live Mix Summer
1: Edition Kis Mártival és Lótfi Begivel. Geri, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy elmegyünk egy kis...
0: Hidratációs szünetre.
1: Hidratációs
0: jó
1: szünetre.
0: A szó, tesó.
1: Így van.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
9: Utazási csomagjából ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell.
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
13: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este hétkor indulunk. Mert a három DJ legenda

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez. A rádió egy live mix, a lemez játszoknál pedig egészen este 7-ig Lotfi Begi.
1: És Kis Márti, aki szabadságát töltő Juhász Gerit
0: helyettesíti. Igen.
1: Pótolni nem tudod?
0: Hát nem. Az általa itt hagyott űrt betölteni ugyan nem tudom, de az igazi mai slágerek, figyelj, nem állhatnak meg.
1: Nem állhatnak meg, és egyébként el kell mondjam, hogy nagyon jól érzem magam veled.
0: Én is
1: mondjuk
0: veled,
1: ki, sokkal szebb vagy, mint a Geri.
0: Ez egy dolog. Hagyjuk a külsőségeket. Jött egy üzenet. Sziasztok, Begi, te vagy a legjobb. Úton a lovardába edzen, itt csak a rádió egy szól. Hú, vigyázz magadra, szép dolog a lovaglás, azért ez nagyon veszélyes sport.
1: Látszik,
0: hogy felnőttettem, ilyen unalmas dolgokat mondok.
1: De egyébként tényleg így van, a kislányom elkezdett lovagolni, és gondoltam, hogy na majd akkor milyen jó fejapuka leszek, és én is meg tudok lovagolni. Hát szerintem nem 40 pluszosan kell elkezdeni a lovaglást, de egyébként jó élmény volt.
0: Ami pedig az időjárást illeti, jön vissza a hőhullám, holnapi kellemes 30 fok, aztán bedurvulám csütörtöktől. Ebben abban bízom, hogy hozzászokott már az idegrendszerünk a legutóbbinál, és már ez nem lesz annyira durva.
1: Én szerintem nagyon durva lesz, de hát mi ezt valahogy megugorjuk, de egyébként az idősebb korosztály az ezt nehezebben fogja viselni, úgyhogy mindenki figyelj oda a körötte lévő idősebbekre is.
0: Bizony, ők elfelejtenek inni.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. Na, a mivel? Szerelvénybolt.hu.
0: Elnézést.
1: És akinek nincsen klímája, az most gyorsan beszerezhet egyet, mert hogy jön a hőkupola.
0: Igen, igen. És mi jön itt a Rádió egy Live Mix Summer Editionben, Begi?
1: Egy különleges dallal megyünk tovább, egy régi dal új köntösben. Nem tudom, hogy az a zenekar mond-e neked valamit, hogy Sound Lovers.
0: Igen. Igen. De most nem tudnám azért teljes reklistáikat felsorolni.
1: Igen, láttátok a Márti arcát. Ilyen az, amikor kamuzik. De ahogy, azt se tudod, miről van szó.
0: Várjál, Sound Lovers, mondjál meg.
1: Hiába nézd a kijelzőt.
0: De dúdolj belőle, Begi.
1: Elindítom, érkezik a Runaway című dal. Itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer Editionben. A mikrofon és a lemezjátok mögött Kis Mártit és Lotfi Begit halljátok.
0: Na,

0: Ez a Rádió egy Live Mix, a Summer Edition, ugye átálltunk nyári üzemmódra, és hát abszolút itt vagyunk a nyár kellős közepén. Minden nap 5 és 7 óra között szólnak az igazi mai slágerek mixben, és egyébként ez a hétvégére is igaz, tehát Kukinál is 5 és 7 óra. 7 óra?
1: Buli.
0: Szia Márti, üdv Begi. Márti, köszi, hogy beugrottál Geri helyett, és Begi, neked pedig a warm-up hangulatot. További szép napot nektek. És hát nagyon fontos info, hogy aki szeretne Strandfesztivál páros belépőt nyerni, azt a következő órában kétszer is megtettük. Már nem ugyanaz az ember, hanem kétszer is fogunk játszani.
1: Csapjatok le rá, mert hogy egyébként a Strandfesztiválon a sok-sok-sok hazai fellépő mellett, meg ugye lesznek külföldi DJ-k, ha jól tudom, akkor Purple Disco Machine, Robin Schulz, Timmy Trumpet.
0: Rajta voltam.
1: Voltál
0: Purple Disco, én ráléptem a strandkapucsára, de aztán bocsánatot kértem.
1: Tehát, hogy a sok-sok-sok hazai zenekar mellett azért mondjuk el, hogy ott lesz a Rádió 1 és a Rádió 1 stage-en.
0: Így igaz.
1: Végig bulizhattok velünk, úgyhogy érdemes lecsapni a belépőkre.
0: Begi, nagyon jó voltál, köszi, jár a taps.
1: Köszönöm szépen!
0: A két órás élő kívánság műsor pedig indul, 0620-3111-111 az elérhetőségünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: A Vodiui Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
10: Meg az óvodának van ilyen illata.
9: De az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
10: Nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
9: Igen, és egy pici szarszag. Ami átjön a bölcsiből.
10: Ami random megpenetrálja az orradat.
9: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga.
10: Nagyon jó.
9: Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
10: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint
9: nem.
10: A régi fajta könyv.
9: Régi klasszikus könyvesbolt.
10: Írószer szag.
9: Írósz, szag. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
10: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen frisztus fürdő. Nem illatos, ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És azon, hogy férfinak van ilyen puha illata.
9: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
10: Ugye nincs értelme?
9: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
10: Amúgy van kedves büdös szag, meg van nem kedves.
9: Nincs kedves büdös szag. Kedves büdös. Mi a kedves büdös szag?
10: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
9: Ja, tehát, hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon büdös.
10: Nem, hanem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
9: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed olyan sűrű.
10: Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
9: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat. De jó, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod? Mindig vagy ilyen...
10: kisimulnak az arcomon a ráncokon, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
9: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk úristen, van, de jó ezeket, úristen,
10: régi
9: szeretem.
10: Csempe, régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
9: Az is klasszik.
10: Klasszikus.
9: Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: közlekedési információk már is az Élő Kívánság műsorban. Jól járható a Budaörsi út az M1-M7 felé, Dóritól kaptam ezt a budapesti vonatkozású közlekedési hírt, és történt sajnos egy baleset az M3-ason a Vásáros-Namén felé vezető oldalon, a 77-es Gyöngyös Kelet csomópontnál. Itt olyan 1-2 kilométeres a torlódás, 10-15 perc plusz menet időben mindenképpen számolni kell. Tomi, köszönöm szépen, hogy ezt elküldted. Egyéb info is jöhet, 0620-3111-111 a számunk. A közlekedési infók után.
1: Halló, szia, Mónival lennék, és szeretnék egy számot küldeni a páromnak.
0: Hello, mi az üzenet hozzá?
1: Hogy nagyon szeretem őt, és most leszünk együtt 4 évet szerdán.
0: Szerdán? 4 napra igen. Pontosan. Hol ismerkedtetek
1: meg? Négy évre. Hát nem is tudom pontosan melyik bárban.
0: Oh.
1: Budapesten, igen.
0: Hát akkor ez még működik, hogy az emberek szórakozó helyen is ismerkednek, nem csak az online térben.
1: Igen.
0: Na, Metzger Viki vadi újdalát küldöm nektek, figyelj!
1: Igen, köszönjük szépen.
0: És Rádió 1-esek, legyen mindenki telefon közelben, mert bármikor játszhatunk Strandfesztivál belépőkért.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Major Lazer érkezik már is a nagy Rádió 1-es kedvenc, és egyébként azt írta Dóri, hogy a Strandfesztivál kapcsán eszébe jutott, hogy az apukája nagy Purple Disco Machine rajongó, úgyhogy neki szól a Wonderful Life mindjárt. 30 fok lesz holnap Rádió 1-esek, aztán hőhullám, nagyon-nagyon meleg, és ki tudja, meddig itt is marad velünk. Erre készüljünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: A Strandfesztiválról pedig nem csak beszélni szeretnék, de odaadni két páros belépőt, úgyhogy indítom már is a játékunkat. 0620-3-111-111 a számunk, aki tizedikként hív, és helyesen tudja a Rádió 1 szlogenjét, már nyert is. Játék indul!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igazi izgalmak a folytatásban. Kiderül, hogy ki az a Rádió 1-es, aki már biztos ott bulizhat a Strandfesztiválon másodmagával.
1: Szia, Márti vagyok, és szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Hello, én is Márti vagyok. Szeretném, hogy nyerni. Honnan telefonálsz? Hol hallgatsz most minket?
1: Budapestről, és éppen tanulok, tele van a fejem, mert fodrásznak tanulok, és nem sokára vizsgázni fogok, kicsit izgulok is miatta, és nagyon szeretnék egy kicsit kikapcsolódni.
0: Az tök jó egyébként, mostanában gondolkodtam ezen, hogy milyen jó egy ilyen szakma, hogy fodrász, mert azzal aztán a világ bármely pontján tudsz dolgozni,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, ez így van, és szerintem tök jó a képzésségem, és remélem, hogy szárnyalni fogok benne.
0: Biztos
1: nagyon
0: vagyok benne. Érzem benned az elszántságot, és hát valószínűleg szerencsés csillagzat alatt is születtél, mert hogy képzeld el, hogy tizedik vagy!
1: Köszönöm szépen! Ezt most nagyon megérdemlem, ennyi tanulás után.
0: Jutalmazd is meg magad.
1: Nagyon aranyos vagy, köszönöm.
0: Már csak a szlogent kell helyesen tudnod, de hát ez csont nélkül menni fog.
1: Rádió 1, csak itt az ilyen és sláger megy.
0: Egy kis nyelvotlás belefér, de a lényeg az, hogy nyertél.
1: Köszönöm.
2: Gratulálunk. Véleményed egy páros napi egy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon aranyosak vagytok.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Barátnőmmel, egész biztos. Zsuzinak hívják, nagyon szeretem.
0: Akinek elkészíted majd a haját, gondolom.
1: Igen, igen, igen, meg a lányának is, és mindenkinek.
0: Főnyeremény egy ilyen barátnő.
1: Nagyon boldog vagyok.
0: Ne tedd még le a telefont, jó? Ez nagyon fontos.
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Aki most erről a játékról lecsúszott, fogunk még ebben az órában, a Switch Disco dala pedig már Dóri kérésére szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Dobi Dénes, és a közkollégáimnak szeretnék küldeni.
1: Mit kell tudni erről a kollektíváról? Jó kollégák vagytok?
0: Jó, nagyon jó.
1: Támogatjátok egymás munkáját?
0: Így van.
1: Az egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem. Szeretnél te is strandfesztivál belépőt nyerni majd?
0: Igen.
1: Na akkor most tegyük le, és aztán a csörög vissza, oké?
0: Jó.
1: Hello. Mert hogy ebben a pillanatban elindítottam az újabb játékunkat, 0620 311 111 az elérhetőségünk, aki 10-ként hív, és helyesen tudja a rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és izgalmas pillanatokhoz érkeztünk. Újabb neveket írok fel a Strandfesztivál vendéglistájára.
1: Szia, Szilvi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Szilvi! Nyertél már Strandfesztivál belépőt?
1: Nem, de nagyon szeretnék.
0: Mit nyertél legutoljára, így a Rádió 1-en keresztül?
1: Soha életemben semmit. És a lányom most érettségizett, és neki is a barátjának szeretnék egy szuper...
0: Ilyenekkel nem tudsz engem most befolyásolni. Nagyon szép családi történetek, mert pusztán a szerencsém múlik az, hogy tizedik leszel-e vagy sem. De képzeld el, hogy ma este szerencsés voltál. Mert hogy tizedik vagy!
1: Igen, nagyon jó, nagyon örülök neki.
0: Mondd a szlogenünket, ez még fontos.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Yeah! Te jól hallom a hangodon, hogy kicsit így meghatódtál.
1: Igen, mert nagyon szerettek volna menni a gyerekek, és soha nem próbáltam meg, és mondtam, hogy majd én nyerek nektek jegyet. Érettségi felvételé, mindenen túl vagyunk, és megérdemlik, dolgoznak egész nyáron, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nekik nyer.
0: Na, én is így gondolom. Ne tedd le a telefont, jó? Ez még egy fontos rész lesz, és érezzetek jól magatokat.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Köszönöm.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Indul a diszkósít, de előtte egy gyors hidratációs szünetre megyünk. Aztán 9 órától World is My Radio Show is lesz. De most hidratációs szünet.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Borádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
4: Meg az óvodának van ilyen illata.
3: De nekem az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
4: Nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
3: Igen, és egy pici szarszag. Ami átjön a bölcsiből.
4: Ami random megpenetrálja az orradat.
3: Random tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga. Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
4: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint a régi fajta könyv.
3: Régi klasszikus könyvesbolt.
4: Írószerszag.
3: Írószág. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
4: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen friss tusfürdő. Nem illatos ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És azon, hogy férfinak van ilyen puha illata.
3: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
4: Ugye nincs értelme?
3: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
4: Amúgy van kedves büdös szag, meg van nem kedves.
3: Nincs kedves büdös szag. Mi a kedves büdös szag?
4: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
3: Ja, tehát, hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon
4: de
3: büdös.
4: Nem, hanem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
3: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed olyan sűrű.
4: Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
3: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat, de jó az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod,
4: vagy ilyen. Kisimulnak az arcomon a ráncokon, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
3: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk van, de jó ezeket, úristen,
4: régi
3: szeretem.
4: Régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
3: Az is klasszik. Klasszikus. Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
0: Disco.
6: Disco Session. Disco Session.
0: A Rádió Egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.

0: Ez egy pénteken együtt majd találkozhatunk Kecskeméten, hiszen ott leszünk a nagy fesztiválon, majd a koncert után egyébként 23 óra 50-kor kezdünk, aki Kecskemét és környékén jár, az ugorjon be. Nagyon ritka alkalmak egyike, hogy együtt fogunk játszani, teljesen együtt, tehát back-to-backben hárma.
1: Ezzel kapcsolatosan van egy játékunk, illetve lesz egy játékunk minden este. Adás után kikerül egy videó, ami a Kecskeméti Partinak, illetve fesztiválnak a meghívója, azzal kell majd valamit csinálni. Tessék fölmenni a TikTok, illetve nem is TikTok, a Facebook csatornánkra, a Diszkos és Facebook oldalra, és ott eljárni majd a kiírtak szerint. Nagyon fontos, hogy szombaton én még Bárány Attilával várok mindenki sok-sok szeretettel, a Kopaszi gáton Rio Classic lesz.
0: Én pedig várok mindenkit majd szombaton ugyanígy, csak a Bárányal szintén, de Made in Ibiza lesz, az viszont egészen pontosan szintén a fővárosban, az Erzsébet híd budai hídfőjénél majd, a nyári nyitott szórakozóhelyen találkozhatunk, egy év egyszer van csak Made in Ibiza, tényleg balári dalamok, house zenék, úgyhogy gyertek. Amit még akartam mondani, hogy pénteken én még balatoni bobozok majd, este 8 és 10 óra között, aztán sietek, leérek a srácokhoz Kecskemétre. A folytatásban pedig jön az új DJ Junior dal, a klip kim van a YouTube csatornámon, kövessétek be. Ez a Day by Day a Diszkós Hitben.

első 6 órás mixe ki fog kerülni a YouTube csatornámra, aztán az elmúlt Szombat Campus Fesztivál 1 órás mixe szintén ott lesz megtalálható. A hétvégén ugyebár pénteken Kecskemét diszkósít aktivizáció.

Pénteken balatoni bobozók, még este 8-tól, aztán utána érkezek a srácokhoz Kecskemétre, hiszen ott fogunk együtt majd pörgetni. Aztán, hogyha minden igaz, akkor a Kecskemét után én alszok egy jót, és másnap Budapesten Made in Ibizázok. Majd DJ Junior voltam, és búcsúzom a vadonatúj diszkosi dallal. Tudjátok, a Bárány a Hanvai meg a Junior együtt. Ez az új. Hamarosan jön a klip majd a YouTube csatornára a diszkosi térre. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez a Szóri, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: a Vodiui Rádió egy Jack Daniel's Stage, egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, sok-sok nagy dance sláger, és hát tele lesz extra újdonságokkal is a következő három óra. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, szia Geri! Hát csapjunk is bele a hétfőbe. Itt is van már Bibi Rexa és a Faithless közös egy zseniális feldolgozás. New Religion a World is Mine Radio Show-ban. Deep.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és benne a Third Is Mine Radio Show. Benne pedig minden, ami elektronikus zene. 11-ig Metzger Viktória, aztán pedig majd 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. És hát Fiki, maradunk a te dalainál, méghozzá a friss megjelenéseidnél. Jön az, aminek az országos premierje nálam volt a Kívánság műsorban alig 2 hete.
1: Úgyhogy itt is van a legújabb Gabriel Dancerrel Blanche hangján. A csodálatos Vankis tőlünk nektek itt a Third Is Mine Radio Show-ban.
2: World Is Mine Radio Show.

0: Rádió 1-es a World is Mine Radio Show 11-ig, Metzger Viki, aztán 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. Ma is bemutatunk nektek rengeteg friss megjelenést, ilyen volt ez is, a Three Drivers on a Vinyl nagy-nagy klasszikusa, a Grease 2000, ez egy idei Max Tyler remix volt belőle. Na Viki, és ez a friss David Guetta, Jennifer Lopez zene, hogy tetszik?
1: Neked is elakadt tőle a szava, Jennifer Lopez-től, még nekem is elakadt, látod? Most is. Hát én nem tudom fölfogni, hogy ez a nő hogy nézhet ki még mindig ennyire jól. Sokszor kapó egyébként támadást, hogy imádja magát, de hát ez nem baj, hát hadd szeresse magát, jól néz ki, tehetséges, én szeretem mind a filmjeit, mind a zenét, és most ugye összeállt David Guettával, amit Párizsban elő is adtak közösen, Save Me Tonight itt a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: méghozzá Alok remixében hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy meglepő párosítás érkezik most, tényleg meglepő, viszont jól működnek együtt.
1: Igen, igen, a Tones and I és Fisher összeálltak egy track erejéig, hát nagyon remélem, hogy lesz ebből még közös együttműködés, mert a Fisheren egy picit ez puhított, úgyhogy hauzosabb lett. Úgyhogy Fisherrel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lévidol, egy vadonatúj megjelenés a belga nagyágyútól Lost Frequencies-től itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és hát a mai második szettünk is tele lesz friss zenékkel, úgyhogy maradjatok, 10 után is, jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, zseniális zenékre számíthatok nálunk ebben a mai második szedben is, menjünk tovább.
1: Itt is van a háttérben Hypaton és az Automy Head a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy igazi magyar sikertörténet következik, amire Hugel is lecsapott, a magyar hölgyet, aki ezt a dalt készítette. Úgy hívják, hogy Imael Angel.
1: Ugye én úgy tudom, hogy olyan spirituális beállítottságú hölgy, és iszonyatosan jó zenéket csinál amúgy AI-jal, és annyira megtetszett a Hugelnek, ugye már akkor trend volt a Moving to the Sun, amikor még nem az Ultranet-ének a hangjával volt felvéve, hogy ő megkereste és mondta, hogy csinálják már meg közösen ezt a dalt. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz ennek folytatása. Amúgy Imael Angelnek nagyon jó zenéi vannak még, úgyhogy én örülnék neki, mert tök jó, hogy egy ilyen magyar arcot is felvedeztek. Ráadásul nem is a szakmában, hanem inkább a spirituális dolgokban tevékenykedik, úgyhogy nagyon különleges ez az együttműködés, úgyhogy hála Istennek, most már itt is pörög nálunk a World is Mine Radio Show-ban. Moving to the Sun.

0: olasz nagyágyú, aki anno még a House-ban kezdte a pályafutását, Alex Kenji, ez egy szenzációs mainstream sláger volt tőle. A Bambolé, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Viki a lemezjátszói mögött, és akkor te jössz most, méghozzá a barátaiddal.
1: Igen, és szuper hír, átléptük az 1 milliót, úgyhogy köszönjük szépen, nincs még 2 hónapos a dal, és ti megcsináltátok, hallgatjátok, szeretitek, külditek nekem mindig, hogy kocsiba megy, úgyhogy Nagy Bogival, Miss Mood-dal és velem érkezik az Éden, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a Verdis 9 Rádió Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Ma 11-ig Meszker Viktória, aztán pedig 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. David Guetta érkezik, és egy régi új dal, hiszen a híres Stardust klasszikus, a Music Sounds Better With You is visszaköszön benne. Ez egy nagyon cool zene.
1: Igen, nagyon, és amúgy a Guetta megint ráérzett, hogy mihez kell hozzányúlni. Egyébként most már nagyon várom, hogy milyen dalok érkeznek még így ebből a korszakból. Remélem, hogy még sok jó, mert ezek igazi jó house zenék. Úgyhogy most jön Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: kurva lesz. Képzeljétek el, hogy szerdán két fellépésem is lesz. Az egyik Budapesten, amiről még nem mesélhetek, de hogyha jövök jövő héten, nagyon sokat fogok róla mesélni, mert óriási dolog. Nagyon-nagyon várom már, aztán megyek Szegedre fellépni. Pénteken a saját estem lesz Siófokon, szombaton pedig Kecskemétre látogatok el, amit szintén nagyon várok már. Úgyhogy gyertek velem a héten is bárhova.
1: Viki, jó bulikat neked, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Kollár.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: a Strand Fesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en, a legjobb DJ-k szettjeire, a nyár legnagyobb bulián, a Balatonparton. Strand Fesztivál, augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage, egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Radio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Radio Show starts now. Well, it's my...
1: Így van, Kollár viszi nálunk tovább a hétfő estét, úgyhogy erős ütemek jönnek a következő egy órában. Hello, Kollár!
2: Kezdi csokolom, jó estét, rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elképesztő hangulat volt a Campus Fesztiválon, imádtam ott lenni, 3 napon keresztül voltam a Radio Stage-en. Köszönjük szépen, hogy velünk bulisztatok, de az élet nem áll meg, megyünk tovább. Folytatódik a World is Mine Radio Show, jön Bibi Rex és a Fateless közöse, ez a New Religion, maradjatok velünk! Deep.

0: Lemezjátszói mögött Jennifer Lopez és David Guetta érkezik, hihetetlen, de ez a legelső közös daluk.
1: Igen, abszolút érett ez a kombó. Tulajdonképpen nem is értem, hogy eddig miért nem csináltak közös dal, de most aztán megteremtették a rádiós hangzás alapkövét, hogyha mondhatok ilyet, a lexikoni megfelelőjét. Jennifer Lopez és David Guetta közöséről beszélünk, ami...
0: Save Me Tonight.
1: Az.

0: best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kullár! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Loco-Locóval. Nagyon-nagyon különleges ez a dal, abszolút sláger első hallása, és szerintem minél többször hallja az ember, annál inkább bemegy a fülébe.
1: Mondasz valamit, Geri, abszolút. Én eleinte azt hittem, hogy ez a dal abszolút egy mém és egy poén, úgy, ahogy van. De aztán annyi világhírű DJ is elkezdte pörgetni, meg olyan producerek csináltak olyan remixet, hogy gyakorlatilag sláger lett. Úgyhogy még egyszer, Gordo és Reiner zenevelt közöse, ez a Loco-Loco, maradjatok velünk, mert ez már

anytime, anywhere, and right now, yeah.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez volt már a World is Mine Radio Show. Kollár, hol játszol még a héten?
1: Leszek budapesti, balatoni, illetve még más vidéki rezidenciális. Remélem, hogy esetleg találkozok veletek is World is Mine Radio Show hallgatókkal. Nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet.
0: Úgyhogy mára ennyi. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is, kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás. Nagyon sokan kérdezik ilyenkor, hogy a mixeket hol lehet visszahallgatni. Rádió 1.hu, meg a Rádió 1 megújult applikációja, ott is érdemes keresni az infókat. Ő pedig már is Loi közben egy óriási kedvencel és David Puentezzel közösen a Golden Summer, amit indított.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a játék pedig ma is folytatódik. Páros belépő a strandfesztiválra, amit be lehet tőlünk zsebelni. Amikor indítjuk a játékot, 10-ként kell csörögni, mondani a rádió eszlogent és adjuk a belépőt. Ennél már csak egy dolog egyszerűbb, élvezni az igazi mai slágereket. Nálunk most David Guettától és a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait, amivel folytatom.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 3-4-1 után sincs megállás. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Marshmello, Emery Friend szólt, a fogyarásban pedig jön már is Sam Felt. Óriási kedvenc tőle a Heart Like Mine, Sam Felt és Rosalind párosa itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert jó kis kezdés szerintem. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon jó a folytatás, mert hogy megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is. Most két tó és a Turn the Lights Off, aki pedig üzenne a számunk 06 20 311

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, Billie Eilish után pedig Ray-F folytatom. Az viszont mindenképpen közös a két előadóban, hogy nagyon öntörvényűek, ezt a szó jó értelmében mondom, mennek a maguk útján, és amit kitalálnak, az véghez is viszik, és ami azt illeti, működik is. Nagyon is! Az igazi mai sláger most Ray-től, ez a Where is my husband a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

okos telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Josi Chandler combo Green Sugar, kit takarhat a név? Nem kiket, valóban kit. Alex Kenji-t, akinek egyébként az eredeti neve Alessandro bácsi, de ezeken a művészneveken is nagyon jó dalokat készít. Ez viszont

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy Cookie után David Guetta és Cookie-ra jutott eszembe. Továbbra is 2 órás a live mix, ma is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kívánságműsor, most pedig David Guetta szíjával, ez a Titanium a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.